0: Három óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: Újabb bizonyítékok kerültek elő a Zsolti bácsi ügyben, állított a pénteki sajtótájékoztatóján Pócs János. A fideszes országgyűlési képviselő szerint az ügy a rendszerváltás utáni korszak egyik legsúlyosabb politikai botrányává nőheti ki magát. A politikus Füssi Angéla nyilatkozatára és Bangó Sándor korábbi megszólalásaira hivatkozva bejelentette, a dokumentumokat a jövő héten átadja az ügyészségnek, és újabb feljelentést tesz. A képviselő Füssi Angéla nyilatkozatára hivatkozva kiemelte, Bangó Sándor rengeteg pénzt kapott a hamis vádak megfogalmazását követően, amely összegből luxus körülmények között kezdett élni. Pócs János emlékeztetett, a Klik TV műsorában Bangó Sándor elmondta, olyan papírokat írattak vele alá, hogy ha kimondja Zsolti bácsi vezetéknevét, akkor kap pénzt. Végzetes lépésre szánta el magát egy elkeseredett szentendrei lakos, aki szerdán Balatonszemes külterületéről tett bejelentést a 112-re, miszerint öngyilkossági szándékkal felvágta az ereit, de időközben meggondolta magát. A Fonyódi autópályás egységért először a helyszínre, és azonnal megkezdték az első segélynyújtást, olvasható a Somogyvár megyei rendőrség közösségi oldalán. Nyomókötést helyeztek a vérzősebekre, stabilizálták az állapotát, míg a balatonlellei körzeti megbízottak felvezetésével megérkeztek a mentőszolgálat munkatársai. A gyors és határozott rendőri intézkedésnek köszönhetően a férfit a mentők stabil állapotban szállították kórházba. Soron kívüli vizsgálatot rendelt el több közgyűjteményben Tar Zoltán. Az Országos Széchenyi Könyvtárban, az Iparművészeti Múzeumban, a Magyar Természettudományi Múzeumban, valamint az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézetben is a szakmával történő párbeszéd részeként vizsgálódna a miniszter. Mint írja, a magyar kultúrában is új korszak kezdődött. Nekünk szándékunkban áll a meghallgatás és a párbeszéd. A vizsgálat részeként arra kérjük az érintett intézmények szakszervezeteit és üzemi tanácsait, hogy juttassák el észrevételeiket minisztériumunkhoz. A dolgozók által feltett kérdések, amelyekre részben vagy egészben nem kaptak válaszokat, nem csak a munkavállalókat, de a magyar embereket is érdeklik. Selena Gomez énekesnő férjének frizurája kiborította a rajongókat. Benny Blanco jellegzetes göndörhajáról ismert, ezért az internetet valósággal sokkolta, amikor a Komplex magazin új címlapján úgy tűnt, mintha a haja felét leborotválta volna, a Skrillex-féle frizurát idézve. A rajongók vegyesen reagáltak. Voltak, akik dicsérték az új külsőt, mások pedig viccelődve sajnálkoztak Blanco felesége Selena Gomez miatt. Később azonban kiderült, hogy a drasztikus átalakulás csak egy ügyesen elkészített protézisnek volt köszönhető. Vagyis egy félkopasz sapkát használtak, így tehát a producer híres göndör fürtjei továbbra is sértetlenek maradtak, az egész csak egy látványos és rendkívül meggyőző átalakítás volt.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon. Nagyot szól.

0: 4 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: Újabb bizonyítékok kerültek elő a Zsolti bácsi ügyben, állított a pénteki sajtótájékoztatóján Pócs János. A fideszes országgyűlési képviselő szerint az ügy a rendszerváltás utáni korszak egyik legsúlyosabb politikai botrányává nőheti ki magát. A politikus Füssi Angéla nyilatkozatára és Bangó Sándor korábbi megszólalásaira hivatkozva bejelentette, a dokumentumokat a jövő héten átadja az ügyészségnek, és újabb feljelentést tesz. A képviselő Füssi Angéla nyilatkozatára hivatkozva kiemelte, Bangó Sándor rengeteg pénzt kapott a hamis vádak megfogalmazását követően, amely összegből luxus körülmények között kezdett élni. Pócs János emlékeztetett, a Klik TV műsorában Bangó Sándor elmondta, olyan papírokat írattak vele alá, hogy ha kimondja Zsolti bácsi vezetéknevét, akkor kap pénzt. Végzetes lépésre szánta el magát egy elkeseredett szentendrei lakos, aki szerdán Balatonszemes külterületéről tett bejelentést a 112-re, miszerint öngyilkossági szándékkal felvágta az ereit, de időközben meggondolta magát. A Fonyódi autópályás egységért először a helyszínre, és azonnal megkezdték az első segélynyújtást, olvasható a Somogyvár megyei rendőrség közösségi oldalán. Nyomókötést helyeztek a vérzősebekre, stabilizálták az állapotát, míg a Balaton-Lellei körzeti megbízottak felvezetésével megérkeztek a mentőszolgálat munkatársai. A gyors és határozott rendőri intézkedésnek köszönhetően a férfit a mentők stabil állapotban szállították kórházba. Soron kívüli vizsgálatot rendelt el több közgyűjteményben Tar Zoltán. Az Országos Széchenyi Könyvtárban, az Iparművészeti Múzeumban, a Magyar Természettudományi Múzeumban, valamint az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézetben is a szakmával történő párbeszéd részeként vizsgálódna a miniszter. Mint írja, a magyar kultúrában is új korszak kezdődött. Nekünk szándékunkban áll a meghallgatás és a párbeszéd. A vizsgálat részeként arra kérjük az érintett intézmények szakszervezeteit és üzemi tanácsait, hogy juttassák el észrevételeiket minisztériumunkhoz. A dolgozók által feltett kérdések, amelyekre részben vagy egészben nem kaptak válaszokat, nem csak a munkavállalókat, de a magyar embereket is érdeklik. Selena Gomez énekesnő férjének frizurája kiborította a rajongókat. Benny Blanco jellegzetes göndörhajáról ismert, ezért az internetet valósággal sokkolta, amikor a Komplex magazin új címlapján úgy tűnt, mintha a haja felét leborotválta volna, a Skrillex-féle frizurát idézve. A rajongók vegyesen reagáltak. Voltak, akik dicsérték az új külsőt, mások pedig viccelődve sajnálkoztak Blanco felesége Selena Gomez miatt. Később azonban kiderült, hogy a drasztikus átalakulás csak egy ügyesen elkészített protézisnek volt köszönhető. Vagyis egy félkopasz sapkát használtak, így tehát a producer híres göndörfürtjei továbbra is sértetlenek maradtak, az egész csak egy látványos és rendkívül meggyőző átalakítás volt.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon. Nagyot szól.

0: 5 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: Jelentős személyi változás előtt áll Vác egyik meghatározó kulturális intézménye. Közös megegyezéssel távozik posztjáról Laci Sarolta, a Madách Imre Nonprofit Kft. Ügyvezetője.

0: A döntést a Váci képviselőtestület elfogadta, ezzel pedig lezárul egy több mint két évtizedes szakmai pályafutás a városi közművelődés egyik legfontosabb intézményében, írja az ipoinfo.com. A hírportál szerint a képviselőtestületi ülésen jelenlévő ügyvezető ezúttal sem adott részletes magyarázatot távozásának okairól. A napirend tárgyalása során nem hangzott el konkrét indoklás arra vonatkozóan, hogy mi vezetett a döntéshez, így a háttérben álló körülmények egyelőre nem ismertek. A testületi ülésen az sem került szóba, hogy a jelenlegi átmeneti időszakot követően milyen formában választják ki az intézmény új vezetőjét. A jelenlegi döntés alapján 2027 márciusától új ügyvezető állhat a Madách Imre Nonprofit Kft. Élére, várhatóan pályázati eljárás keretében, ennek részleteiről azonban egyelőre nem született hivatalos tájékoztatás. A hónap iskolaőre elismerésben részesült Cikora Andrea, a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság munkatársa, számolt be róla a rendőrség. A kitüntetést azoknak az iskolaőröknek ítélik oda, akik kiemelkedő szakmai munkájukkal és elhivatottságukkal járulnak hozzá az oktatási intézmények biztonságához. Cikora Andrea hivatástudata, példamutató magatartása és a gyermekek iránti elkötelezettsége a mindennapi szolgálat során is megmutatkozik. Az elismerés odaítélésében fontos szerepet játszott egy rendkívüli helyzet, amelyben az iskolaőr gyorsan, jogszerűen és szakszerűen avatkozott közbe. Intézkedésével sikerült megakadályoznia egy veszélyes konfliktus kialakulását, majd megnyugtatta az érintett gyermekeket, hozzájárulva ezzel a biztonságos iskolai környezet fenntartásához. Az elismerést június 19-én adták át a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányságon. A díjat dr. Vörös Viktória rendőrszázados, az országos rendőrfőkapitányság iskola partnerségi osztályának megbízott vezetője, valamint Péterfi Balázs, a Klebelsberg központ szakmai elnök helyettese nyújtott át a területi szerv bűnügyi vezetőinek jelenlétében. Tűzeset miatt riasztották a tűzoltókat Salgótarjánban péntek késő este, ahol a garzonház egyik helyiségében csaptak fel a lángok az Erzsébet téren. A gyors beavatkozásnak köszönhetően a tüzet sikerült megfékezni, így nem terjedt tovább az épület más részeire. A katasztrófavédelem információi szerint a társasház 9. emeletén keletkezett tűz egy mintegy 9 négyzetméteres helyiségben. A tűz keletkezésének okáról egyelőre nem közöltek részleteket. Az eset körülményeinek tisztázása érdekében további vizsgálatok várhatók. A Balassagyarmati Tankerületi Központ 2026-ban is meghirdette gyermeknapi alkotói pályázatát 5 jeles évfordulóhoz. Janikovszky Éva születésének 100. évfordulója, a Mohácsi csata 500. évfordulója, a Balassagyarmati Balassi Bálint gimnázium 125 éves megalakulása, valamint a Magyar Labdarúgó Szövetség szintén 125 éves fennállása kapcsolódóan, és 3 korcsoportban az intézmény fenntartásában működő köznevelési intézmények diákjai részére. Az alsósok összesen 322 pályázatot küldtek be, melyek közül végül 6 diákot jutalmaztak. A felsősök bár kevésbé voltak aktívak, de közöttük is kiosztottak első helyzetnek járó díjat és egy külön díjat. Az első helyezettek ráadásul egy-egy tablettel térhettek haza. Hatalmas sikert értek el a Nógrád vármegyei szakképzési centrum Szent Györgyi Albert Technikum kadétjai, akik egy egész tanéven át tartó kemény versenysorozat után az országos top 10-ben végeztek a Honvéd Kadét Kupában. A megmérettetéseken nem csak a diákok egyéni képességei, hanem maguk az iskolák is rivalizálnak egymással. A paletta rendkívül széles volt, a fiataloknak a fizikai állóképesség mellett elméleti és taktikai tudásukról is tanúbizonyságot kellett tenniük. A Szent Györgyi kadétjai olyan rangos állomásokon gyűjtötték a pontokat, mint az országos haditorna verseny, a Kinizsi Közelharckupa, a Honvédelmi Sportszövetség Lövészkupa, valamint a Kadét akadályfutó és sakkbajnokság. A gyarmati diákok bebizonyították, hogy a terepversenyeken és szellemi téren is ott a helyük az országos elitben.
1: Időjárás.
0: A jellemzően napos órákat délután rövid ideig tartó zápor szakíthatja meg. A csúcshőmérséklet 35 fok körül lesz. Enyhülés csak késő délutántól várható, de az esti órákban is még 20 fok fölött marad a levegő hőmérséklete.
1: Közlekedés.
0: Napközben mozgó trafipaxra kell számítani a 22-es úton, Érsekvadkert és a 2-es út között. Sebességmérés várható a 2-es úton Vácnál, a Balassagyarmati úton, valamint a Gödöllői úton is. Mérik az autók sebességét Etes és Karancsák belterületén. Vezessenek figyelmesen!
2: És most csak
1: Magyarok, magyarok! Magyarországon egyedülálló remek zenei válogatásban.
2: Megafon.
1: Nagyot szól.

0: 6 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: Jelentős személyi változás előtt áll Vác egyik meghatározó kulturális intézménye. Közös megegyezéssel távozik posztjáról Laci Sarolta, a Madách Imre Nonprofit Kft. Ügyvezetője. A döntést a váci képviselőtestület elfogadta, ezzel pedig lezárul egy több mint két évtizedes szakmai pályafutás a városi közművelődés egyik legfontosabb intézményében, írja az ipoinfo.com. A hírportál szerint a képviselőtestületi ülésen jelenlévő ügyvezető ezúttal

0: sem adott részletes magyarázatot távozásának okairól. A napirend tárgyalása során nem hangzott el konkrét indoklás arra vonatkozóan, hogy mi vezetett a döntéshez, így a háttérben álló körülmények egyelőre nem ismertek. A testületi ülésen az sem került szóba, hogy a jelenlegi átmeneti időszakot követően milyen formában választják ki az intézmény új vezetőjét. A jelenlegi döntés alapján 2027 márciusától új ügyvezető állhat a Madách Imre Nonprofit Kft. Élére, várhatóan pályázati eljárás keretében, ennek részleteiről azonban egyelőre nem született hivatalos tájékoztatás. Tűzeset miatt riasztották a tűzoltókat Salgótarjánban péntek késő este, ahol a Garzonház egyik helyiségében csaptak fel a lángok az Erzsébet téren. A gyors beavatkozásnak köszönhetően a tüzet sikerült megfékezni, így nem terjedt tovább az épület más részeire. A katasztrófavédelem információi szerint a társasház 9. emeletén keletkezett tűz egy mintegy 9 négyzetméteres helyiségben. A tűz keletkezésének okáról egyelőre nem közöltek részleteket. Az eset körülményeinek tisztázása érdekében további vizsgálatok várhatók. A Balassagyarmati Tankerületi Központ 2026-ban is meghirdette gyermeknapi alkotói pályázatát 5 jeles évfordulóhoz. Janikovszky Éva születésének 100. évfordulója, a Mohácsi csata 500. évfordulója, a Balassagyarmati Balassi Bálint gimnázium 125 éves megalakulása, valamint a Magyar Labdarúgó Szövetség szintén 125 éves fennállása kapcsolódóan, és 3 korcsoportban az intézmény fenntartásában működő köznevelési intézmények diákjai részére. Az alsósok összesen 322 pályázatot küldtek be, melyek közül végül 6 diákot jutalmaztak. A felsősök bár kevésbé voltak aktívak, de közöttük is kiosztottak első helyzetnek járó díjat és egy külön díjat. Az első helyezettek ráadásul egy-egy tablettel térhettek haza. Újabb bizonyítékok kerültek elő a Zsolti bácsi ügyben, állított a pénteki sajtótájékoztatóján Pócs János. A fideszes országgyűlési képviselő szerint az ügy a rendszerváltás utáni korszak egyik legsúlyosabb politikai botrányává nőheti ki magát. A politikus Füssi Angéla nyilatkozatára és Bangó Sándor korábbi megszólalásaira hivatkozva bejelentette, a dokumentumokat a jövő héten átadja az ügyészségnek, és újabb feljelentést tesz. A képviselő Füssi Angéla nyilatkozatára hivatkozva kiemelte, Bangó Sándor rengeteg pénzt kapott a hamis vádak megfogalmazását követően, amely összegből luxus körülmények között kezdett élni. Pócs János emlékeztetett, a Klik TV műsorában Bangó Sándor elmondta, olyan papírokat írattak vele alá, hogyha kimondja Zsolti bácsi vezetéknevét, akkor kap pénzt.
1: Időjárás.
0: A jellemzően napos órákat délután rövid ideig tartó zápor szakíthatja meg. A csúcshőmérséklet 35 fok körül lesz. Enyhülés csak késő délutántól várható, de az esti órákban is még 20 fok fölött marad a levegő hőmérséklete.
1: Közlekedés.
0: Napközben mozgó trafipaxra kell számítani a 22-es úton, Érsekvadkert és a 2-es út között. Sebességmérés várható a 2-es úton Vácnál, a Balassagyarmati úton, valamint a Gödöllői úton is. Mérik az autók sebességét Etes és Karancsák belterületén. Vezessenek figyelmesen!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.
2: És most megadjuk a reggel ritmusát. Ez a reggeli ritmus.
3: Ez a reggeli ritmus.
4: Jó reggelt nektek, sziasztok, kedves megafonisták! Itt vagyunk, rádiókunk, és indítjuk a reggeli ritmust ezen a szép vasárnap reggelen. Annyi minden volt velünk a héten, hogy hát alig bírjuk beszuszakolni ebbe a 4 órába, de valahogy a technikus kollégák segítségével ezt meg fogjuk tudni oldani. A mikrofonnál Olicek Ádámot halljátok, Karvas Sanyi is itt van, szia Sándor, jó reggelt neked is, hello!
5: Jó reggelt, szép vasárnapot mindenkinek, ugyanis június 21-e vasárnap van, és most figyelj, nem a névnaposokkal kezdem, ha nem gond.
4: Hát jó? Ez hihetetlen.
5: A jóga világnapja van ma.
4: Elkezdenék egyszer jogázni, hogyha valaki nincs ami jóga egy gyarmat környékén, ahol érte, csak a
5: mindegy. Sokan foglalkoznak.
4: Igen, egy picit úgy belemennék ebbe. Érzem, hogy már úgy tudod, hogy mikor egyszer-kétszer a belső hangom így megszólal, hogy akkor á kéne de kicsit tudok, meditálni, meg ilyesmi. Misodát?
5: Menj gördeszkázni nap.
4: Ó, de nem megyek, az biztos, ezt töröm magam. Nem.
5: A szeme ünnepe is ma van.
4: Ó, hát az, nálunk ez folyamatos.
5: Ez biztos, igen, igen. Minden idők meg a slágerei így szólnak nálunk, ugye, a 97-en és a 91-90. Na és akkor tényleg elmondom, hogy június 21-én vasárnap kik a névnaposok, a Leila, aztán Alajos, mindjárt mondom, nagyon furcsa név, Aloizia, aztán Albán, Demetria, Phyllis, tudod, ő a jockeynak volt a titkárnél a Dallasba.
4: Igen, tudom.
5: Aztán Collé, illetve Leila és Radamér. Na, őket köszöntjük nagy szeretettel.
4: Szépek, szépek. Szépek ezek, szépek, igen. Na, jól van, tényleg rengeteg minden történt velünk, úgyhogy az első pár dal után az első témát hallhatjátok is itt a Megafonban.

0: Ez történt szerdán reggel.
1: Mit tudnak csinálni a fiatalok most, hogy hamarosan egy pár nap múlva jön a vakáció? Ez a témánk ezekben a percekben, és egyfajta vita már indult is, és ugye össze tudjuk hasonlítani a 2026-os nyarat, akár mondjuk gyerekkorunk nyaraival, mert ugye pont ugye Karvas Anyi patította ki a történetet, hogy hát gyakorlatilag az fog most történni, hogy vége van a tanévnek, minden gyerek otthon van, nyomogatja a telefonját, és így telnek el a hetek, és a hónapok körülbelül semmifajta érdemi.
2: Az a baj, hogy gyanús, hogy van igaza a Sanyinak. Én bízom benne, azért én mindig egy kicsit az optimista vonalat is képviselem, tehát bízom benne, hogy nem ennyire dráma, de az, hogy arányaiban biztos vagyok benne tekintve. Nagyon sok szülő ugye dolgozik, mondjuk vegyük ezt a hatodik, hetedikes
3: korosztályt.
2: Hát ez az életlen. Tehát nem feltétlen tudod annyira kontrollálni a gyerkőcöt, vagy nem tudom én. Nekünk, én mindig elmondom, szerencsés helyzetben vagyunk, vidéken, mindig sokkal szerencsésebb, mert ahogy beszéltük, Budapest.
1: A csomó dolog nincs jelen.
2: Víz lever a gondolattól, hogy mondjuk, ha én Budapesten dolgozom, és a gyerkőc otthon van.
1: Legyél kreatív,
2: és akkor menj le, vagy hova, vagy metró.
3: Full stressz helyzet, hónapokig tartó folyamatos stressz helyzet, amiből a kilépés maximum tényleg a rögzített táborok idején van, vagy a családi nyaralás idején van. Az összes többi egy full idegbetegség. Én azt gondolom, tehát ez teljesen így van, de mi szerencsések vagyunk, és a vidék általában szerencsés. Minél
2: sőt,
3: kisebb,
2: ugye, itt minél kisebb, tehát
3: minél kisebb, minél messzebb vagyunk bármitől, annál nagyobb a biztonságérzetből adódó nyugalmi helyzeted ilyen értelemben.
4: Kevesebb veszély leselkedik rá.
2: Igen, mert talán többi... pont egy faluban előbb mondod azt reggel, hogy jó, én fiam, mentem dolgozni, hol lesz az ebéd, meg nem tudom én.
1: Hát ennyi volt régen, hogy gyerek, elmentem dolgozni, ezért vitt ki ezt, ott van a hűtő, meleg is, meg mikró két perc, majd jövök négy környék.
3: De ha meggondolom, tényleg azt is, Ádi, hogy mi is, ugye, és én egy körrel régebbi gyerekséget éltem át, de nagyban hasonlított a tiédre, mert még nem volt akkor a változás, meg a tiédre is, Nóri, nem volt akkor a változás, hogy aznak a tudata most szülőként, hogy anyuik tudták, hogy reggel 8-kor, reggeli után biztos, hogy a nyírésbe voltam már, 6-10 magammal, a csapattal, az biztos, és este 5-re jöttünk haza, így vagy azoktól kellettünk mondjuk délbe kajálni, aztán vissza. Az előfordul, de valószínűleg nem. Hogy egy egész hálónapot, egy egész fél nyarat a tó a fürdés tudatában.
2: Na, de most ugye?
3: Én
2: most
3: ezt nem tudom, hát hogy ez hogy működne.
2: Magba mennél, én például most...
3: Én mennék kivenni, én nem tudom.
2: Stabil úszó is a lányom, meg nem tudom.
1: Na, te most akkor azt mondja a Panna, hogy akkor figyelj, oké, telefon ott van, le tudod őt követni ezzel a almászonárral, és akkor kezdve kint vannak, és be reggel 8-10 után 5-ig majd jövök anya.
3: Totális változás, gyerekek, az életvitelünkben, az élet körülményeinkben. Gondolok arra egyébként, hogy eszköz oldalról mennyi minden vagy támogatja, vagy támadja az életünket.
4: Norbi, nem fél. Lehet, hogy nem bízunk meg mi szülők sem már a gyerekben.
2: Nem, én a gyerekben bízom.
3: Én is bízom.
2: Én a többiben nem.
3: Ez nem,
4: akkor
3: ez butaság.
2: Én a gyerekben abszolút bízom.
4: Minden lépését tudni a gyereknek?
2: Hogy?
4: Miért akarjuk minden lépését tudni a gyereknek?
2: Nyilván, ebben teljesen igazad van, és én egy jó példa vagyok, negatív példa erre, mert én például a férjem és én közülem, én vagyok a sokkal kockább, tehát én vagyok az, hogy nem, még mit tudom, én még nem menjen el egyedül iskolába, de nem most, hanem néhány éve. De az már megvan, én benne bízom, mert tudom, hogy szabálykövető, tudom, hogy körbenéz az úton, tehát, hogy rajta feltétlen nem múlna, de én az összes több. Mi van akkor, ha ott megy egy kutya? Mi van akkor, ha bolond fiúk gyülekezete oda megy?
4: Hányszor megkelgetett bennünket kutya honton, és akkor mi van?
2: Szaladtunk? Igen, tehát hogy én inkább az összes többi körülménytől félteném jobban, de nem tudom elképzelni valóban, hogy én most azt mondanám, hogy oké, reggel kimentek a nyíriesbe.
3: Igen, látszik, nagyon fontos dolog van egyébként itt a nyár folyamán elvégzett közös programok. Tehát visszaugurva mi nálunk, tudtuk mindig, hogy megvan a, azt nem állítom, hogy olyan, hogy 20-as csapatokban verődve mentünk, de szerintem 8-10 akár simán össze volt ugorva egy környék. Most én azt nem hiszem el, hogy a mostani közösségek ekkora létszámot
2: nem,
3: képviselnek.
2: Nem, szerintem sem.
4: Nincsenek kisebb a kis kapcsolatok.
3: Kettes-hármas kis klikkek vannak.
1: Ugye a lakótelepi bagázs, nincs a lakótelepi bagázs. Ugye most a Madács liget, vagy ugye a volt április négyesek, érted, vagy a Nógrádi, vagy beszéljük azt mondjuk Palasagyarmaton, vagy akár nem tudom én, a Beszterce, hogy így ott volt a telepi bagázs, és akkor mentünk.
3: De nálunk az is át közös halmazok voltak. Te én úgy emlékszem, hogy nekünk is ott voltak az április 4-es srácok, és akkor mi meg ott voltunk az úgynevezett süvítősek, ott azon átírom, hogy mit tudom én, tehát akik családi házasban voltunk. Ez mosódott össze, ez verbúválódott össze, én 10 fősökre csak oda akarok kilukadni, hogy most ennek a személyi feltétele a gyerekek között egészen bizonyosan már nem erre a létszámra rúgnak, hanem sokkal kisebb közösségek, sokkal kisebbek ezek a dolgok, vagyis más jellegű mozgást és más jellegű programot, más jellegű elfoglaltságot is hoz maga után. És itt van a nagy kérdés, hogy azok ugyan mik lehetnek.
1: Meg itt az
2: online,
1: a kérdés, igen.
2: Online világ, szerintem rendkívül.
1: Ha hallgatnak most minket a szülők, akkor azért várunk hozzászólásokat is, hogy ti hogy oldjátok meg, tehát hogy milyen stratégia lesz otthon arra, ha nincsen nagypapa vagy nagymama, mert nagyon sok családban nincsen sajnos, hogy a gyerekkel lehessen, nincsen tábor, és mondjuk ilyen hatodikos, hetedikes, amikor már, de még nem mondjuk, pont az a korosztály, de akár lehet nagyobb vagy kisebb is, hogy a gyerek akkor maradjon otthon, tehát hogy mit csináltok velük,
4: biztos,
1: ez egy fontos kérdés.
4: Marad, meg azért nyilván a táborok sem olcsóak.
1: Hát ezt
4: nem
1: mondom, hogy
2: meg ugye ennyi. Az igen, mondjuk egy 3-4, nekünk is 3, maximum 4 tábor lesz a nyáron, ahova elmegy Panni, és akkor egy másfél hónap simán még teljesen marad.
3: Az még egy érdekes dolog szerintem, hogy az is lehet, most mi nagyon agyalunk rajta, hogy ki hogy oldja meg, hogy szinte nincs különbség most a feladatból és az iskolából való kiálláson túl a gyerekek iskolaidő alatti hétköznapjai és a vakáció alatti hétköznapjai közt. Pont azért, mert hogy az a mobilozás, meg az a mit tudom én, micsoda online jelenlét, az bizonyos mértékben, hát valószínűleg nem kicsit, akkor is jelen van. Most is ugyanúgy jelen lesz, egy picikét nagyobb képernyőidővel. Tehát igaziból pont annyira megszokott már, és annyira be vannak szippantva dologidőben is ebbe a világba, hogy attól, mert most még vakáció van, nem lesz az a változás, mint amit mi, és most nem a jó, nem azt akarom kihozni, hogy bezzeg, csak ami nálunk
2: még... De egy kicsit mégis.
3: Igen, de ami nálunk még megadatott az pusztán a körülmények miatt, hogy igen, vártuk, és gyakorlatilag az első vakációs napnál éreztük azt, hogy úristen, nem kell bemenni. Érzetek, 10 óra van, és nem a terembe ülünk. Ez ilyen kis törvénytelen, ilyen kis menekülős, ilyen kis fura, szabálytalan dolgot éreztünk, aztán ugye az meg is szoktuk, ezért volt nehéz szeptemberből
2: visszajönni.
3: Igen, és ő náluk meg szerintem ez így nincs meg. Így aztán ők lehet, hogy nem is érik meg magát a vakáció létét olyan nagyon
4: nem
3: nagy
4: tudják
3: dobásra.
4: Élvezni, Norbi, nagyon jót mondtál. Nem is tudják élvezni. Nekünk volt igényünk, szükségünk gyerekkorban.
3: Ne, itt most állj meg.
4: Hogy mondjuk együtt legyünk.
3: De rossz irányba mész,
4: nem is igénylik egymás társaság.
3: Nem, ez hülyeség.
2: Igénylik.
3: Másképp.
4: Szerintem meg el vannak csak a telefonnal.
3: De nem, Sanyi, ez másképp megy. Most megfordítom, ha nekünk lett volna az az időnk, az az eszközi lehetőségünk és minden, amire most köpködünk, akkor kétséged ne legyen felőle, hogy ugyanúgy...
4: Hagyd tegyek fel egy kérdést.
3: Te is azt csináltad volna, és ha fordított lenne, és most lenne visszafejlődés a technikában, akkor ezek a gyerekek lennének kint aktívabbak, mi pedig fordítva ugyanazt csinálnánk.
4: Lehet, mi ketten szülők vagytok, akkor hagyd tegyek fel egy kérdést.
3: Na, tedd fel.
4: Hogy miért van az, hogy mi szülőként, jó magam is ugye szülő vagyok, rájövünk 40-50 éves korban, hogy mennyivel jobb volt az a világ, mennyivel csendesebb, mennyivel megbízhatóbb.
3: Nem jöttem rá, Sanyi.
4: És miért? De, hogy
3: nem. Nem, ezt mondtam neked, hogy ez egy hülyeség.
4: A gyereked is rá fog jönni majd 40-50
3: éves. Nem. Elmondom neked, Sanyi, hogy azért nem.
4: Az az élet.
3: Azért nem változik ez meg, és ez baromság. Mert ez egy folyamat, zajlik az élet. Ezen a perc, ami elmúlt, azon nem lehet ilyen szempontból keseregni, vagy sajnálkozni, vagy nem tudom mit csinálni. Ez most van. Az emberiség magának gyártja le a körülményeket, amik meghatározzák a nem tudom a következő napjait. Azt beállítani nosztalgiából, saját magam dicséreteként és himnuszaként, hogy bezzeg, milyen az a gyerek voltam én akkor, és milyen jó volt nekünk, és mi mindent tudtunk, az egy ökörség. És ne, ebben nem ennyire.
2: Meg figyelj, Sanyi, mi megéltük, de ők nem. Tehát ő nekik azért nem lesz ez soha megvilágosodás valószínű, hogy nekünk mennyire jó gyerekkorunk, vagy milyen jó lehetett, mert hogy ők ebben nem éltek.
3: Folyamatot élnek.
4: Tudod, mi csak... csináljon, pedig ő is egy más világban élt.
3: Ő mire jöjjön rá, Sándor?
4: De hogy mennyivel másabb volt, nem, hogy nem volt egy...
3: Sanyi, de mire jöjjön rá?
1: Nincs. Azért mondom, hogy nincs összehasonlítási alapja. Nem fog rájönni, mert ő nem tudja azt, hogy miért, amikor kimegyek gyerekcsapattal, és akkor egész nap focizok, meg kimegyek, mire jöjjön rá? Értsd meg, hogy nem fog tudni rájönni, mert nincs más. Hát ez egy természetes dolog, hogy nincs más, érted? Nem fog rájönni.
3: Ez egy hamis talapzat, amin áldogálsz, és próbálsz az, arról
1: izélni. Te össze tudod hasonlítani, de egyébként meg te sem, mert akkor lehet, hogy egyébként a Ramona tök más milyen hozzáállással lenne mondjuk a nyarakat illető, meg ezt ágával sem lenne már kimenni valóban egész nap. Mit csináljak a tó mellett egész nap? Ez lenne a kérdés.
3: Igen.
1: Fürödjé egész nap.
2: Igen, nekik ebben a felgyorsult világban már nem,
1: most ez
2: nem,
1: lenne nem, a kérdés. Nem az. Igen. Jó, még várjuk a hozzászólásokat, jó? Itt a dalok alatt, mert hogy azért ez egy brutális fejtörés a szülőknek.
5: Ettől függetlenül.
1: Igen, úgyhogy ha vannak tippek itt Baros-Odermatt és Bácz környékéről, akkor nyugodtan írjátok meg nekünk.

0: Ez történt szerdán reggel.
1: Na nézzük a hozzászólásokat, kedves hallgatók, és akkor gyerekkorunk régi nyarai, és hát problémák, hogy hát mi is hogyan történik itt a nyár folyamán. Valaki azt mondja, hogy home office-ban dolgozom. Nem ideális, de legalább itt van a gyerek, és ránézek
2: néha. Abszolút, ez megadható.
1: Igen.
3: Szerencsés is?
2: Veszélyes is.
1: Igen.
2: Szerencsés és veszélyes hosszabb távon.
1: Valaki azt írja, hogy nem szépítem, kiveszem a szabadságomat, a nyaralásra már nem nagyon marad.
3: Mm-hmm. Hát ez az.
4: Hát ez az áldozat kategória.
1: Igen. Kriszti, igen, Kriszti írja, hogy ez a kreatív sztori, hogy összefognak, három anyukával összefogtak, egyik nap nálunk van a gyerekcsapat, másik nap a többieknél, ingyen van és működik.
2: Mekkora jó!
3: Óriási.
2: Ez egyébként.
3: Óriási.
2: Ez nagyon jó.
3: Na, ez közösségi hozzáállás.
1: Valaki ezt írja.
2: Igen, hogy hívták a KGM, vagy mi ez? GK? Régen a kollégináim mondták, hogy volt ez a közös, na mindegy, valamilyen.
3: Gazdasági
2: munkaközösség, ez most ilyen gazdasági gyerekközösség. Na igen, köszönöm.
1: Igen, valaki a gyerek már tud főzni egy egyszerű ebédet, és tudja, hogy mikor kell telefonálni, így nyugodtabban hagyjuk otthon pár órára.
3: Ez jó.
1: Igen, aztán itt is írja valaki, hogy mi négy család összefogásával oldjuk meg, ha mindenki segít egy kicsit, senkire sem szakad rá az egész nyár.
3: Ez szenzáció.
2: Szerintem
3: csak
2: is.
3: Jelzen.
2: Igen, a világ legegyszerűbbje, amiről mondjuk nem is beszéltünk, mert
3: és tényleg perfekt megoldás, sőt, változatos, izgalmas, közösségépítő, tessék ezt szerintem gyakorlattá tenni.
2: Abszolút.
3: Minél több embernek, ez nagyon-nagyon jó.
2: Meg a gyerek is mennyivel jobban el van, ugye?
3: Hát hogy
2: nem az
3: hát
2: van, hogy ne? Anya, gyere, játsz velem,
3: persze.
5: Le van kötve.
1: Igen.
3: Nagyon jó.
1: Jó, ez már volt. A gyerek bejár velem a munkahelyre néha, nem mindenhol.
5: Az is jó sztori.
1: Nem mindenhol lehet.
2: Az szerintem már elég
1: nálok szerencsére.
2: Hely,
1: igen, azt írják. Igen. A feleségem részmunkaidőre váltott nyárra, kevesebb pénz, de legalább megoldottuk, ilyet jó. Is kaptunk.
3: Újabb áldozati.
1: Igen, valaki meg azt írta, hogy csak azt nem tudom, hova tűnt, hogy igen, hogy váltott műszakban van az apa meg az anya, és akkor úgy tudnak, hogy
2: gyerek. Az mi romantikus, mit gyerek, találkozunk ősszel?
5: Hosszú,
1: mindig valaki legyen otthonnál, csak az nem tudom, hogy hova tűnt meg, de valaki azt is írta, hogy váltott műszakban nyomják, és akkor úgy van, igen. Amikor gyerek voltam, egész nyáron otthon voltam egyedül napközben, ma már sokan ezt elképzelhetetlenek tartják. Ezt is kaptuk még, igen. Hát, nem egyszerű, na!
3: Ha érezni a küzdést azért a szülők részéről is ebben a feladatban.
1: Igen.
3: Ez tényleg mindig
2: nem
3: az.
2: Nem csoda, mert azért tényleg az hosszú idő. Igen. A gyerekek marha nagy örömére.
1: Na úgyhogy...
5: Én erre egy rendeletet szabnék, ugyanazt a pénzt egy szülőnek legalább megadnám, mint amennyit egész évben havonta tud keresni, és azt mondanám, figyelj, mit tudom én, 12 éves korig otthon lehetsz a gyerekkel, mint szülő, egy szülő, aha. Otthon lehetsz, és ugyanazt a pénzt kapod, mint
3: a már dolgoz. Csak a munkaerőpiac sinlenének, hogy ki látja el azt a feladatot.
1: Ez egy másik felvetés lesz, erre már sajnos nincsen időnk, úgyhogy jönnek a megos lágerek. Köszönjük, Sanyika!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
3: Évmilliókon át arra vártam, hogy megtaláljanak. Kemény, tiszta természetemet Viktor kovácsolta, a tűzben engem nemesebbé téve. Minden ütésétől szépültem. A nehéz, hosszú út után válasz engem több száz társam közül, mert én csak téged várlak. A te boldogságodért születtem. Ezer karikagyűrű modellel és csodás gyémántokkal várunk Viktor boltjában. Balassa gyarmaton a Rákóczi út 23-ban a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt. Balassa gyarmaton, a Madás moziban.
4: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Ó, köszi, köszi!
6: Hello, Vizi Lili vagyok. Olyan jó játszani veled.
7: Jön a kihalás, már megint.
8: Buli! Jöttem, ahogy tudta.
9: Mi vagy te? Valami öreg új játék?
8: Mi?
10: Azért hisz öregnek, mert kopaszodsz, Budi.
9: Oh! Oh! Csak azt akarom, ami a legjobb neki. Pápá játékot.
11: Ide erősítés kell.
12: Éjjel nincs.
9: Még mindig szüksége van rá. Gyerünk, szeme nagy!
13: Toy Story 5 a mozikban.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
14: Szelektíven szuper. Még nem vette át az új szelektív hulladékgyűjtő edényit Balassagyarmaton? Most is van rá lehetőség. A sárga fedelű kuka ingyenesen átvehető azoknak a családi házban élőknek, akik korábban még nem jutottak hozzá. A gyűjtőedényben együtt helyezhetők el a műanyag, papír és fém hulladékok, így több hely marad a háztartási hulladék számára. Az edények átvételét a Városházán biztosítják minden szerdán reggel 8 órától délután 5 óráig. Gyűjtsd külön, védd a környezetet. További információért érdeklődj a Városházán. Szelektíven szuper. Készült a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
2: 7 óra van.
1: Itt a Megafon.
15: A mikrofonnál Andor Tamás.
2: Hírek.
15: Jelentős személyváltozás előtt áll Vác egyik meghatározó kulturális intézménye. Közös megegyezéssel távozik posztjáról Laci Sarolta, a Madách Imre Nonprofit Kft. Ügyvezetője. A döntést a váci képviselőtestület elfogadta, ezzel pedig lezárul egy több mint két évtizedes szakmai pályafutás a városi közművelődés egyik legfontosabb intézményében, írja az ipoinfo.com. A hírportál szerint a képviselőtestületi ülésen jelenlévő ügyvezető ezúttal sem adott részletes magyarázatot távozásának okairól. A napirend tárgyalása során nem hangzott el konkrét indoklás arra vonatkozóan, hogy mi vezetett a döntéshez, így a háttérben álló körülmények egyelőre nem ismertek. A testületi ülésen az sem került szóba, hogy a jelenlegi átmeneti időszakot követően milyen formában választják ki az intézmény új vezetőjét. A jelenlegi döntés alapján 2027 márciusától új ügyvezető állhat a Madách Imre Nonprofit Kft. Élére, várhatóan tájázati eljárás keretében. Ennek részleteiről azonban egyelőre nem született hivatalos tájékoztatás. Tűzeset miatt riasztották a tűzoltókat Salgótarjánban péntek késő este, ahol a Garzonház egyik helyiségében csaptak fel a lángok az Erzsébet téren. A gyors beavatkozásnak köszönhetően a tüzet sikerült megfékezni, így nem terjedt tovább az épület más részeire. A katasztrófavédelem információi szerint a társasház 9. emeletén keletkezett tűz egy mintegy 9 négyzetméteres

0: helységben. A tűz keletkezésének okáról egyelőre nem közöltek részleteket. Az eset körülményeinek tisztázása érdekében további vizsgálatok várhatók. A Balassagyarmati Tankerületi Központ 2026-ban is meghirdette gyermeknapi alkotói pályázatát 5 jeles évfordulóhoz. Janikovszky Éva születésének 100. évfordulója, a Mohácsi csata 500. évfordulója, a Balassagyarmati Balassi Bálint gimnázium 125 éves megalakulása, valamint a Magyar Labdarúgó Szövetség szintén 125 éves fennállása kapcsolódóan, és 3 korcsoportban az intézmény fenntartásában működő köznevelési intézmények diákjai részére. Az alsósok összesen 322 pályázatot küldtek be, melyek közül végül 6 diákot jutalmaztak. A felsősök bár kevésbé voltak aktívak, de közöttük is kiosztottak első helyzetnek járó díjat és egy külön díjat. Az első helyezettek ráadásul egy-egy tablettel térhettek haza. Újabb bizonyítékok kerültek elő a Zsolti bácsi ügyben, állított a pénteki sajtótájékoztatóján Pócs János. A fideszes országgyűlési képviselő szerint az ügy a rendszerváltás utáni korszak egyik legsúlyosabb politikai botrányává nőheti ki magát. A politikus Füssi Angéla nyilatkozatára és Bangó Sándor korábbi megszólalásaira hivatkozva bejelentette, a dokumentumokat a jövő héten átadja az ügyészségnek és újabb feljelentést tesz. A képviselő Füssi Angéla nyilatkozatára hivatkozva kiemelte, Bangó Sándor rengeteg pénzt kapott a hamis vádak megfogalmazását követően, amely összegből luxus körülmények között kezdett élni. Pócs János emlékeztetett, a Klik TV műsorában Bangó Sándor elmondta, olyan papírokat írattak vele alá, hogy ha kimondja Zsolti bácsi vezetéknevét, akkor kap pénzt.
1: Időjárás.
0: A jellemzően napos órákat délután rövid ideig tartó zápor szakíthatja meg. A csúcshőmérséklet 35 fok körül lesz. Enyhülés csak késő délutántól várható, de az esti órákban is még 20 fok fölött marad a levegő hőmérséklete.
1: Közlekedés.
0: Napközben mozgó trafipaxra kell számítani a 22-es úton, Érsekvadkert és a 2-es út között. Sebességmérés várható a 2-es úton Vácnál, a Balassagyarmati úton, valamint a Gödöllői úton is. Mérik az autók sebességét Etes és Karancsák belterületén. Vezessenek figyelmesen!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És most megadjuk a reggel ritmusát. Ez a reggeli ritmus.
3: Ez a reggeli ritmus.
4: Ez történt szerdán reggel.
5: Jó rádiózást kívánunk mindenkinek, szevasztok, itt vagyunk, és hát ahogy ígértük, lehet azt mondani, hogy helyi témánk van, mert hogy ugye a mai adás az már a 2500-dik az indulásunktól kezdődően, úgyhogy nagyon rágtak mindenki a fülemet, hogy akkor erről kicsikét beszélgessünk, mert ott tényleg sok, ugye reggel Nóri egyből elmondta azt, hogy hát kvázi olyan ez, mint hogyha 310 napig folyamatosan itt ülnénk és csinálnánk ezt non-stop, úgyhogy beszélgetünk majd arról, hogy kinek milyenek az érzései, vagy ki mire emlékszik vissza, jó, azért nyilván Norinak kevesebb intervallumban, de azért Norbinak meg Sanyinak gyakorlatilag itt van ez a 10 év, költöztünk is ezzel kapcsolatban.
6: De azt most se vegyük el, mert azt csak korán reggel mondta a Norbi, hogy azért itt te vitted, kvázi, hogy kiszámoltátok nagyjából egy szűk 5 nap kivételével, tehát nem volt nagyon.
5: Nem volt az, mint 5 nap, tehát valamikor beesett azt, hogy nem tudom én, itt voltak hiányzások.
6: Legyen akkor 8 nap, vagy 10.
7: Volt ilyen 4-5 napos ilyen.
8: Tényes való,
6: tehát, hogy az Ádám
8: az összeset végigtolta, gyakorlatilag összeset végigtolta, elképesztő Ádám teljesítményt, tehát ezt folyamatosan eszembe jutott időközben is egyébként az, amit az ember ide lerak, elképesztő. Tehát a taps az minimum jár neki, utálja hallgatni.
5: Vácról írta valaki, hogy egy költözés után találtam rátok, segítettetek otthon érezni magam az új környezetben. Ez Dóra írta nekünk. Köszi, tök jó. A reggeli műsor mellett nőtt fel a vállalkozásom, sok év, sok kilométer, sok adás. Ezt írta nekünk Józsi. Aztán Zsófi Kismarosról, hogy a 2500. adás hatalmas mérföldkő, sok sikert. János írja, az első munkahelyemre menet kezdtem hallgatni. A Megafont azóta munkáját váltottam, de a rádió maradt. Sok sikert, jönnek azért itt a hozzászólások. Úgyhogy beszélgetünk majd mindjárt erről, Sanyik. Akkor Sanyikához megyek először, hogy emlékszem még az indulásra? alapvetően. Én kicsit emlékszem rá, amikor először a karavajjal összeültünk egy hárman, Norbi.
8: Én is emlékszem.
7: Igen, én is emlékszem, magázódtunk először. Én nagyon nehezen igen. szántam rá magam, hogy tegezzelek, tegezhetlek titeket, meg egyáltalán nehezen, emlékszem, hogy nehezen állt rá a szám arra, hogy a hallgatókat tegezzem, pedig nyilván egy ébresztő rádióműsor vagyunk, és olyan furcsa volt azt mondani a hallgatóknak, hogy sziasztok, jó reggelt, felkelni, itt az idő,
5: stb.
7: Vagy mikor mondjuk játszottunk hallgatóval, és akkor hogy őt is tegezni, de nyilván ez a trendi, meg ez a valóság, könnyebb is így beszélgetni, jobb is így. Nyilván izgalom volt nagyon sok esetben, hogy ne legyenek, tudod, tehát először is ugye nagyon nehéz volt megoldani, ezt Nóri neked is mondom, ugye, hogy én, a hallgatók is tudják, nem látok. Hogy nem tudtam, hogy ők, tehát ti tudtok egymásnak mutatni, ugye, hogy most befejezed a mondatot, vagy ilyesmi, hogy ne vágjunk egymás szavába.
5: Igen, hogy jelentkezett, amikor tehát ő fölöltek kezét, és akkor utána meg Norbi volt az, aki a combját a Sanyinak megkocogtatta, hogy igen. akkor egy perc van még nagyjából hátra, és akkor megyünk ki, mert outro van, és ja, akkor jönnek a dalok. Úgyhogy ezt egyébként így toltuk, és hogy jelentkezett, Norbi megmutatta, hogy akkor egy perc van nagyjából, és akkor már nem kérdez, akkor már levezetjük a témát.
7: Amikor még viszi beszélt, akkor még jobban ütöttem. Megint hozzámért, hogy most már fejezzem be a mondatomat.
5: Igen, tudod, mert idő van. Na, idő van. Beszélgetünk erről majd mindjárt, jó? Mert azért jönnek olyan kis kulisztem, azért nem árulunk egy minden kulisszát, jó, de azért beszélgetünk erről. Valaki azt írja, reggelent a műhelyben elsőként a rádió kapcsol be, mire megérkeznek a kollégák, már mindenki tudja, miről beszélgetnek. Aztán Kati írja Balassagyarmatról, hogy gyerekeimet éveken át iskolába vittem, közben szólt a reggeli műsor, ma már nagyok, de a rádió maradt, köszönjük ezt nektek. És még egy gyorsan, 10 éve költöztünk ide, hogy hova, azt nem tudom, azt nem írtad meg, és rajtatok keresztül ismertem meg igazán a környéket, sok programról, rendezvényről tőletek hallottam először, köszönjük nektek. Köszi, ezek azért jól estek
6: nekünk. Minden felül.
5: Hogy meg a slágerek után azért jövök, és egy picikét helyi témával foglalkozunk, mert ugye 2500. adásban ülünk benne éppen veletek együtt.

0: Ez történt szerdán reggel.
1: 2500. adásunkban vagyunk benne, jó rádiózás mindenkinek, úgyhogy kicsit beszélgetünk arról, hogy ki hogyan éli, élte meg az elmúlt 10 évet is, mert egyébként 10 évesek is vagyunk novemberben. Leszünk 10 évesek, de maga ugye a mennyű az már 2500-at hozza, úgyhogy hát Norbikám, kérlek, hát bújj ki a telefonból, és akkor egy picit próbáld a csápjaidat ezekre a hullámhosszokra rátenni, hogy ha visszaemlékszel egyébként, hogy mik azok, amik itt kapásból fejben azért, hogyha megkezdem azt, hogy miért volt jó az elmúlt 2500 darab adás, akkor arra mit válaszolsz?
2: A legelején én borzal elképesztően izgultam. Tehát én olyan szinten voltam kifejezetten jól megfogalmazható zavarban, hogy azt ritkán érzi az ember. Tehát a legrosszabb érettségizős időimet, időszakomat.
3: Pedig tök vicces, mert te meg ezzel, tehát ez évtizedek óta az emberekkel, tehát nagyobb tömegek szórakoztatása.
2: Ott vagyok abban, hogy nem kellene izgulnom attól, mert szerepelni kell, úgymond. De az újdonság, az, hogy mégsem látod az embereket, az, hogy az orrod alában dugva úgy egy mikrofon, hogy valamit mondasz azon azért, hogy is mondjam, csak...
1: Hát a súly van?
2: Minimum nem változtatsz, igen, és a súly pedig abból adódik számomra, tehát nem az én mondataim súlya, hanem az, hogy tehát annak a terhe, hogy nem lehetsz hülye. Hogy nem kéne hülyének lenni.
1: Ne
2: hogy nem már. Kéne hát, nehezek.
3: Azt tudom.
2: De hogy akkor abban az értelemben, hogy, tehát, hogy akkor tényleg tehát nem olyanokat mondani, ami aztán tényleg abszolút vállalhatatlan. És ennek, ez nagyon könnyen meg tud történni, mert az ember bele tud valamibe úgy is, én meg is tettem, nem is egyszer, nem is kétszer, nem is háromszor.
1: Figyelj, én annak örülök is, akkor csak egy gyors zárójel, hogy hát nagyon nem pereltek meg minket az elmúlt 10 évben, úgyhogy ez
3: teljesen jó.
2: Olyanok nem történtek, és azt gondolom egyébként, hogy ha az elmúlt időszakból, ha valamit sikerült kinőnem, akkor az pont ez a mindent görcsbe rántó izgalom, ami megszűnt. Azért, nem tudom mikor, de megszűnt.
1: Azért azt elmondjuk hallgatónak, hogy 10 évesek vagyunk hivatalosan, de ugye az első indulás magának a rádiónak az ugye az 13 környéke volt, akkor még egyébként a Norbi a Duplán Jó című műsornak a műsorvezetője
2: tényleg,
1: volt.
2: Azt
1: ne kezdjük el. Tehát, hogy egy olyan zenés műsorblokkot rakott össze, miben ugye egy két dal.
2: A Duplán Jó, igen. Jel és akkor egy előadott, egy régebbit, vagy egy újabbat, és közte a szövegeket mindig rám bízták. Én mondhattam az összekötőket, ezeket otthon gyártottam meg.
1: Akkor még mi nem dolgoztunk együtt. Tehát, hogy én nekem volt egy reggeli műsor, de akkor még ott több más társam volt, mert akkor még más volt az egésznek egyébként a folyama, akkor még a Karvas sem volt, és ugye volt egy ilyen fél éves sztori talán, utána kaptunk megint egy kis idegenes frekvenciát rá, és akkor ugye 14-ben elhalkultunk. És akkor 16-ban tudtunk megint visszajönni, és igen, akkor indult el ez.
4: November 17-e pontosan.
2: De van, hogy évig gyártottam így ezeket a kis történeteket, ott, amiből aztán...
3: De hogy mekkora jó még nekem is hallgatni ezeket, úgyhogy meséljetek.
2: Igen, ezek voltak, és borzalmasan sok ideje beszéltünk már arról, ezt tegyük hozzá, hogyha már most szóba kerülsz ilyen értelemben is, hogy mennyire jót tenne nekünk, und a műsornak is az, hogyha lenne női szereplőnk.
1: Igen, ez sokszor van.
2: Lenne női műsorvezető, és aztán egyszerűen ez aztán mindig erősen jött, aztán nem, aztán igen, nem, és akkor te itt vagy, ami és aztán bebizonyítod, hogy ez mennyire jó.
1: Igen, hát kell, de tudom, itt voltunk, testoszteron.
2: Próbáltunk neki menni, mindig próbáltuk belehelyezkedni női fejbe, női fejbe, valamire.
3: Hát nem megy, igen.
2: Annyira egyszerű.
1: Most be tudunk olyat vállalni, mondjuk, hogy a szoptatás világnapja van. Most komolyan mondom, mert a múltkor talán volt ez a nyitott nap a kórházban, ez igen, a kezdetek napja,
3: volt,
1: és akkor
3: ugye volt
1: ez, és akkor pont a Bettivel ugye beszélgettünk, és hogy lehet, hogy belementünk volna a témákba, amiből nem érted, akkor most itt három pasi beszélget a szoptatás világnapjával
2: kapcsolatban. Amiben nincs semmi baj.
1: Csak bevállaljuk, nem arról van szó, de akkor mondjuk azért egy woman oldal, az
2: nagyon egy hiányzik, oldal, és egy millió olyan téma van, természetesen, de hát meg maga más a humorod, neked is más a humorod. Másképp csatlakozt minket. Minket szerintem abszolút felvillanyoz, hogy te itt ülsz.
3: De cuki vagy.
2: Az
3: tényleg.
2: Nekem nagyon sokat tesz.
1: Igen. Egyébként nem sok kitelepülésünk volt. Tehát, hogy azt lehet mondani, hogy az a csinem bántunk, és ez szerintem nem is annyira baj. Tehát, hogy volt egy pizza tesztünk, még annó Salgótarján főterén.
2: Az nagyon kemény volt.
1: Ez jó volt. Teszteltük a pizzériát.
3: Tarjánban voltatok, voltunk, mert én itt
4: tenni remélsz
3: a
4: gyarmati
1: főteresre.
4: Öt pizzát kóstoltunk meg.
1: Igen,
2: és sok kapcsán. Tehát ilyen vak volt az egész csúcs.
1: És akkor gyorsaság alapján tötted, és akkor ott voltunk a Józsi előtt, és akkor ott nyomtuk a télőben.
3: Nagyon komoly volt. Ez nincs meg.
1: Igen. Figyeleztünk, ott voltunk, akkor voltunk
2: ugye. Hát itt az óriás kerekes volt.
1: Igen, ott azt Faragó Zolival azért az
2: izgi volt.
1: Még előttem van az arca, továbbra is szegény. Nekem is. Minden is üdvözöljük a Zolit.
2: Egy hős volt.
1: Igen, úgyhogy azt toltuk.
4: Ja, meg esett az eső, akkor emlékszem.
1: Igen, nagyon rossz idő volt, ilyen biciklis nap
2: volt. Volt.
1: De én egyébként annyira nem bánom. Tehát, hogy nem tudom.
4: Pedig jó a hallgatókkal találkozni. Valósgyarmaton is voltunk. Egyszer azt hiszem, egy ilyen vasárnap délután, már nem tudom milyen apropó kapcsán, és akkor voltak ilyen színpadi beszélgetések is, és akkor így találkoztunk a közösséggel. Akkor Rétságon ugye ott ki voltunk plakátozva. Azt hiszem, volt egy ilyen gépfegyver a kezembe. Emlékeztek rá? Ott a
1: konfortzónánál. Valami volt, lehet.
2: Én tök meglepődtem a múltkor.
1: Ja, nem gépfegyver, egy megafon van a kezedben, tehát az a plakát.
2: Te. Jézusom.
1: Na, és úgy tartok, mint hogy egy pisztoly lenne. Jaj, Istenem.
4: Igen.
1: Mikor adtunk mi a kezedbe gépfegyver?
2: Azon gondolkodtam én is közben. Nem. Múltkor nagyon meglepődtem, zenéltem egy esküvőn, és az egyik vendég, nem mondom, Alkasúba Tomi, ismerősünk, és akkor kávéztunk ott együtt, mondta egy szünetben, vagy valami volt, és akkor hogy milyen sokat hallgatsz még. Erre mindig az a reakció, jaj, szegényként. Ezt így mindig szoktam mondani, tudod, hogy honnan érkezünk, hogy minden. És akkor mondja, ne. Azt mondja, heti 3-4-szer hallgat egész addig, ameddig a hatótáv lehetővé teszi, mert annyiszor ő utazik és ingázik a mellója kapcsán. És hogy mennyire örül annak, hogy van ez a rádió, ami tényleg azért igyekszik helyi érdekességeket és helyi témákat is. Hát nyilván egyedülálló módon, mert sehol az máshol ez nem történik van. Így, meg minden általánosban beszél valamiről országos szinten, és hogy ez a dolog ezen túl, és hogy ő ezt nagyon értékeli, és amikor csak teheti, akkor ezt ő hallgatja, de olyan jó volt hallgatni egyébként.
1: Sanyika, bocsánat, a visegrádi taxisofőr, ki volt? Béla?
4: Azt hiszem Béla, a múltkor ment a fogászatra, és akkor nem tudtam vele menni, mondom, figyelj, menj el taxival, hívunk neked egy taxit, aztán mikor végzel, akkor szintén, és akkor így pont ráírtam SMS-t, hogy rendben odaértél szívecském, vagy mit tudom én, és akkor írja, hogy nem, még a taxiban ülök, és pont rólad mesélek a taxisnak, és a taxis mondja, hogy ő hétvégeken jár horgászni Visegrádra, és hogy mindig minket hallgat, pedig teljesen véletlen szerint
1: se tudja,
4: talált meg bennünket, de hogy azóta el van neki mentve a megafon.
1: Jó, na, akkor hogy mondjam, az az egy-két gondolat, ami alapján akkor mondjuk azt, hogy akkor ez a 2500 az menjen tovább, Sanyika. Tehát, hogy miért akarsz holnap reggel is bejelentkezni 6 óra után héttel?
4: Mert jó emberekhez szólni, jó erőt adni embereknek, lehet, én magamból indulok ki, tudod, hogy tud lenni egy rádióműsor egy kapaszkodó, egy lelki támasz. Uh-huh. Mert ott tud lenni a rádió egy társ az életedben, a mindennapokban. Nyilván nehezebb időszakokban még nagyobb társ tud lenni, akár egy karácsonykor, akár mondjuk, mit tudom én, amikor egy ünnep van, és akkor...
1: Jó, ezeket nem érdekel, legem az érdekel, hogy neked mi az ösztönöző erő afelé, hogy a 6 óra után héttel holnap reggel megszólalj.
4: Hogy tudjam informálni a hallgatókat, és nagyon köszönöm nektek, és a rádiónak is, mert nekem mindig az volt az álmom, hogy rádiós műsorvezető legyek, hogy így vakként is elfogadtok engem, pedig születésem óta nem látok. Nyilván, hogy nem egyszerű a helyzet, nem volt egyszerű az elején sem, sok esetben tényleg beszélgetünk olyan látós dolgokról is, és mégis közel tudjátok nekem hozni, valamilyen mértékben szemléltetni, mert ugye...
1: Tehát gyakorlatilag azért szeretsz reggelente rádiózni, hogy mi tudjunk neked segíteni.
4: Figyelj, ezáltal kinyílik a világ előttem, és én is ki tudom nyitni más emberek előtt is a világot, és nekem ez egy jó érzés, hogyha hallgatókhoz szólhatok, és hasznos információkkal láthatom
1: okay. előtt. Maradt, egoista maradt. Azt akartam mondani, hogy ez 10 év alatt semmit nem változott, ugyanúgy csak magáról beszél.
2: Hagyjuk a francba. Ádja, de ez tényleg egy fontos kérdés. Na. Tehát mi az, amitől amitől 2500. adást után még úgy gondoljuk, hogy maradjunk és csináljuk, és jó lenne még csinálni.
1: Nem tudom, te mondjál. Nekem annyi csak, hogy első blikre, hogy pont a munkám, nem saját gondolat, nem tudom, ki mondta, hogy nem kell ezt túl gondolni annyira, tehát, hogy talán pont Sebestyén Balázs mondta azt, hogy ez olyan, mint az eperség. Tudod, hogy megiszod ezt a reggeli műsort, megiszod, kidobod a kukába. Tehát nem kell túl komolyan venni az egész egy gyerekek alapvetően. Ugyanakkor meg lehet, hogy kell. Tehát, hogy itt azért egy érdekes kérdés van ezzel kapcsolatban, de az, hogy
2: ez a szám most itt pont az.
1: Igen, de te érted azt, hogy valaki nagyon rá cuppan, hallottad a rádióban itt. Ember, hallottad, erről beszéltünk, kész. Holnap máshol menjünk. Ennyi.
3: Tehát, egyébként én is inkább erre részére
1: csatlakozom. Legisztod a kólát, kidoboldok, visszak egyet, hol egy. Tehát, hogy kb. Ennyi a történet.
3: Ha már aznap, mit tudom én, megnevettetsz 5 embert, meg ajánlottál 2 olyan programot, ami esetleg, mit tudom én, már az király.
1: Igen.
3: Nem?
1: Van valami, tehát hogy amíg valami bizsergés van a testem egyik másik részét, mielőtt itt fölózzuk.
3: Mit hallottuk van még?
1: Igen, hogyha fölózzuk a potit, addig szerintem addig csináljuk. Azt akkor jól van.
2: Abszolút.
1: Én azt mondom. Ha nem ez bizsergés, akkor már nem fogok.
2: Igen, meg addig, ameddig tényleg jönnek ezek a bizonyos számú visszajelzések, amiket most akár olvastál, akár igen. Én is mindannyian halljuk. És akkor tényleg, ha csak 1-2-3 ember van, amit te mondtál most, Nóri, akinek kellemes perceket szerzünk bármivel, akár a hülyeségünkkel, akár a komolyságunkkal, vagy az műsor egészével, akkor viszont tényleg jó. Mert hát mi hatása tud lenni egyikünknek a másikra?
1: Igen, meg ugye itt azért...
3: Így van.
1: Itt azért arról beszéljünk még egy kicsit, tehát hogy azért azt, hogy helyi rádiózol, az teljesen más történet, mint az, hogy te mondjuk beülsz egy nagy kell rádióba. Abszolút. Tehát pláne azért, mert hogyha kimész itt, akkor te itt még mindenkit ismersz.
2: Abszolút.
1: Tehát, hogy én elmegyek, nem tudom, én Vázlukára, akkor én ismerem a Mankos Lacit, most pont mert a vágtatott eszembe. Ha én kimegyek a Patakra, vagy Nagyoroszliba, vagy nem tudom én, a Nagymanosra, akkor én a Nagyobbővel Rudival, vagy a Petrovics Lacival egyébként én fogok tudni, az ismerem. Tehát, hogy föl tud hívni, és ő tud adni nekem egyébként kontaktot, infót, dolgokat.
2: Témát.
1: Másrészt meg számon tud kérni esetleg, hogyha hülyeséget mondtunk, vagy hogyha valami van. Tehát igen. Ugye azért egy picit nehezebb ez a pálya, mert nem böfökhetsz mindent a világba, pláne azért, mert hogy mondom, itt kimész délután, és téged ismerni fognak.
2: Nagyon gyorsan
1: mikor lemegy a meló. Tehát, hogy
2: a kontroll gyorsan.
1: Vagy szemben fog mondani, vagy szidni fogja az anyádat mondjuk a hátad mögött, mert hogy milyen hülyeséget mondták mondjuk az életmódrovatban, mert az nem úgy van,
2: igen.
1: De ilyentől kezdve fogsz találkozni vele, és látni fogod őt face to face. Tehát ezért egy más történet egyébként, ez egy picit sokkal ilyen szempontból.
4: Lejöttünk Rétságon fagyizni, mentünk Hont felé, és ott is tök ismeretlenek, és senkit nem ismertem, amúgy is rossz az arcom, Óriám, tudjátok. és jöttek, és tök jó a megafon, jaj, de jó, honlap is leszel adásban, honlap is, tudod, és hogy teljesen idegenek, és gratulálunk meg, köszönjük, hogy vagytok, meg ilyenek. Pedig én tényleg Rétságon nagyon kevés embert ismerek. Ismerek egy párat, akikkel éveken keresztül ugye buszoztam, pontról.
1: Meg persze. Nem tudod, hogy hol érted. Tehát, hogy mondja azt, hogy a visegrádi
4: taxis
1: horgász, vagy mondjuk ott van a boppája, csak mi jövünk be a visegrádi boppája, ezért ott csak minket hallgatnak, hogy innen is a babasoknak hello, most már gondolom ezt, hogy megnyílt a szezon. Múltkor mentünk föl a Kisvasúton, a Kismaroson, Verőcérő mindig összekeverem egyébként, ott van egy büfé, abban is mondta viszont. Fanni Anó, nyomta az SMS, miközben mentünk, hogy akkor itt is éppen ment forgatni, és hallotta, hogy a kis büfében, aki tehát nem jössz rá arra egyébként, meg nem dobálják azért, hogy akkor ki hol mit hallgat.
2: Én azzal észreltem, a múltkor kacérkodtam, hogy vagy a Tutaj utcában, vagy a Vág utcában kocsikáztam Pesten 13, ugye ott a Lehel csarnok környékén. Mondom, hogy fölnéztem ott az M7-es házakba, ugye hányan hallgathatok.
1: egész tisztán hallom magam a kocsiba, tudom. Káposztás Megyer környéke. Na, van egy pár hozzászólásunk még, úgyhogy jövünk is, a hallgatók üzeneteit is tolmácsoljuk magunk felé, és hát visszafelétek.

0: Ez történt szerdán reggel.
1: Itt is vagyunk újra, és akkor egy-két hallgatói hozzászólást hozunk még, és elemezgetünk, mert hogy azért kaptunk egyet-kettőt. Igen, nekem üzenni valaki, hogy sok helyi történetet nálatok hallottam először, és ebben neked hatalmas szerepet van. Köszi!
2: Szi.
1: Aztán mi van még itt? Sziasztok! Anna írja, hogy imádom, hogy nálatok még egy helyi pékség, egy falunap, vagy egy iskolai siker is hír lehet.
2: Mert ennyi. Úgy így van.
3: Mert nekünk
2: ilyen az
3: van.
2: Élet erre felé.
1: Igen, igen, igen.
2: És tud, hát persze, ott is mindenki arra vágyik, bármennyire kicsi, hogy siker részese legyen, a Lágyisten szereplője, és figyeljék meg, és ismerjék el ott, ahol van. Nem mindig csak a fősodor nagy celebei, egyszerű emberkék is tudnak azok lenni.
3: Igen, sokszor, én abszolút én is ennek vagyok.
2: Kell, hogy azok legyenek.
1: Igen, sokszor olyan apró helyi híreket hallok nálatok, amelyekről máshonnan nem is értesülnénk. Ez az igazi érték, valaki ezt írja. Sanyinak üzenék, hogy sokszor nem értek veled egyet, de pont ezért szeretem a műsort. Te képviseled azt a nézőpontot, amit sok ember gondol, csak nem mond ki hangosan. Ezt írja Pisti. Például. Ugye?
2: Tehát, azt nem kérdeztem meg még, ugye Nórikától, ugye mi beszéltünk izgalomról, meg erről, meg arról, meg arról, hogy ő becsöppenve ebbe az egyébként már begyakorolt menetrendbe, meg ilyesmibe, full civilként, ilyen értelemben.
3: Abszolút.
2: De hogy érezted magadat a közegben? Tehát benned azért ott volt egy kicsikét a gyomorban az a piszka?
3: Kicsikét? Hagyjál! Én teljesen, egyrészt ugye én sokkot kaptam a felkérésre
4: az elején. Nagyjából egy éve jöttél, ugye körülbelül?
3: Hogy mondod?
4: Nagyjából egy éve jöttél.
3: Igen, így van. Nagyjából most összegeztem én is, hogy nagyjából igen, közel egy éve vagyok itt, és egyrészt
4: én nagyon... Én most meg a emlékszem, nagyon sok táborom volt nyáron.
1: Sanyika, lefogjál az időnk, jó, mondj, hogy nem érdekel a tábor.
4: Meglepődtem, hogy ki ez a nő? Okay. És mondom, olyan szépen beszél, okay. És olyan okay. Nyugodt. Hogy lehet ilyen higgadt? Ez volt a benyomásom, igen. Ez
1: na, első. Nórik, akkor válaszoljon.
3: Szépen örülök, hogyha így hallottad, mert amikor először ide beültem, az okos órám azonnal jelzett, képzeljétek el, hogy milyen tevékenységet végzek, mert mozgást nem érzékel, viszont a pulzusom 124 környékén járt.
2: Nem mondod.
3: Így van, konkrétan így okay, volt.
2: Akkor ez egy...
3: Érted? Úgy, hogy én 45-ös pulzussal alszom. Szóval, hogy...
2: 128-as a rádiózón, köszönjük.
3: Így kezdtem, és te tisztára oda voltam, hogy most úristen, most amit mondasz, hogy megszólalok, nem szólalok, nyögök, nem őzök, vagy ugye sokat mondtam még az elején, ez az igen, tehát ezeket annyira le kellett vetkőzni, hogy viszonylag természetes közegként tudjam elfogadni. Nyilván nagyon cukik vagytok, és nagyon jó fejek, és nagyon sokat segítettetek benne nekem. Úgyhogy én azt hiszem, hogy most már elmondhatom, hogy szinte teljesen izgalom nélkül, tök kíváncsian várom mindig, mert hogy szerintem nagyon jókat szoktunk itt magunkat is szórakoztatni, mert nagyon, nagyon bízunk benne, hogy a többieket is oldal. A vonal túl, vagy a rádió túlsó felén.
2: Így van.
1: Igen. Már jó van, szerintem kimokszoltuk a témát, én azt mondom. Úgyhogy gyerekek,
2: hajrá.
1: Mennek a meg a slágerek, és csináljuk a dolgunkat.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
3: Az idő múlik, de vannak pillanatok, amelyek örökre velünk maradnak. Egy eljegyzés, egy évforduló, vagy épp egy ajándék, amit szívből adunk.
1: A Balassagyarmati speciál óraikszerben segítünk, hogy ezek a pillanatok igazán különlegesek legyenek. Válasszon minőségi óráink, elegáns ékszereink közül, vagy bízza ránk kedvenc darabja javítását.
3: Speciál óraikszer Balassagyarmaton, a Deszkó üzlet soron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
4: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
5: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Ez a dal sorsfordító volt.
7: Ez az én dalom. Én írtam. Tehát nem loptam a dalt. Halljam az igazságot.
8: Szerinted olyan könnyű slágert csinálni egy dalból?
4: Életem legjobb száma a moziban.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
9: Szelektíven szuper. Még nem vette át az új szelektív hulladékgyűjtő edényit Balassagyarmaton? Most is van rá lehetőség. A sárga fedelű kuka ingyenesen átvehető azoknak a családi házban élőknek, akik korábban még nem jutottak hozzá. A gyűjtőedényben együtt helyezhetők el a műanyag, papír és fém hulladékok, így több hely marad a háztartási hulladék számára. Az edények átvételét a Városházán biztosítják minden szerdán reggel 8 órától délután 5 óráig. Gyűjtsd külön, védd a környezetet. További információért érdeklődj a Városházán. Szelektíven szuper. Készült a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
2: 8 óra van.
1: Itt a Megafon.
10: A mikrofonnál Andor Tamás.
2: Hírek.
10: A hónap iskolaőre elismerésben részesült Cikora Andrea, a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság munkatársa, számolt be róla a rendőrség. A kitüntetést azoknak az iskolaőröknek ítélik oda, akik kiemelkedő szakmai munkájukkal és elhivatottságukkal járulnak hozzá az oktatási intézmények biztonságához. Cikora Andrea hivatástudata, példamutató magatartása és a gyermekek iránti elkötelezettsége a mindennapi szolgálat során is megmutatkozik. Az elismerés odaítélésében fontos szerepet játszott egy rendkívüli helyzet, amelyben az iskolaőr gyorsan, jogszerűen és szakszerűen avatkozott közbe. Intézkedésével sikerült megakadályoznia egy veszélyes konfliktus kialakulását, majd megnyugtatta az érintett gyermekeket, hozzájárulva ezzel a biztonságos iskolai környezet fenntartásához. Az elismerést június 19-én adták át a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányságon. A díjat dr. Vörös Viktória rendőrszázados, az országos rendőrfőkapitányság iskola partnerségi osztályának megbízott vezetője, valamint Péterfi Balázs, a Klebelsberg központ szakmai elnök helyettese nyújtott át a területi szerv bűnügyi vezetőinek jelenlétében. A Balassagyarmati Tankerületi Központ 2020

0: 26-ban is meghirdette gyermeknapi alkotói pályázatát 5 jeles évfordulóhoz. Janikovszky Éva születésének 100. évfordulója, a Mohácsi csata 500. évfordulója, a Balassagyarmati Balassi Bálint gimnázium 125 éves megalakulása, valamint a Magyar Labdarúgó Szövetség szintén 125 éves fennállása kapcsolódóan, és 3 korcsoportban az intézmény fenntartásában működő köznevelési intézmények diákjai részére. Az alsósok összesen 322 pályázatot küldtek be, melyek közül végül 6 diákot jutalmaztak. A felsősök bár kevésbé voltak aktívak, de közöttük is kiosztottak első helyzetnek járó díjat és egy külön díjat. Az első helyezettek ráadásul egy-egy tablettel térhettek haza. Végzetes lépésre szánta el magát egy elkeseredett szentendrei lakos, aki szerdán Balatonszemes külterületéről tett bejelentést a 112-re, miszerint öngyilkossági szándékkal felvágta az ereit, de időközben meggondolta magát. A Fonyódi autópályás egységért először a helyszínre, és azonnal megkezdték az első segélynyújtást, olvasható a Somogyvár megyei rendőrség közösségi oldalán. Nyomókötést helyeztek a vérzősebekre, stabilizálták az állapotát, míg a Balaton-Lellei körzeti megbízottak felvezetésével megérkeztek a mentőszolgálat munkatársai. A gyors és határozott rendőri intézkedésnek köszönhetően a férfit a mentők stabil állapotban szállították kórházba. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök pénteken Kijevben közölte, hogy egy hetet ad Alekszandr Lukasenka fehér orosz vezetőnek az ukrán határ közelébe telepített orosz katonai berendezések eltávolítására, máskülönben az ukrán fegyveres erők lépni fognak. Mint mondta, Lukasenka ismételt kijelentései, miszerint nem kívánja, hogy fehér Oroszország belesodródjon a háborúba, ellentmondani látszanak annak a szerepnek, amelyet az ország továbbra is betölt az orosz hadviselés támogatásában. Zelenszkij szerint Oroszország fehér orosz területeket használ az Ukrajna elleni támadások végrehajtásához, és Minszket azzal vádolta, hogy olyan katonai infrastruktúra működését teszi lehetővé, amely az ukrán civil lakosság elleni csapások irányítását segíti.
1: Időjárás.
2: Időjárás.
0: A jellemzően napos órákat délután rövid ideig tartó zápor szakíthatja meg. A csúcshőmérséklet 35 fok körül lesz. Enyhülés csak késő délutántól várható, de az esti órákban is még 20 fok fölött marad a levegő hőmérséklete.
2: Közlekedés.
1: Közlekedés.
0: Napközben mozgó trafipaxra kell számítani a 22-es úton, Érsekvadkert és a 2-es út között. Sebességmérés várható a 2-es úton Vácnál, a Balassagyarmati úton, valamint a Gödöllői úton is. Mérik az autók sebességét Etes és Karancsák belterületén. Vezessenek figyelmesen!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És most megadjuk a reggeli ritmusát. Ez a reggeli ritmus.
2: Ez a reggeli ritmus.

0: ez történt csütörtökön reggel.
1: Itt vagyunk, visszatértünk, és akkor patkány vadászat, patkányírtás.
2: Gondolkodtam, hogy
3: a mosolygó hangját hallod hozzá.
1: Gondolkodtam, hogy beteszem ezt a 2500-ba.
3: De
1: nem voltam, hogy nem. Igen, na úgyhogy aki most tekert ránk, egy különleges szakmáról fogunk beszélgetni, és lehet, hogy megtudni róla többet. Ahogy mondtam az előbb is, nekem egyre többször jött fel, és mint kérdő Norbinak is.
3: Nekem is.
1: Olyan videó.
2: Én valahogy kimaradtam ebből, de tényleg.
3: De most már nem volt, mert beszéltünk
2: ez
3: róla.
2: Igen, természetesen azonnal.
1: Igen. Úgyhogy amin ugye a patkányírtásról van szó, különféle, hát főleg ilyen gazdasági helyeken, tehát hogy nem tudom én.
3: Csirketelep?
1: Lovarda, csirketelep, ilyesmiken.
4: Vagy régen ugye a TS-ekben.
1: Így van, tehát hogy ilyen magyarságokban a tanyákon, és ugye nem az, hogy akkor kiszórják a cuccost, és akkor innentől kezdve ott végigmegy, megeszti, és akkor méreg mindenfelé, hanem vagy görénnyel, vagy pedig ugye olyan spetkó kutyával, amelyek tényleg azért nagyon sok kis helyre be tudnak enni, és kezdve aztán lehet látni azt, hogy egy ilyen vadászat alkalmával mondjuk 15-20-25 rákcsálót simán ezek az állatok össze tudnak szedni.
4: És Budapesten volt nem egyszer nyáron főleg ilyen patkány invázió különböző kerületekben, ilyen 8-9-7. Kerület.
2: Hát ez rosszul hangzik.
1: Rosszul, de mondjuk ott az megint más közeg, mint mondjuk azt, hogy bejönnek az állathoz, bejönnek a mezőgazdasági területekről mondjuk, és ugye ott azért állategészségügyi vonatkozás van.
2: Hát
1: csirke marha minden, tehát borzasztó. És hogyha pláne ilyen biodolgokról is beszélgetünk, akkor meg lehet, hogy nem is lehetne neki méreggel írtani a patkányokat.
3: Meg ez sokkal gyorsabb, ebben egész biztos vagyok.
1: Igen.
3: A méreghez idő kell, még megtalálja, lehet, hogy már van annyira ravasz, hogy föl sem veszi.
1: Igen.
2: Biztos a kutyus benne, meg a körét,
3: azt nem tudja kikerülni.
1: Biztos, hogy nem, úgyhogy ez egy szentekörgyeki úriembert találtunk meg. Találtam meg, ő Balogh Dávid, akinek a posztjai szintén egyébként feljöttek egy pár nappal ezelőtt, úgyhogy én megkerestem őt, és mondta nekem, milyen a tudnánk erről egy kicsit beszélgetni, mert még ilyen munkáról nem nagyon tudtunk.
3: Egyáltalán nem.
1: Úgyhogy a Dávid erre rábólintott, úgyhogy megismerkedünk vele meg azzal, hogy ez az egész történet ez itt Nógrádvár megyén belül is hogy tud működni, úgyhogy itt is van a vonalban. Szia, jó reggelt!
5: Szia, jó reggelt, üdvözlök mindenkit!
1: Hello. Szia! Na, hát akkor kezdjük is tényleg, mert nagyon-nagyon sok kérdésünk van. Talán induljunk ki onnan is, ugye azt mondta itt drága Nórink is, meg a Normink is, hogy honnan is mehet ez a munka az induló ponttól, hogy ők a vadászatot tippelték.
3: Szerintünk te vadászként kezdted a pályafutáshoz.
2: Vagy bármikor
3: aztán
2: is.
3: Bejött a portfólióba.
1: Cáfolj vagy erősíts!
5: Nem.
1: Mondd akkor, hogy indult ez nálad?
5: Hát igazából úgy kezdődött, hogy már én sem bírtam a patkányokkal. Tehát vettem utána, tehát hiába csapdáztam őket, egyre többen lettek, aztán, mint a többi rendes ember, vettem pár mérget.
1: Aha.
5: Csak ez igazából ezután jött a fekete leves, amikor a német dogom éppen kiskölykei voltak, és megette a mérgezett patkányt. Úgyhogy mehettem vele szépen a dokihoz, meg jó, hogy észrevettem, tehát előttem történt az eset. Gyors gyomormosás, igazából hánytatás, tehát ki is jött belőle. Úgyhogy utána kezdtem meg gondolkozni, hogy mi legyen. És ekkor a kislányom amúgy szeretett volna egy hörcsögöt.
1: Aha!
5: Igen. Viszont hát ezek ugye a hörcsögök nem élnek túl sokáig.
1: Igen.
5: Ezért féltem, hogy valami csalódás lesz neki. Ezért eszembe jutott, hogy fiatal koromban szerettem volna vadászgörényt. És akkor hát miért ne? Tehát akkor két légy egy csapásra.
1: Na jó.
5: És akkor megveszem, beengedem a járatokba, otthon is rendet tesz, a gyerkőt is tud játszani.
1: Aha.
5: Igazából így.
1: És így írunk. És akkor jöntök kezdve, utána kellett akkor képezni? Vagy hát, hogy tudod, hogy működik?
5: Hát igen,
1: hogy,
5: csak jó, ez nem úgy működik, hogy most vesz egy görényt az ember, így van, mert sok embertől hallottam, hogy hát akkor bemegyek, és akkor veszek egy görényt, és akkor elengedem. Nem, hát azért ez nem, főleg nem bolti görényről van szó, tehát ezek már azért úgy próbáljuk mi is szaporítani, hogy benne van, tehát benne van az ösztönében ez az egész, tehát a bolti az már ilyen nagyon háziasított.
1: Aha.
5: És
1: mondd, csak azért, hogy kérdés, hogy igen?
5: És akkor ezeket utána nyilván, hát most megvan a kis görény, be kell mutatni neki a patkányt. Így van. Tehát beengedtem a járatba, először nézett rám, hogy hát kis gazdám, mit csináljak itt?
1: Aha. Ez az első lépés. Igen?
5: Így van, be kell neki mutatni a patkány, nyilván a kutyával is össze kell barátkoztatni.
1: Aha.
5: És hát nyilván akkor utána már kezd.
1: És akkor tudja azt, akkor ösztönösen, hogy akkor beengedi őt, a járat, a beengedi őt a járatba, akintől kezdve már fogja elkapni, és akkor kihúzza, és megvan az első áldozat, úgymond.
5: Igen.
3: És utána ez már egy automatizált folyamat, hogy úgy elvigyem ilyen gépes történetbe a dolgot, tehát utána már nincs vele ilyen jellegű dolgot folyamatosan.
5: Amúgy van, tehát van. Minden nap kézbe kell venni, tehát higatnak kell maradnia, bátornak kell lenni, ugye be kell mennie, vissza kell jönnie, használunk hívó nem szavakat, hanem inkább hangokat.
1: Aha.
5: És akkor így van. Illetve vannak ilyen kis módszerek, hogy a járatból ugye nyilván kesztyűvel, tehát már látja a kesztyűt, kijön, illetve viszünk a terepre például élvefogó csapdát is, és tehát abba úgy megy bele, mint hogyha hazamenne.
1: Aha!
5: Tehát nem olyan egyszerű az egész, tehát a görény az más, mint a kutya. Görénynek szólsz, oda jön. A görény az nem, az megy. Aha. Főleg, hogyha akkora járatrendszer van, ahol már egy ilyen 40-50-60-as kolónia él, tehát van, hogy több óráig bent van.
1: Ezt akartam kérdezni, hogy mondjuk,
5: így van,
1: hogy akkor
5: így
1: mondjuk van egy ilyen kis, nem tudom én, lovardánk a Nórival, meg a Norbival, és akkor akarunk egy ilyen írtást mondjuk csinálni, és akkor nyomjuk, és szakember mert hívunk, akkor több órás sztorit bírnak akkor ezek az állatok, és mondjuk mennyi az a max egy-egy szám, amit ugye itt le tudnak vadászni, Dávid?
5: Na most ez úgy van, hogy mi pont ezért megyünk ki több görénnyel, tehát egy 10-20 görény.
1: Komolyan? Ja,
2: így ez van,
5: és ez pont azért, mert a vadászgörény, azt ugye mi úgy motiváljuk, tehát éjséggel valamilyen szinten, kondiban kell tartani.
1: Aha.
5: Pozitív, az nem jó, egy kicsit mindig mínuszosnak kell lennie. Tehát, hogy legyen motivációja, uh-huh. hogy elkapja a patkányt. Na most, hogyha talál egy fészket, és ott bekajál,
1: igen.
5: akkor két opció van. Vagy lefekszik aludni, és akkor ott el van pár óráig, vagy pedig utána ugye kijön. Ha kijön, látjuk ugye a hasán, hogy evett, eltesszük, és cserélünk egy másik.
2: És olyan opció nincs, hogy ők kihozogatják? Tehát mondjuk megevett kettőt, jól lakott, és a többit kihoz négyet.
5: Mi ugye tehát kisgörényekkel dolgozunk, tehát próbáljuk úgy tenyészteni őket, hogy kicsik legyenek. Uh-huh. Nyilván azért, hogy a járatokba jobban beférjenek. Ezért nem fogja kihozni a patkányt, uh-huh. mert azért nagy, főleg, hogyha uh-huh. egy nagyot kap el.
1: Uh-huh.
5: Tehát ő ott lefolytja, általában a fejébe leszik egy kicsit, és megy tovább.
2: Van ízlése.
1: Na,
5: viszont így van, viszont hogyha a fészket talál, az kis ilyen kis gumicukor neki, ott az összeset megeszi.
1: Milyen ez a gumicukor? Szép szavakkal dobálózol, Dávid, egyébként.
3: Hát a gyakorlat ezt dobja.
1: Te, és akkor mióta csinálod te ezt a vadászatot?
5: Hát igazából most komolyabban évelején kezdtem el.
1: Aha, tehát akkor az előző évben még ott azért itt tapogatóztál, és akkor most már azt mondtad,
5: ugye hogy... meg volt az első kis vadászgörényem, akkor rájöttem, hogy egy kevés, tehát ez nem jó, akkor szereztünk még egyet, akkor utána hallották, hogy ezt csinálom, akkor kimentem a ismerősökhöz, és így megtetszett az egész, de inkább azt tetszett meg benne, hogy a kutyák és a görények nagyon szépen együtt tudnak dolgozni.
1: Aha.
3: Dávid, és az hogy működik, hogy most ti már lassan egy év óta rá tudtok erre tekinteni, hogy említetted ezt az irgalmatlan nagy létszámú kolóniákat, ami nekünk nagy, 40-50-60 darabos patkánykupacok. Az, hogy nekiláttok ennek, ti csak szinten tudjátok ezzel tartani ezt a patkány csapatot, ami körülvesz mondjuk a területeteteken, vagy csökkentitek is, akár meg is szüntethetitek. Mi a hatásotok erre az egész patkány dologra?
5: A hatás az, hogy ott nyilván, hogyha egy családi házról beszélünk például, vagy egy telepelyről, tehát ami ott van, azért az kinyílt, tehát az felszámoljuk.
1: Aha.
5: Tehát az újonnan érkezőknek kell majd csapdát állítgatni. Aha. Mert hogy átvándor patkányról beszélünk, főleg ilyenkor tavasszal, nyáron mennek. Több az élelem.
1: Aha.
5: Tehát ilyenkor megint elindulnak, így
2: és
5: van.
2: És a kis vadász állatod, akkor, amikor nem dolgozik, Illetve igen? Akkor, amikor nem sétáltatod, vagy mozgatod, akkor hol van kennelben? Vagy valahol pihen?
5: Így van. Hát én egy méteres ketrecbe tartom őket, mindegyiknek van egy külön, bár most majd fogom őket csoportosítani. Csinálok egy nagyobbat, és akkor nőstények is együtt, hímek is együtt, és akkor utána majd...
1: Átbeszélik a napi vadászatot.
5: Van, így van, akkor tesszük őket külön.
1: Sztoriznak.
5: És pont azért akarjuk őket együtt tartani, hogy tudjunk csapatosan dolgozni velük.
1: Na, no, teljesen tisztán.
5: Van egy farakás, akkor oda be tudunk engedni, mitől egyszer hármat, négyet.
1: Ezt a szokott tím, és akkor már összebeszélnek.
3: Tanítják egymást, mert találnak.
5: Ja, egy másfél méteres farakásból 16 patkányt szedtünk ki.
3: Atya ég, másfél méteresből.
1: Farakás.
3: Egy négyzetméterről szinte.
5: Igen, ott a farakás alatt volt egy járat, aha, ott két görénnyel is maradt, tehát 6 órát vártunk rá.
1: Azt a
5: megőrzés.
1: Mire kijöttek,
5: ott meg lett a fészek
1: is. Hát Dávid, tudnám erről beszélni, az időnk, úgyhogy nagyon köszönjük, hogy ebben a pár percben meg tudtunk ismerkedni vele, csak úgy elmondom, hogy például a Norbinak tát van a szája. Tehát
3: elképesztő tudomány.
1: Így a szakma kapcsán, úgyhogy sikeres vadászatot kívánunk neked, nektek.
5: Hát nagyon szépen, köszönöm.
1: Sok sikert. Köszönjük, hogy itt voltál
5: velünk. Köszönöm szépen.
1: Szia.
3: Minden jót.
1: Na, az új millenniumban új tudományok is jönnek. Eszméletlen, mindjárt átbeszéljük.

0: Ez történt csütörtökön reggel.
1: Jó rádiózást kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, és hát még egy picit ezen a vadászaton fogunk pörögni.
2: Patkánymentes rádiózás.
3: Mindenkinek.
1: Hogyha lehet, hogy ilyet kívánni. Tudom, én őrhalom mellett, hogy bajorságban hallgattak minket is, hogy ha, köszi.
3: Köszi. Ez a valóság.
1: Igen, én emlékszem már egyszer az A38-ra jöttem haza, még egyetemista koromban, a lakótársommal, és ugye mentünk ott a rakparton, és valami mocorgott ott a kövek között, és azt hittük, hogy macska, mert akkora volt, de nem macska volt. Tehát, hogy...
2: Figyelj, mi meg a Sotén, az élettani laborba dolgoztunk fogorvosokkal, én legalább egy fél évet patkány kísérleteket.
1: Ja, neked tehát, tényleg ezt mondtad is, igen, hogy neked ezek egy kis bulis állatok, hogy...
2: Igen, egyedül egyébként úgy, tehát megfogni őket, én annyira emlékszem, hogy azt annyira rüheltem kiemelni őket a ketrecből.
3: De meg nem tudom,
2: hát meg kellett, mert ugye bealtatni őket, meg nem tudom én, ugye szurival, mindegy.
4: Nagyon sok kísérleten.
2: Igen, kis például ott nyál elválasztás izotóppal, mindegy ilyesmi témában, tehát abszolút kísérleti alanyok voltak. Beeltenyésztett ott a Soténak saját patkányháza van, és az, tehát az az egy, mert ugye nem lehet őket csak a farkuknál fogni, mert elkezd pörögni, és leszakad a farka. Tehát, hogy az van, hogy ő az, de konkrétan így védekezik.
1: Nem mondom.
2: Bepörög. Megfogod, és akkor elkezd bepörögni, és így van, és akkor volt, hogy azért ott bent a laborba azért mindenki patkányt keresett, igen.
1: Na, hát ugye azért beszélgettünk még erről, aki most teker ránk, mert hogy Balogh Dáviddal beszélgettünk az előbb. Dávid, hát patkányvadász, mégpedig ugye görényekkel.
2: Ez annyira komolyan hangzik.
1: Azon gondolkoztam, hogy hogyan fogalmazzam meg, hogy neki mi a szakmája most ennyi. Én patkányvadász vagyok. Patkányírtó, de most a patkányírtó az olyan, akkor beöltözöl, tudod, mint a rovarírtó.
2: Szerintem a patkányírtó az szerintem nagyobb. Nagyobbat jelentett.
1: Nem, meg az olyan kemikália, nem ő vadász.
3: Ő patkányvadász. Névek kártyáján, amennyiben van neki, szerintem simán az az.
1: És hogy mint kiderült az, hogy hát itt már egy csipet csapattal, nekiindulva, nem tudom, 40-50. Ez egy 6 órás várakozás, amíg kijön mondjuk, érted, jól lakva.
4: Kell hozzá türelem.
3: Hát mondta ezt az egy négyzetméteres belül 16-os kis kolóniát, ott is 3 órán keresztül bent voltak. Szerintem az tök jó, mikor már oda megy a tulaj, na, sikerül elkapni? Figyeljen, 1 órája bent vannak, nyugodjon meg.
1: Tudod, így...
3: Nyugodjon meg. Hoztunk magunkkal a könyvet, addig olvasunk, igen, megnézünk egy meccset, nyugodjon. Ezek az állatok dolgoznak. Addig megírom a számlát, és a többi.
1: Hihetetlen, hogy ezt is hogy tudja, tudod, az embernek az állat kapcsolat, hogy ezeket is, hogy lehet újraéleszteni alá.
2: Tökéletes szimbiózis.
1: Abszolút.
3: De ez egyrészt, másrészt meg tök visszavezet minket valamikor a időben, nem tudom, de gondolom egy pár száz évre, tehát amikor azt mondjuk, hogy sólyommal vadásztak, vagy tényleg a kutyák annyira vadásztársai lettek, mint amilyenek akár most is, ez ugyanebben a körben megy oda-vissza.
1: Úgyhogy ezzel is többek lettünk, reméljük, hogy ti is, kedves hallgatók.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
3: Reklámot hallottak.
4: 9 óra van.
3: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Andor Tamás.
4: Hírek.
5: Jelentős személyi változás előtt áll Vác egyik meghatározó kulturális intézménye. Közös megegyezéssel távozik posztjáról Laci Sarolta, a Madách Imre Nonprofit Kft. Ügyvezetője. A döntést a Váci képviselőtestület elfogadta, ezzel pedig lezárul egy több mint két évtizedes szakmai pályafutás a városi közművelődés egyik legfontosabb intézményében, írja az ipoinfo.com. A hírportál szerint a képviselőtestületi ülésen jelenlévő ügyvezető ezúttal sem adott részletes magyarázatot távozásának okairól. A napirend tárgyalása során nem hangzott el konkrét indoklás arra vonatkozóan, hogy mi vezetett a döntéshez, így a háttérben álló körülmények egyelőre nem ismertek. A testületi ülésen az sem került szóba, hogy a jelenlegi átmeneti időszakot követően milyen formában választják ki az intézmény új vezetőjét. A jelenlegi döntés alapján 2027 márciusától új ügyvezető állhat a Madách Imre Nonprofit Kft. Élére, várhatóan tájázati eljárás keretében. Ennek részleteiről azonban egyelőre nem született hivatalos tájékoztatás. Tűzeset miatt riasztották a tűzoltókat Salgótarjánban péntek késő este, ahol a Garzonház egyik helyiségében csaptak fel a lángok az Erzsébet téren. A gyors beavatkozásnak köszönhetően a tüzet sikerült megfékezni, így nem terjedt tovább az épület más részeire. A katasztrófavédelem információi szerint a társasház 9. emeletén keletkezett tűz egy mintegy 9 négyzetméteres helyiségben. A tűz keletkezésének okáról egyelőre nem közöltek részleteket. Az eset körülményeinek tisztázása érdekében további vizsgálatok várhatók. A Balassagyarmati Tankerületi Központ 2026-ban is meghirdette gyermeknapi alkotói pályázatát 5 jeles évfordulóhoz. Janikovszkéva születésének 100. évfordulója, a Mohácsi csata 500. évfordulója, a Balassagyarmati Balassi Bálint Gimnázium 125 éves megalakulása, valamint a Magyar Labdarúgó Szövetség szintén 125 éves fennállása kapcsolódóan, és 3 korcsoportban az intézmény fenntartásában működő köznevelési intézmények diákjai részére. Az alsósok összesen 322 pályázatot küldtek be, melyek közül végül 6 diákot jutalmaztak. A felsősök bár kevésbé voltak aktívak, de közöttük is kiosztottak első helyzetnek járó díjat és egy külön díjat. Az első helyezettek ráadásul egy-egy tablettel térhettek

0: haza. Újabb bizonyítékok kerültek elő a Zsolti bácsi ügyben, állított a pénteki sajtótájékoztatóján Pócs János. A fideszes országgyűlési képviselő szerint az ügy a rendszerváltás utáni korszak egyik legsúlyosabb politikai botrányává nőheti ki magát. A politikus Füssi Angéla nyilatkozatára és Bangó Sándor korábbi megszólalásaira hivatkozva bejelentette, a dokumentumokat a jövő héten átadja az ügyészségnek és újabb feljelentést tesz. A képviselő Füssi Angéla nyilatkozatára hivatkozva kiemelte, Bangó Sándor rengeteg pénzt kapott a hamis vádak megfogalmazását követően, amely összegből luxus körülmények között kezdett élni. Pócs János emlékeztetett, a Klik TV műsorában Bangó Sándor elmondta, olyan papírokat írattak vele alá, hogy ha kimondja Zsolti bácsi vezetéknevét, akkor kap pénzt.
1: Időjárás.
0: A jellemzően napos órákat délután rövid ideig tartó zápor szakíthatja meg. A csúcshőmérséklet 35 fok körül lesz. Enyhülés csak késő délutántól várható, de az esti órákban is még 20 fok fölött marad a levegő hőmérséklete.
1: Közlekedés.
0: Napközben mozgó trafipaxra kell számítani a 22-es úton, Érsekvadkert és a 2-es út között. Sebességmérés várható a 2-es úton Vácnál, a Balassagyarmati úton, valamint a Gödöllői úton is. Mérik az autók sebességét Etes és Karancsák belterületén. Vezessenek figyelmesen!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És most megadjuk a reggel ritmusát.

0: ez történt csütörtökön reggel.
1: Váci a témánk ebben az órában. Jó reggelt kívánunk minden megaforistának, Sanyika. Jó reggelt neked is, szevasz.
2: Jó reggelt, hello. Neked is a hallgatóknak is, ciao, sziasztok.
1: Hello, Nórika, jó reggelt.
3: Jó reggelt, szia Ádám.
1: Norberto.
3: Szia Sanyi.
2: Hello-ka. Szia Nóri, Norbi. Szia Norbi, szia Ádám.
1: Komolyan mondom, hogy még egy ember lenne már ebben a stúdióban, ott tudod, végigköszönve.
3: Az első 5 perc ezzel menne.
4: Eldöntetjük, hogy ezt most leredukáljuk a nullára egy egyszerű sziasztokkal. Hello. Mit szólsz ehhez?
3: Nem. Hagyjatok. Szia.
1: Ilyenek a csajok. Igen. Na, Váci a témánk, és hát egyfajta programajánló is ez a mostani beszélgetésünk majd, mert hogy július 11-én művészi teremkerékpár világkupa lesz Vácon a Városi Sportcsarnokban.
3: Óriási.
1: Ez a kiindulási alapunk, és az állandó hallgatóink tudják azt, hogy ez az egyik ilyen sportág, amit az elmúlt években mi nyomon követünk, ugyanis van nekünk egy csodálatos, hát most már házas párunk, azt hiszem most, vagy megvolt már a Lagzi? Szerintem meg.
4: Na, meglehetett.
1: Megkérdezem a Zsófitól majd mindjárt, mert ugye úgy ez Zsófi meg a Varga Csabi, gyomhányi művész teremkerékpárosok. Nagyon cukik, általában mindig ketten voltak a vonalban, és mentek VB-re mindenhova, és ugye az egy nagyon szép történet volt, hogy talán Japánban voltak, hogyha nem rémik rosszul. És akkor ott volt egy, megkérte a kezét a Csabi, az
3: Istvánnak,
1: és akkor bejárta az egész világot, tehát nagyon jó volt egyébként a sztori. És hát most is velük fogunk foglalkozni, és most csak Zsófi lesz velünk majd a vonalban, de azért hívjuk föl, mert hogy már nekem is a közösségi oldalon bepörgött az, hogy akkor ott lesz Zsófi is, ott lesz a Csabi is, és ezért megtudjuk azt, hogy akkor mi fog történni. Az meg pláne egy külön öröm, hogy akkor itt nálunk Vác és környékén is azért ez be fog indulni, ugye Nógrád vármegye Vácos sztori, itt lesz a világ.
4: Ez komoly látványosság egyébként, és valóban, aki először lát mondjuk egy ilyet, ezek közé nyugodtan besorolhatjuk magunkat, úgy élőben, akkor azt szerintem ez egy óriási élmény.
3: Meg olyan különleges meg dolog.
4: Persze, végignézni, az nagyon komoly.
1: Igen. Egyszer-kétszer láttam, talán Romhányban voltak ilyen bemutatók régen, és akkor talán még ott forgattunk is valamit, ott még, mikor még nem volt felújítva a sportcsarnok még az előtt egy ilyet, és hát hihetetlen. Tehát, hogy az, hogy ezért biciklizni, ez egy dolog. Ugye? Tehát, hogy, de hogy mellette te ráállsz a nyeregre, és nem tudom, mit csinálsz.
3: Pedig megnéznélek, Ádám. És
4: a fizika törvényeik semmit nem jelentenek itt ebben a sportágban.
1: És akkor egy lábon megy, és közben megurul a bicikli.
4: Tehát, és mosolyog.
1: És egyszerűen őrület, amit csinál.
3: Igen, azt gondolom, ezt is kihagyom. Mármint amit én nem fogok művelni.
4: Amikor mi kerékpáron ülünk, és már egy keréken megyünk, és egy lábbal biztos, hogy nem mosolygunk.
1: Igen.
4: Az a rész már nem az.
3: Egy keréken?
1: Egyik már hiányzik a kettőből.
4: Az egyiket elhagytam.
3: Hogy csak úgy.
1: Na, úgyhogy jönnek a zenék, és akkor utána Hugyec Zsófia vendégünk.

0: ez történt csütörtökön reggel.
1: Vác felé vesszük az irányt, pontosabban arra bíztatunk benneteket, hogy minél többen vegyetek majd részt július 11-én a Művészi Teremkerékpár Világkupán Vácon, a Városi Sportcsarnokban, mégpedig azért, mert hogy hát itt egy Nógrád vármegyei pár is az, aki versenyezni fog. Ugye az előzőekben azt mondtuk, hogy az egyik olyan sportág ez, amivel az elmúlt 10 évünk alatt meg tudtunk ismerkedni, ezt nagyon szerettük, és azóta is
2: egyébként... Az egyik legspécibb.
1: Igen, és azóta is Ugyed Zsófi és Varga Csabi kettősét mi nyomon követtük, a sikereket is, a csodás a személyes perceket is, azokat is el tudtuk beszélni, úgyhogy most megint eljött az idő, hogy velük foglalkozzunk, ugyanis ugye ők is ott vannak, ők is részt vesznek, ők is ott lesznek majd a megmérettetésen, és nagyon cukik voltak mindig, mert ketten voltak a telefonban, és akkor ugye a beszélgetések...
3: Igen, mindig így beszélgettünk.
1: Így van, viszont most a Csabi dolgozik, úgyhogy a Zsófival tudunk beszélgetni arról, hogy mi is vár rájuk majd, meg ugye azt nem tudjuk, hogy akkor most már megvolt az esküvő.
3: Én úgy emlékszem, hogy megvolt.
4: Ez fontos. Igen. Fontos
1: honnan
4: információ.
1: Honnan tudod, hogy megvolt?
3: Én biztos vagyok benne.
4: Sanyi ott volt.
1: Jó. Akkor Sanyi figyelj, tippelt. Szerintem igen.
3: Tudti, hogy megvolt.
1: Jó, úgyhogy itt van a Zsófi a vonalban. Szia, jó reggelt. Szia! Na, akkor az első kérdés, hogy akkor megvolt az esküvő, vagy nem volt meg?
5: Hogy a nemes oldalt kell erősítenem, ugyanis nem tartottuk még meg az esküvőt. Volt mindkettőnknek egy-egy műtétje itt az elmúlt időszakban, aztán még ebből megvártuk a felépülést, illetve még... Na hát még nem kezdtünk bele a szervezésbe, egyelőre még mindig jegyesek vagyunk.
1: Jegyelek meg benneteket, jól van.
4: Lábat operáltattatok?
5: Esik.
4: Lábat operáltattatok, vagy egyebet?
5: Nem, egyebet.
1: Okay. nem a kerékpározásból adódó sérülésre van.
4: Igen, nem, tehát hogy erre gondoltam, hogy igen.
1: Igen. Na hát, drága Zsolt, kicsit beszélgessünk és szakmázunk, kérlek, mert hogy láttam, hogy mi ismerjük egymást a közösségi médiában, és nagyon pörgettitek azt, hogy akkor itt ez a fontos dátum, ez július 11-e lesz, akkor te is, Csabi is ott lesztek, akkor mit kell tudni eleve erről a váci nagybanzájról, ugye erről a terem művészi terem kerékpár világkupáról. Kezdjük talán innen, Zsófi.
5: Azt kell tudni róla első körben, hogy versenyzőként és szervezőként is vagyunk.
1: Wow.
5: Hát igen, a mi klubunk, az RMTKS ezt szervezi, csak hát jelenleg mi egy elég kis klub vagyunk, úgyhogy tulajdonképp úgy is mondhatjuk, hogy a Csabival ezt a versenyt. A világkupák az egy most már jó pár éve elindult sorozat, ami egy nagyon szuper dolog nekünk. A világbajnokságon tudunk kvalifikálódni a világkupa sorozatra, és ez egy 4 állomásból álló verseny, és ez a második fordulója lett ennek a sorozatnak idén. Uh-huh. Nem volt még ilyen nagyszabású verseny itt a környezetünkben. Magyarországon volt már világkupa, illetve junior Európa bajnokság is most pont tavaly, de mi még nem szerveztünk ilyet, mi még nem csináltunk ekkora rendezvényt, főleg nem úgy, hogy versenyzünk is rajta. De hát egy nagyon izgalmas dolog ez, illetve... Hogy visszaadhatunk valamit a sportnak. Tehát mi azért vállaltuk ezt el, mert rengeteget kapunk, és szeretnénk valamivel visszaadni, és úgy gondoltuk, hogy egy ilyen szervezés ezzel talán tudunk egy kicsit visszaadni.
6: És ha már versenyzőként is jelen vagytok, milyen sanszokkal, milyen esélyekkel gurultok be a pályára, mondjuk ti ketten például?
5: Először akkor azt mondanám el, hogy Csabi a múlt hét végén bronzérmet szerzett a felnőtt Európa-bajnokságon. Igen, ami a tavalyi világbajnoki bronzérem után szintén egy nagyon szuper eredmény. Itt annyiban nehezítettebb a pálya neki is és nekem is, hogy itt nemzetenként, kategóriánként nem feltétlen csak két versenyző indulhat, hanem hogyha valaki benne volt a VB-n a top 3-ban, akkor abból a nemzetből 3 is jöhet. Tehát mind a kettőnk elé azért még egy-egy ember beesik. Csabi elé kifejezetten most csak egy német versenyző, csak ez, mivel tudjuk, hogy a németek jóval előttünk járnak ebben a sportban, ezért ő most nem a harmadik vagy a negyedik helyről fog indulni itt, hanem majd egy picit hátrébről, de ettől függetlenül akármire van, mindig akármire van lehetőség. Én szeretnék a top 10-ben lenni, nekem az a célom. Csabi pedig, hogyha lehet, akkor szeretne a dobogón állni, vagy mondjuk egy negyedik helyen, az szuper lenne.
6: Az így van. Szofi, figyú, azt mondtad az előbb, hogy előrébb vannak a németek, azt olyan nehéz elképzelnem, ugye, ez egy kb. Szerintem ugye ez egy ilyen két feltételes sportág. Múlik egyszer az eszközön a kerékpáron, szinte biztosan, és múlik nyilván rajtatok. Hogy létezik, hogy akkora különbséget látsz te például most az előbb említett esetben két személy közt ebben a dologban? Mivel tudnak többet a németek?
5: Még egy harmadik pontot is ide sorolnék, az edzőt.
1: Aha.
5: Az edzőt, az edzőket, és hát mindig ilyen egyszerűen azt szoktam felhozni példának, hogy itt már náluk, mivel itt már 100 év körül van a sport az ő országukban, ezért itt már egy volt világbajnok, egy volt válogatott versenyző edzi a jelenlegi világbajnokot, a jelenlegi válogatottat. Itt meg ugye nálunk mi vagyunk az a korosztály, akik majd tudjuk, vagy most már tudjuk a kicsiket edzeni, és át tudjuk adni a tapasztalatainkat. Minket még nem tudott ugye olyan edzeni, nekünk még nem voltak ilyen lehetőségeink, tehát ez igazán a legnagyobb, talán mondhatni a legnagyobb hátrányunk, hogy...
1: Meg akkor egy nagy kihívás is, Zsófi, nem? Hát tehát ilyentől kezdve... Ezt akartam pont még most kérdezni, és tök jó volt, amit a Norbi is kérdezett, hogy akkor talán nem tudom, erről beszéltünk-e már az elmúlt évben, hogy akkor ezt már elkezditek, vagy majd elkezdtétek ezt az edzősködést, vagy még egyről ugye verseny megy, fejben van-e mondjuk ez aztán, hogyha azt mondjátok, hogy akkor lepattantok a nyerekből?
5: Hát igen, ez még a jövő zenéje lesz, jelenleg két jár velünk edzeni, próbáljuk őket terelgetni, de aha, ugye miközben mi edzünk,
1: persze, nagyon nehéz
5: mellette. Nagyon, igen, de én úgy gondolom, hogy szeretnénk a sportban maradni azután is, hogyha mi leszállunk a bicikliről, úgyhogy igen, van erre esély, bízunk benne, hogy még lesz más is, aki csatlakozik hozzánk, aha, tehát hogy ezt nem csak mi fogjuk csinálni. Ez itt nagyon sok mindenem múlik, nagyon sok összetevős.
1: Nem, pedig akkor pont arra reagálva, hogy akkor ezt a hátrányt akkor mondjuk akár te, meg Csabi fogjátok akkor elkezdeni, majd lefogad, és innentől kezdve akkor egy pár év, és akkor ezt majd a németeknek, mert akkor mi is ilyen kemények leszünk.
6: Ez komoly felelősség, igen, egyébként innentől.
5: Van rá lehetőség, igen.
1: Nagyon jó. Oké, visszatérve egyébként magára a versenyre, hogy akkor ott hogy lesz a megmérettetés, csak hogy teljesen banális és laikus kérdéseket teszünk, hogy akkor ott egy-egy versenyszám, vagy akkor többször kell majd rápattanni a biciklire, ez akkor hogy mennek itt ezek a csoportkörök meg a viadalok?
5: Itt mindig úgy működik, hogy minden egyes versenyen úgy működik, hogy mindenki egyszer lép a pályára, egyszer ugye 5 perc a gyakorlatsor, amit bemutatunk, aha, és hogyha valakinek sikerül ezen a versenyen, nem, de hogyha valakinek sikerül egyébként fináléba jutnia, akkor van lehetőség arra, hogy még egyszer versenyezzen, de egyébként itt mindenki egyszer fog a pályára lépni, és abból áll össze a sorrend, hogy ki hanyadik helyen végez. Körülbelül egy 60-70 versenyzővel számolunk, most június 21-e a nevezési határidő, tehát majd azután fogjuk látni a végleges részvételi létszámot, illetve okay, azt, hogy kategóriában mennyien lesznek.
4: És ez pontozásos? Tehát pontozzák bizonyos szempontok alapján?
6: Itt a táncosokat.
4: Igen, tehát ilyesmi képzeljünk el?
5: Igen, hasonlítható akár ahhoz is, igen, ott is egy előre leadott gyakorlatsort mutatnak be, annyi, hogy ez a jégkorcsolyában ott annyira nem fix, ha jól tudom, a gyakorlatsor, mint a miénk, hanem ott vannak ilyen olyan kihagyható vagy betehető elemek. Aha. Nálunk van egy leadott 30 gyakorlatból álló gyakorlatsor, és ez úgy abban a sorrendben kell bemutatni, mint ahogy ott a papíron van, és abban a formában. Tehát mondok valamit, ha elengedett kézzel van beírva, akkor azt elengedett kézzel kell bemutatni. Vagy ha 8-asban van beírva, akkor azt egy 8-asban kell bemutatni. Tehát ez nekünk előre megvan, van egy induló pontszámunk, és abból lefelé mennek a pontok ott az 5 perc alatt.
4: Óriási.
1: Akkor nagyon sok pontot kívánunk, a legtöbb pontot kívánjuk, amit el lehet képzelni, érted? Mi az összes pontot már nektek adtuk a Csabának meg neked. Jó, Zsófi. Aztán pedig már beszélgetünk, hogyha lement itt ez a Váci történés, úgyhogy vigyázzatok magatokra addig is. Jó?
6: Sikeres verseny.
1: Köszönjük.
4: Legjobb a
5: feszt.
1: Szia, minden jót. Hát még válasz magára az esküvő, Sanyika. Látod? Tehát, hogy ennyi.
3: Annyira biztos voltam benne.
1: Hát ugye volt ez a két kis, ahogy mondta, volt két kis műtétecske, meg azért ott mind a kettőnek.
3: Hát az nyilván felül így ilyenkor
1: műtétecske. Igen, és akkor az várat magára, de ami kicsit lassan jön, majd szólnak lehet, nem? Már elvárjuk!
4: Lapos hát húsért szólt, sorban állj!
3: Ott is lehetek az esküvőn.
1: Akár a karvaj. Norbi, zedél karvaj meg, ott motorozik majd.
6: Vagy ez, vagy az.
3: Becsúsztik az esküvőre.
1: Én figyelj, én leszek a speaker, Norbi zenér, karvaj motorozik. Nóri meg vért vesz.
4: Nevet. Nóri ezen mind majd nevet. Rengeteget.
6: Nem hallottad, hogy mit szed neked? A nevetésen túl?
4: Ja, nem akarom. A vérvevést. Vért nem veszünk. Nevezünk egy esküvőn vért.
6: Az meg dal lenne. Én Metallica a csinált 60 ezres véradást.
4: Igen.
1: Az nagyon durva volt.
6: Az mekkora poén.
1: Igen, és annak egyébként a 25% első véradó volt.
6: Bizony, óriási dobás volt.
4: Óriási.
1: Na, Zsófi, Csabi, hajrá!

0: ez történt csütörtökön reggel.
1: Imádni való! Ugye, Zsófi? Olyan jó bele beszélgetni mindig erről a művészi teremkerékpárról.
2: Nagyon cuki,
3: szép a hangja amúgy.
1: Nagyon szép a hangja is, így van. Így van, vele beszélgettük az előbb, mert hogy július
4: 11-én... És még nem házas.
1: Igen. Július 11-én művészi teremkerékpár világkupa lesz Vácon, és ezügyben hívtuk fel a Zsófit, mert a Csabival ott vannak, és ugye szerveznek is.
4: De azt mondjuk egyébként kőkemény szerintem. Szervezni és versenyezni.
1: Hát mondjuk te tudod a triatlon szervezés például. Azért.
2: És akkor most képzeld el, hogy szervezel a triatlon, meg még indulsz is valamelyik számban.
4: Csináltunk mi olyat.
2: Volt olyan?
4: Volt, igen. Volt,
2: biztos írod volt, azokat az volt, időket?
4: Nem, de ezeket sem.
2: Na, most az övéké is az. Ja. De egyébként, ugye arra a kérdésre, hogy most milyen sanszokat látunk maguk előtt, az a Csabinak egy manósapkányival kicsit többet remélnek, vagy jósolnak ugye egy nagyon nagy ellenfél kapcsán, de igaziból nagyon, szerintem nagyon jól fognak szerepelni mindketten.
4: Biztos vagyok benne. Talán,
2: itthon, hogy ez tök jó.
4: Tudom, pont azért, mert lesznek annyira fáradtak a vers, vagy a szervezés miatt, hogy szerintem pont az az izgalom lemegy róluk. Igen.
2: És még marad a száraz koncentráció a külön.
1: Mondjuk az jó, az jogos felvetés, hogy az lehet, hogy egy ilyen kis előnye.
2: Ez stresszoldó dolog, és mire oda kerül addigra már azt a fajta idegességet, úgymond, azt már leveszi róla az idegeskedés.
4: Úgyhogy ezért lesz meg, amit ők szeretnék.
2: Amíg azt akartam volna, csak kifutottunk az időből azért, hogy ugye ezek spéci kis túlzással, vagy rosszul mondva, de valamilyen szinten preparált bringák.
1: Hogyne?
2: Hogy lehetne valahol, meddig lehetne közelíteni az utcai kerékpárt, és ezeket a spéciket azon a, addig a, annak a pontnak a figyelembevételével, hogy könnyű legyen az egyensúlytartás, könnyebb legyen az egyensúlytartás az utcai kerékpárokon, akár gyereknek, akár idősnek. Én most csak főleg az idősekre gondolok. Tehát a stabilitás a kerékpározás.
4: Azt tudod, hogy hívják a pótkeréknek.
2: Azt úgy hívják?
4: Mm-hmm. Az utcán.
2: Azt a rohadt életbe.
1: A stabilitás, meg legyen pótkerék.
3: Azt a rohadt életbe. Érdemes volt felkelni, látod?
1: Látod?
2: Öcsém, házhoz jöttem a pofoné.
4: Elnézést kérek. No, ez annyira magasan volt, ne
2: de
4: haragudj.
2: Mi? A gyereknél oké, de láttad te már időset pótkerékkel kerékpározni?
1: Hát rájuk férne egy-kettőnek, amit látok ki Balassagyarmaton.
2: De kéne, mi?
4: Abszolút. Szeretném felszólítani őket, ha nincs meg, akkor tegyenek rá. Nem olyan nagyon durva.
1: Okay, én szeretem rendben. Az időseket.
2: Oké, rendben. Én szóval húzza ki magát belőle.
1: De a lényeg, te maradva a témánál, hogy akkor tényleg a Hugyez Zsófiért, meg a Varga Csabiért nagyon-nagyon kell majd szurkolni, kedves hallgatók. Tehát Vácon lesz akkor a világkupa, mégpedig július 11-én, és akkor ügyesek lesznek szerintem Csaba is, Zsófi is, annyi mindent tudnak már, hogy szerintem a lebonyolítás is,
3: bennük, és
1: meg a szervezés is jó lesz. Úgyhogy 11-e után, akkor hívjuk őket úgy fent, és akkor beszélgetünk velük.

0: Köszönjük szépen a mai fülelmet, kedves hallgatók, véget ért a reggeli ritmusunk, jönnek a tízes hírek, úgyhogy gyorsan pattanunk, és átengedem én itt a helyemet Házi Attilának, mert hogy tényleg a Fitbit perceken belül kezdődik, úgyhogy mennünk kell, Sándor, ez van.
1: Oké, rendben, de semmi baj, holnap újra 6 óra után start menü. Köszönjük a figyelmet, Attilának jó műsort, nektek jó hallgatózást, jó fülelést, meg hát majd jön délután 16 órától Lombos Marci is. Vidám, szép vasárnapot mindenkinek.
0: Szia. Szevasztok!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Reklám.
2: Reklám.
3: Évmilliókon át arra vártam, hogy megtaláljanak. Kemény, tiszta természetemet Viktor kovácsolta, a tűzben engem nemesebbé téve. Minden ütésétől szépültem. A nehéz, hosszú út után válasz engem több száz társam közül, mert én csak téged várlak. A te boldogságodért születtem. Ezer karikagyűrű modellel és csodás gyémántokkal várunk Viktor boltjában. Balassa gyarmaton a Rákóczi út 23-ban a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt. Balassagyarmaton, a Madás moziban.
4: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Ó, köszi, köszi!
6: Hello, Vizi Lili vagyok. Olyan jó játszani veled.
7: Jön a kihalás, már megint!
8: Uli! Jöttem, ahogy tudtam.
9: Mi vagy te? Valami öreg új játék?
8: Mi? Azért hisz öregnek, mert kopaszodsz, Budi.
9: Oh! Oh! Csak azt akarom, ami a legjobb neki. Pápá játékot.
10: Ide erősítés kell.
11: Éjjel nincs.
12: Még mindig szüksége van rá. Gyerünk, szeme nagy!
13: Toy Story 5 a mozikban.
3: Reklámot hallottak.
14: 10 óra van.
3: Itt a Megafon.
15: A mikrofonnál Andor Tamás.
14: Hírek.
15: A hónap iskolaőre elismerésben részesült Cikora Andrea, a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság munkatársa, számolt be róla a rendőrség. A kitüntetést azoknak az iskolaőröknek ítélik oda, akik kiemelkedő szakmai munkájukkal és elhivatottságukkal járulnak hozzá az oktatási intézmények biztonságához. Cikora Andrea hivatástudata, példamutató magatartása és a gyermekek iránti elkötelezettsége a mindennapi szolgálat során is megmutatkozik. Az elismerés odaítélésében fontos szerepet játszott egy rendkívüli helyzet, amelyben az iskolaőr gyorsan, jogszerűen és szakszerűen avatkozott közbe. Intézkedésével sikerült megakadályoznia egy veszélyes konfliktus kialakulását, majd megnyugtatta az érintett gyermekeket, hozzájárulva ezzel a biztonságos iskolai környezet fenntartásához. Az elismerést június 19-én adták át a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányságon. A díjat dr. Vörös Viktória rendőrszázados, az Országos Rendőrfőkapitányság iskola partnerségi osztályának megbízott vezetője, valamint Péterfi Balázs, a Klebelsberg központ szakmai elnök helyettese nyújtott át a területi szerv bűnügyi vezetőinek jelenlétében. A Balassagyarmati Tankerületi Központ 2026-ban is meghirdette gyermeknapi alkotói pályázatát 5 jeles évfordulóhoz. Janikovszky Éva születésének 100. évfordulója, a Mohácsi csata 500. évfordulója, a Balassagyarmati Balassi Bálint Gimnázium 125 éves megalakulása, valamint a Magyar Labdarúgó Szövetség szintén 125 éves fennállása kapcsolódóan, és 3 korcsoportban az intézmény fenntartásában működő köznevelési intézmények diákjai részére. Az alsósok összesen 322 pályázatot küldtek be, melyek közül végül 6 diákot jutalmaztak. A felsősök bár kevésbé voltak aktívak, de közöttük is kiosztottak első helyzetnek járó díjat és egy külön díjat. Az első helyezettek ráadásul egy-egy tablettel térhettek haza. Végzetes lépésre szánta el magát egy elkeseredett szentendrei lakos, aki szerdán Balatonszemes külterületéről tett bejelentést a 112-re, miszerint öngyilkossági szándékkal felvágta az ereit, de időközben meggondolta magát. A Fonyódi autópályás egységért először a helyszínre, és azonnal megkezdték az első segélynyújtást, olvasható a Somogyvár megyei rendőrség közösségi oldalán. Nyomókötést helyeztek a vérzősebekre, stabilizálták az állapotát, míg a Balatonlellei körzeti megbízottak felvezetésével megérkeztek a mentőszolgálat munkatársai. A gyors és határozott rendőri intézkedésnek köszönhetően a férfit a mentők stabil állapotban szállították kórházba. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök pénteken Kijevben közölte, hogy egy hetet ad Alekszandr Lukasenka fehér orosz vezetőnek az ukrán határ közelébe telepített orosz katonai berendezések eltávolítására, máskülönben az ukrán fegyveres erők lépni fognak. Mint mondta,

0: Lukasenka ismételt kijelentései, miszerint nem kívánja, hogy Fehéroroszország belesodródjon a háborúba, ellentmondani látszanak annak a szerepnek, amelyet az ország továbbra is betölt az orosz hadviselés támogatásában. Zelenszkij szerint Oroszország fehérorosz területeket használ az Ukrajna elleni támadások végrehajtásához, és Minszket azzal vádolta, hogy olyan katonai infrastruktúra működését teszi lehetővé, amely az ukrán civil lakosság elleni csapások irányítását segíti.
1: Időjárás.
0: A jellemzően napos órákat délután rövid ideig tartó zápor szakíthatja meg. A csúcshőmérséklet 35 fok körül lesz. Enyhülés csak késő délutántól várható, de az esti órákban is még 20 fok fölött marad a levegő hőmérséklete.
2: Közlekedés.
0: Napközben mozgó trafipaxra kell számítani a 22-es úton, Érsekvadkert és a 2-es út között. Sebességmérés várható a 2-es úton Vácnál, a Balassagyarmati úton, valamint a Gödöllői úton is. Mérik az autók sebességét Etes és Karancsák belterületén. Vezessenek figyelmesen!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: És most, ahol a sportos életmód
1: mindig sláger.
3: Fitbit.
4: Vasárnap 10 óra múlt 4 perccel a Megafon mikrofonjánál Házi Attila köszöntök mindenkit. Ebben a forróságban is lehet ránk számítani mindig. Egész nap arról beszélek majd, hogy mikor és mit tegyünk ilyen hirtelen jött melegben. Nem csak védekezni fogunk, hanem kihasználjuk a forróságot. Ezernyi ötlettel készültem, na meg jó tippekkel kirándulások és például a mai ebédhez. Mindjárt mondom az én ötletemet arra, hogy a délután ne a kajakómát hozza el. Szabrinával kezdjük az órát, már is szól a Good Graces.

Itt a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Hát lehet, hogy sokaknak szokatlannak tűnik, de a nyári forróságban szerintem most a legjobb egy hideg, joghurtos uborkaleves lesz frissítő nyári levesként. Két adagra mondom a hozzávalókat. Két nagyobb uborka, 400 g natúrjoghurt, 1-2 gereszt fokhagyma, só, bors, egy kevés citromlé, friss kapor vagy petrezselyem, és opcionálisan egy kevés olívaolaj kell hozzá. Az uborkát megmossuk, lereszeljük vagy apróra vágjuk. A joghurtot egy tálba öntjük, hozzákeverjük az uborkát, az úzott fokhagymát és a fűszereket. Egy kevés citromlével frissítjük az ízét, majd jól lehűtjük a hűtőben legalább 20-30 percig. Tálalás előtt megszórható friss zöld fűszerrel. És hát nem nehéz az emésztésnek, magas a víztartalma segít a hidratálásban, ráadásul nem igényel főzést, így nem melegíti fel a konyhát sem. Csak jót lehet mondani a hideg joghurtos uborkalevesről. Jó étvágyat hozzá!

Ez a Megafon, a mikrofonnál Házi Attila. Június 21-én az Alajosok és a Leilák ünneplik a névnapjukat. Az Alajos név egy gyakorlatias és meggondolt személyiség kialakítását segíti. Jó vezetői képességekkel és kellő ravassággal rendelkezik. Olyan területen érdemes elhelyezkednie, ahol kamatoztathatja a matematikai hozzáértését és kitűnő tudását az algebra területén. A Leila név felelősségteljes alkotásra ösztönzött barátságos egyéniséget takar, a név viselői legtöbbször könnyen fejezik ki magukat és a szavakkal jól bánnak. Előfordul, hogy erőnek erejével kell visszafogni szóáradatukat, hogy másoknak is teret adjanak. Leilák és Alajosok, boldog névnapot kívánok nektek, és természetesen azokat is ünnepeljük június 21-én, akik ezen a napon születtek.

Itt a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. A nyári hőségben a szervezet könnyebb, vízben gazdag ételeket igényel. Érdemes előnyben részesíteni a friss zöldségeket és gyümölcsöket, például a paradicsomot, uborkát, görögdinnyét vagy barackot, amelyek nem csak táplálók, hanem segítik a hidratálást is. A nehéz zsíros ételek helyett ajánlott könnyű fogásokat választani, például salátákat, grillezett húsokat vagy halat. A megfelelő folyadékbevitel kiemelten fontos, elsősorban víz, ásványvíz vagy cukrozatlan tea javasolt, napi több alkalommal elosztva. Az alkohol és a cukros üdítő kerülése azért ajánlott, mert fokozhatják a folyadékvesztést. A rendszeres kisebb étkezések segítenek elkerülni a túlterheltség érzetét is, így a szervezet könnyebben alkalmazkodik a meleghez, és a közérzet is kiegyensúlyozottabb marad.

0: Ez a Megafon, a mikrofonnál Házi Attila. 2 perc múlva 11 rövid reklám jön, utána pedig a friss hírek, majd pedig néhány dal után jövök a legfrissebb horoszkópokkal itt a Megafonban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
4: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
5: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Ez a dal sorsfordító volt.
7: Ez az én dalom. Én írtam. Tehát nem loptam a dalt. Halljam az igazságot.
8: Szerinted olyan könnyű slágert csinálni egy dalból?
4: Életem legjobb száma a moziban.
2: Reklámot hallottak.
3: 11 óra van.
2: Itt a Megafon.
9: A mikrofonnál Andor Tamás.
3: Hírek.
9: Végzetes lépésre szánta el magát egy elkeseredett szentendrei lakos, aki szerdán Balatonszemes külterületéről tett bejelentést a 112-re, miszerint öngyilkossági szándékkal felvágta az ereit, de időközben meggondolta magát. A Fonyódi autópályás egységért először a helyszínre, és azonnal megkezdték az első segélynyújtást, olvasható a Somogyvár megyei rendőrség közösségi oldalán. Nyomókötést helyeztek a vérzősebekre, stabilizálták az állapotát, míg a balatonlellei körzeti megbízottak felvezetésével megérkeztek a mentőszolgálat munkatársai. A gyors és határozott rendőri intézkedésnek köszönhetően a férfit a mentők stabil állapotban szállították kórházba. Egy kínai munkás a műszakja végeztével kifelé tartott szegedi BD építési területéről, amikor egy kamion alá került. A halálesetet a mentőszolgálat sajtóosztálya, illetve annak körülményeit a Csongrád-Csanád vármegyei rendőrfőkapitányság megerősítette. A rendőrség részleteket is megosztott a baleset körülményeiről. Egy tehergépkocsi a munkaterületen haladva megállt egy ott dolgozó rakodógép mellett. Miután a rakodógép kezelője jelezte, hogy az út szabaddá vált, a teherautó elindult. Ezzel egy időben a két jármű közé belépett egy munkás, akit a tehergépkocsi elütött. A helyszínre érkező országos mentőszolgálat és a mentőhelikopter személyzetének újraélesztési kísérlete ellenére a sérült kínai munkás életét már nem lehetett megmenteni. A szlovák és a magyar hatóságok közös akció során felszámoltak egy hamis cigarettát előállító nemzetközi bűnszövetséget, 5 embert meggyanúsítottak. A nagyszombati járásban a szlovák pénzügyi hatóság közel 8 tonna dohányt, 325 ezer darab adójegy nélküli cigarettát, különféle berendezéseket és gépjárműveket foglalt le. A magyar hatóságok ezzel párhuzamosan egy illegális cigarettagyártósort, további technológiai eszközöket, 156 ezer darab cigarettát és 5,5 tonna dohányt találtak. A jövedéki adókból származó kiesés Szlovákiában elérte a 2,5 millió eurót, Magyarországon pedig meghaladta az 1 millió eurót. Pénteken hatalmas tűzvész ütött ki egy luxusüdülő komplexumban a Dominikai Köztársaságban, amely az épület együttes jelentős részét megsemmisítette. A tragédiában egy olasz állampolgár életét vesztette, a helyi hatóságok pedig 1690 embert menekítettek ki. A tűz keletkezésének oka egyelőre nem ismert, a hatóságok vizsgálják az eset körülményeit. Az első információk szerint a lángok a szél miatt terjedtek rendkívül gyorsan, emellett az is hozzájárulhatott a pusztításhoz, hogy a tetőszerkezet egy része nádfedésű volt.
3: Időjárás.
2: Időjárás.
9: A jellemzően napos órákat délután rövid ideig tartó zápor szakíthatja meg. A csúcshőmérséklet 35 fok körül lesz. Enyhülés csak késő délutántól várható, de az esti órákban is még 20 fok fölött marad a levegő hőmérséklete.
2: Közlekedés.
3: Közlekedés.
9: Napközben mozgó trafipaxra kell számítani a 22-es úton, Érsekvadkert és a 2-es út között. Sebességmérés várható a 2-es úton Vácnál, a Balassagyarmati úton, valamint a Gödöllői úton is. Mérik az autók sebességét Etes és Karancsák belterületén. Vezessenek figyelmesen!
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most, ahol a sportos életmód
3: mindig sláger.
2: Fitbit.
3: Fitbit.
2: Fitbit.
0: 3 perccel vagyunk 11 után, a mikrofonnál Házi Attila. Jön a Jonas Brothers, Who's in Your Head, előtte a Kygo, Sandro Cavazzával készült dalával. Hold on me. Most pedig Harveyval indítjuk az órát, már is szól a Personal.

0: Horoszkóp.
1: A mikrofonnál Házi Attila, kezdjük elsőként a kossal. A következő időszakban utazási lehetőség körvonalazódik előtte, amely új lendületet adhat számára. Érdemes nyitottnak maradni az ismeretlen felé. Az élmények hosszú távon is inspirálóan hatnak. Bika. Most különösen fontos, hogy odafigyeljen a pénzügyekre, mert könnyen pénzvesztés érheti, ha nem elég körültekintő. Egy elhamarkodott döntés később kellemetlenséget okozhat. Tudatos tervezéssel azonban elkerülheti a problémát. Ikrek. Egyre inkább érzi, hogy szüksége van egy kis visszavonulásra az emberek elől. Ez az időszak alkalmas a feltöltődésre és a gondolatok rendezésére. A csend most többet adhat számára, mint a társaság. Rák. A munkahelyi nehézségek elsőre hátránynak tűnhetnek, de hamarosan előnyt kovácsolhat belőlük. Egy váratlan helyzet új lehetőségeket nyit meg előtte. Érdemes rugalmasan alkalmazkodni. Oroszlán. Jelentősebb pénzösszeg érkezhet az életébe, ami stabilabb alapokat teremthet. Fontos azonban, hogy ne költse el meggondolatlanul. A tudatos döntések most különösen kifizetődők. Szűz. Egy ingatlan vásárlás gondolata foglalkoztatja, ami hosszú távon biztonságot adhat majd. Érdemes alaposan mérlegelni minden részletet. A jó döntés most évekre meghatározhatja a helyzetét. Tudja, hogy volt már rossz helyzetben is. Hamarosan az is kiderül, hogy az ősszel és a télen születettek mire számíthatnak ma. Egyetlen meg a sláger, és jön a folytatás.

0: Horoszkóp.
1: A mikrofonnál Házi Attila, a folytatásban jön a mérleg horoszkópja. Érdemes odafigyelni a szomszédi kapcsolatokra, mert végre egy régi feszültség rendeződhet. A konfliktusok elsimítása megkönnyebbülést hoz. A békésebb környezet pozitívan hat a mindennapokra is. Skorpió, a közelmúlt betegsége után most újra erőre kap, és a sport segíthet visszanyerni a vitalitását. Azonban fontos, hogy fokozatosan terhelje magát, a kitartás meghozza majd az eredményt, figyelje meg. Nyilas, most különösen érdemes óvatosnak lenni, ha hitelfelvételen gondolkodik. Bizonyos jelek arra utalnak, hogy nem ez a legjobb időszak ilyen döntésekre. A türelem később biztonságosabb érzetet adhat majd. Bak, az állatok közelsége most többet adhat számára, mint az emberi kapcsolatok. Egy különleges kötődés alakulhat ki, ami megnyugvást hoz. Ez az élmény mélyebb érzelmi egyensúlyt teremthet majd a kapcsolataiban. Vízöntő, egy utazás lehetősége nem csak kikapcsolódást, hanem fontos felismeréseket is hozhat számára. Új helyzetekben új oldalát ismerheti meg. Érdemes élni az alkalommal. És végül itt vannak a halak. A munkahelyi kihívások most próbára teszik, de ezekből hosszú távon profitálhat. Egy nehéz helyzet új irányba terelheti. Ha kitartó marad, megerősödve kerül ki belőle. Szerencsés napot kívánok mindenkinek!

Ez a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. A nyári teljesítménytúrázás komoly fizikai megterhelést jelent, különösen magas hőmérséklet mellett. A hőség fokozza a folyadékvesztést, növeli a kimerülés és a hőguta kockázatát, ezért elengedhetetlen a megfelelő mennyiségű víz és elektrolit pótlása. Ajánlott a túrát kora reggel kezdeni, kerülni a déli órák tűző napját, valamint könnyű, világos, jól szellőző ruházatot kell viselni ilyenkor. Fontos a tempó helyes megválasztása is, a túl gyors haladás hamar kimeríti a szervezetet. Ugyanakkor a tudatosan megtervezett túra számos előnnyel jár, javítja az állóképességet, erősíti a keringést, és mentálisan is feltölt. A természetben töltött idő csökkenti a stresszt, miközben a kihívás teljesítése sikerélményt ad. Jó utat!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
3: Az idő múlik, de vannak pillanatok, amelyek örökre velünk maradnak. Egy eljegyzés, egy évforduló, vagy épp egy ajándék, amit szívből adunk.
4: A Balassagyarmati speciál óra X-szerben segítünk, hogy ezek a pillanatok igazán különlegesek legyenek. Válasszon minőségi óráink elegáns ékszereink közül.

0: Hulladék számára. Az edények átvételét a Városházán biztosítják minden szerdán reggel 8 órától délután 5 óráig. Gyűjtsd külön, védd a környezetet. További információért érdeklődj a Városházán. Szelektíven szuper. Készült a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
2: Dél van.
1: Itt a Megafon.
3: A Megafon hírei következnek 2026. június 21-én. A mikrofonnál Andor Tamás.
2: Hírek.
3: Jelentős személyváltozás előtt áll Vác egyik meghatározó kulturális intézménye. Közös megegyezéssel távozik posztjáról Laci Sarolta, a Madách Imre Nonprofit Kft. Ügyvezetője. A döntést a Váci képviselőtestület elfogadta, ezzel pedig lezárul egy több mint két évtizedes szakmai pályafutás a városi közművelődés egyik legfontosabb intézményében, írja az ipoinfo.com. A hírportál szerint a képviselőtestületi ülésen jelenlévő ügyvezető ezúttal sem adott részletes magyarázatot távozásának okairól. A napirend tárgyalása során nem hangzott el konkrét indoklás arra vonatkozóan, hogy mi vezetett a döntéshez, így a háttérben álló körülmények egyelőre nem ismertek. A testületi ülésen az sem került szóba, hogy a jelenlegi átmeneti időszakot követően milyen formában választják ki az intézmény új vezetőjét. A jelenlegi döntés alapján 2027 márciusától új ügyvezető állhat a Madách Imre Nonprofit Kft. Élére, várhatóan tájázati eljárás keretében. Ennek részleteiről azonban egyelőre nem született hivatalos tájékoztatás. Tűzeset miatt riasztották a tűzoltókat Salgótarjánban péntek késő este, ahol a Garzonház egyik helyiségében csaptak fel a lángok az Erzsébet téren. A gyors beavatkozásnak köszönhetően a tüzet sikerült megfékezni, így nem terjedt tovább az épület más részeire. A katasztrófavédelem információi szerint a Társasház 9. emeletén keletkezett tűz egy mintegy 9 négyzetméteres helyiségben. A tűz keletkezésének okáról egyelőre nem közöltek részleteket. Az eset körülményeinek tisztázása érdekében további vizsgálatok várhatók. A Balassagyarmati Tankerületi Központ 2026-ban is meghirdette gyermeknapi alkotói pályázatát 5 jeles évfordulóhoz. Janikovszky Éva születésének 100. évfordulója, a Mohácsi csata 500. évfordulója, a Balassagyarmati Balassi Bálint gimnázium 125 éves megalakulása, valamint a Magyar Labdarúgó Szövetség szintén 125 éves fennállása kapcsolódóan, és 3 korcsoportban az intézmény fenntartásában működő köznevelési intézmények diákjai részére. Az alsósok összesen 322 pályázatot küldtek be, melyek közül végül 6 diákot jutalmaztak. A felsősök bár kevésbé voltak aktívak, de közöttük is kiosztottak első helyzetnek járó díjat és egy külön díjat. Az első helyezettek ráadásul egy-egy tablettel térhettek haza. Újabb bizonyítékok kerültek elő a Zsolti bácsi ügyben, állított a pénteki sajtótájékoztatóján Pócs János. A fideszes országgyűlési képviselő szerint az ügy a rendszerváltás utáni korszak egyik legsúlyosabb politikai botrányává nőheti ki magát. A politikus Füssi Angéla nyilatkozatára és Bangó Sándor korábbi megszólalásaira hivatkozva bejelentette, a dokumentumokat a jövő héten átadja az ügyészségnek, és újabb feljelentést tesz. A képviselő Füssi Angéla nyilatkozatára hivatkozva kiemelte, Bangó Sándor rengeteg pénzt kapott a hamis vádak megfogalmazását követően, amely összegből luxus körülmények között kezdett élni. Pócs János emlékeztetett, a Klik TV műsorában Bangó Sándor elmondta, olyan papírokat írattak vele alá, hogy ha kimondja Zsolti bácsi vezetéknevét, akkor kap pénzt.
2: Időjárás.
3: A jellemzően napos órákat délután rövid ideig tartó zápor szakíthatja meg. A csúcshőmérséklet 35 fok körül lesz. Enyhülés csak késő délutántól várható, de az esti órákban is még 20 fok fölött marad a levegő hőmérséklete.
1: Közlekedés.
3: Napközben mozgó trafipaxra kell számítani a 22-es úton, Érsekvadkert és a 2-es út között. Sebességmérés várható a 2-es úton Vácnál, a Balassagyarmati úton, valamint a Gödöllői úton is. Mérik az autók sebességét Etes és Karancsák belterületén. Vezessenek figyelmesen!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: És most, ahol a sportos életmód
2: mindig sláger.
4: Fitbit.
2: Fitbit.
5: 3 perccel 12 után a mikrofonnál Házi Attila. 33 fok a hőmérséklet. 2 és 3 óra környékén várható, hogy majd egy kicsit borús lesz az ég, de elsősorban a keleti tájakon várható majd eső.

Zivatar. Hát elszórtan most az előrejelzéseket figyelem, talán-talán Nógrád és a Dunakanyar is kaphat belőle, de eléggé csekély rá az esély, úgyhogy erre igazából sokat ne adjunk. Hiper Summer a Well Hello-val indítjuk az ebédidőt, jó étvágyat!

Itt a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. A nyári hőségben a szervezet könnyebb, vízben gazdag ételeket igényel. Érdemes előnyben részesíteni a friss zöldségeket és gyümölcsöket, például a paradicsomot, uborkát, görögdinnyét vagy barackot, amelyek nem csak táplálók, hanem segítik a hidratálást is. A nehéz zsíros ételek helyett ajánlott könnyű fogásokat választani, például salátákat, grillezett húsokat vagy halat. A megfelelő folyadékbevitel kiemelten fontos, elsősorban víz, ásványvíz vagy cukrozatlan tea javasolt, napi több alkalommal elosztva. Az alkohol és a cukros üdítő kerülése azért ajánlott, mert fokozhatják a folyadékvesztést. A rendszeres kisebb étkezések segítenek elkerülni a túlterheltség érzetét is, így a szervezet könnyebben alkalmazkodik a meleghez, és a közérzet is kiegyensúlyozottabb marad.

Ez a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Ilyen az ember. Megjött a nyár, és most jut eszébe, hogy jó lenne formálni az alakzatot, hogy a télen elhanyagolt test mutasson valahogy a tükörben és a strandokon. Aki nem ezért vágna bele a mozgásba, hanem mert az egészsége fontosabb annál, mint az, hogy mit mond a szomszéd a has körüli úszógumikra, az maradjon velem, délután megbeszéljük az első lépéseket.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Évmilliókon át arra vártam, hogy megtaláljanak. Kemény, tiszta természetemet Viktor kovácsolta. A tűzben engem nemesebbé téve. Minden ütésétől szépültem. A nehéz, hosszú út után válasz engem több száz társam közül, mert én csak téged várlak. A te boldogságodért születtem. Ezer karikagyűrű modellel és csodás gyémántokkal várunk Viktor boltjában. Balassa gyarmaton a Rákóczi út 23-ban a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt. Balassa gyarmaton, a Madás moziban.
3: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Ó, köszi!
5: Hello, Vici Lili vagyok. Olyan jó játszani veled.
6: Jön a kihalás, már megint.
7: Uli! Jöttem, ahogy tudtam.
8: Mi vagy te? Valami öreg új játék?
7: Mi? Azért hisz öregnek, mert kopaszodsz, Budi.
8: Oh! Csak azt akarom, ami a legjobb neki. Pápá játékok.
9: Ide erősítés kell.
10: Éljen nincs.
8: Még mindig szüksége van rá. Gyerünk, szeme nagy!
11: Toy Story 5 a mozikban.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
12: Szelektíven szuper. Még nem vette át az új szelektív hulladékgyűjtő edényit Balassagyarmaton? Most is van rá lehetőség. A sárga fedelű kuka ingyenesen átvehető azoknak a családi házban élőknek, akik korábban még nem jutottak hozzá. A gyűjtőedényben együtt helyezhetők el a műanyag, papír és fém hulladékok, így több hely marad a háztartási hulladék számára. Az edények

0: Kapásoknak köszönhetően a tüzet sikerült megfékezni, így nem terjed tovább az épület más részeire. A katasztrófavédelem információi szerint a társasház 9. emeletén keletkezett tűz egy mintegy 9 négyzetméteres helyiségben. A tűz keletkezésének okáról egyelőre nem közöltek részleteket. Az eset körülményeinek tisztázása érdekében további vizsgálatok várhatók. Hatalmas sikert értek el a Nógrád vármegyei szakképzési centrum Szent Györgyi Albert Technikum kadétjai, akik egy egész tanéven át tartó kemény versenysorozat után az országos top 10-ben végeztek a Honvéd Kadét Kupában. A megmérettetéseken nem csak a diákok egyéni képességei, hanem maguk az iskolák is rivalizálnak egymással. A paletta rendkívül széles volt, a fiataloknak a fizikai állóképesség mellett elméleti és taktikai tudásukról is tanúbizonyságot kellett tenniük. A Szent Györgyi kadétjai olyan rangos állomásokon gyűjtötték a pontokat, mint az országos haditorna verseny, a Kinizsi Közelharckupa, a Honvédelmi Sportszövetség Lövészkupa, valamint a Kadét Akadályfutó és Sakkbajnokság. A gyarmati diákok bebizonyították, hogy a terepversenyeken és szellemi téren is ott a helyük az országos elitben. Egy kínai munkás a műszakja végeztével kifelé tartott szegedi BD építési területéről, amikor egy kamion alá került. A halálesetet a mentőszolgálat sajtóosztálya, illetve annak körülményeit a Csongrád-Csanád vármegyei rendőrfőkapitányság megerősítette. A rendőrség részleteket is megosztott a baleset körülményeiről. Egy tehergépkocsi a munkaterületen haladva megállt egy ott dolgozó rakodógép mellett. Miután a rakodógép kezelője jelezte, hogy az út szabaddá vált, a teherautó elindult. Ezzel egy időben a két jármű közé belépett egy munkás, akit a tehergépkocsi elütött. A helyszínre érkező országos mentőszolgálat és a mentőhelikopter személyzetének újraélesztési kísérlete ellenére a sérült kínai munkás életét már nem lehetett megmenteni. Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője szerint az elmúlt év nagyobbik részében akár 80%-kal is kevesebb csapadék hullhatott a Balaton vízgyűjtő területeire az átlagosnál, ám az elmúlt évszázad során egy tucatnál is több olyan alkalom volt, amikor az év ezen időszakában rosszabb volt a helyzet. A jelenlegi vízállás 77 cm, ilyenkor 120 körül szokott lenni, tette hozzá. A jelenlegi előrejelzések alapján a nyár további része szárazabbnak ígérkezik, mint ahogy azt egy hónappal ezelőtt jelezték, így a tó vízgyűjtő területein is az átlagosnál melegebb és szárazabb idő várható. Pénteken hatalmas tűzvész ütött ki egy luxusüdülő komplexumban a Dominikai Köztársaságban, amely az épületegyüttes jelentős részét megsemmisítette. A tragédiában egy olasz állampolgár életét vesztette, a helyi hatóságok pedig 1690 embert menekítettek ki. A tűz keletkezésének oka egyelőre nem ismert, a hatóságok vizsgálják az eset körülményeit. Az első információk szerint a lángok a szél miatt terjedtek rendkívül gyorsan, emellett az is hozzájárulhatott a pusztításhoz, hogy a tetőszerkezet egy része nádfedésű volt. Selena Gomez énekesnő férjének frizurája kiborította a rajongókat. Benny Blanco jellegzetes göndörhajáról ismert, ezért az internetet valósággal sokkolta, amikor a Complex magazin új címlapján úgy tűnt, mintha a haja felét leborotválta volna, a Skrillex-féle frizurát idézve. A rajongók vegyesen reagáltak, voltak, akik dicsérték az új külsőt, mások pedig viccelődve sajnálkoztak Blanco felesége Selena Gomez miatt. Később azonban kiderült, hogy a drasztikus átalakulás csak egy ügyesen elkészített protézisnek volt köszönhető. Vagyis egy félkopasz sapkát használtak, így tehát a producer híres göndörfürtjei továbbra is sértetlenek maradtak, az egész csak egy látványos és rendkívül meggyőző átalakítás volt.
1: Időjárás.
2: Időjárás.
0: A jellemzően napos órákat délután rövid ideig tartó zápor szakíthatja meg. A csúcshőmérséklet 35 fok körül lesz. Enyhülés csak késő délutántól várható, de az esti órákban is még 20 fok fölött marad a levegő hőmérséklete.
2: Közlekedés.
1: Közlekedés.
0: Napközben mozgó trafipaxra kell számítani a 22-es úton, Érsekvadkert és a 2-es út között. Sebességmérés várható a 2-es úton Vácnál, a Balassagyarmati úton, valamint a Gödöllői úton is. Mérik az autók sebességét Etes és Karancsák belterületén. Vezessenek figyelmesen!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És most, ahol a sportos életmód
1: mindig sláger.
2: Fitbit.
1: Fitbit.
4: Fitbit. 5 perccel múlt 1 óra, a mikrofonnál Házi Attila. Léna és a Satellite szól hamarosan, előtte Takács Nikolasz érkezik a Tükörrel, most pedig Shawn Mendezzel

Itt a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. A nagy árnyékot adó fák jelentősen csökkentik a kert hőmérsékletét, hiszen lombkoronájuk felfogja a közvetlen napsugárzást. Emellett a növények párologtatása, az úgynevezett természetes hűtés tovább mérsékeli a levegő felmelegedését. Egy zölddel borított kert akár több fokkal is hűvösebb lehet, mint egy burkolt, növényzet nélküli terület. A fák árnyékában nem csak kellemesebb tartózkodni, hanem biztonságosabb is, hiszen csökken a napszúrás és a túlmelegedés kockázata. A sűrű növényzet ráadásul javítja a levegő minőségét, megköti a port és növeli a páratartalmat, ami komfortosabb érzetet biztosít. Egy jól megtervezett, fásított kert tehát nem csak esztétikai értéket képvisel, hanem aktívan hozzájárul a nyári hőség elleni védekezéshez is. Borzasztóan drága egy ilyen kert, és nagyon hasznos.

Itt a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Itt a nyár is, megérkezett a kánikula, és egyre többen vágynak ki a szabadba, legyen szó strandról, kirándulásról, vagy egy kellemes esti sétáról. A napsütés feltölt, a meleg ellazít, és ilyenkor szinte minden könnyebbnek tűnik, de vajon tényleg csak ennyi az egész? A nagy forróság nem csak örömöket tartogat, hanem komoly kihívások elé állítja az emberi szervezetet. A következőkben megnézzük, hogy milyen hatásai vannak a hőségnek, és mit tehetünk azért, hogy biztonságban élvezzük a nyarat.

a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. A tartós hőség komoly terhelést jelent az emberi szervezet számára. A magas hőmérséklet hatására fokozódik az izzadás, ami folyadék és ásványi anyagvesztéssel járhat, így aztán könnyen kialakulhat kiszáradás. Emellett nő a napszúrás és a hőguta kockázata, különösen idősek, gyermekek és krónikus betegek esetében. A keringési rendszer is megterhelődik, ami szédülést, gyengeséget okozhat. Fontos, hogy a legmelegebb órákban kerülhető legyen a tűzőnap, viseljünk világos, szellős ruházatot és gondoskodjunk a megfelelő folyadékbevitelről, elsősorban vízzel. Árnyékban tartózkodva, rendszeres pihenéssel és tudatos odafigyeléssel azonban sokat tehetünk azért, hogy egészségesen vészeljük át a forró napokat.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
3: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
4: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Ez a dal sorsfordító volt.
6: Ez az én dalom. Én írtam. Tehát nem loptam a dalt. Halljam az igazságot.
7: Szerinted olyan könnyű slágert csinálni egy dalból?
8: Életem legjobb száma a mozikban.
9: Reklámot hallottak.
10: Társadalmi célú hirdetés.
11: Szelektíven szuper. Még nem vette át az új szelektív hulladékgyűjtő edényit Balassagyarmaton? Most is van rá lehetőség. A sárga fedelű kuka ingyenesen átvehető azoknak a családi házban élőknek, akik korábban még nem jutottak hozzá. A gyűjtőedényben együtt helyezhetők el a műanyag, papír és fém hulladékok, így több hely marad a háztartási hulladék számára. Az edények átvételét a Városházán biztosítják minden szerdán reggel 8 órától délután 5 óráig. Gyűjtsd külön, védd a környezetet. További információért érdeklődj a Városházán. Szelektíven szuper. Készült a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Megbízásából.
9: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
2: 14 óra van.
9: Itt a Megafon.
12: A mikrofonnál Andor Tamás.

0: segítésével megérkeztek a mentőszolgálat munkatársai. A gyors és határozott rendőri intézkedésnek köszönhetően a férfit a mentők stabil állapotban szállították kórházba. Egy kínai munkás a műszakja végeztével kifelé tartott szegedi BD építési területéről, amikor egy kamion alá került. A halálesetet a mentőszolgálat sajtóosztálya, illetve annak körülményeit a Csongrád-Csanád vármegyei rendőrfőkapitányság megerősítette. A rendőrség részleteket is megosztott a baleset körülményeiről. Egy tehergépkocsi a munkaterületen haladva megállt egy ott dolgozó rakodógép mellett. Miután a rakodógép kezelője jelezte, hogy az út szabaddá vált, a teherautó elindult. Ezzel egy időben a két jármű közé belépett egy munkás, akit a tehergépkocsi elütött. A helyszínre érkező országos mentőszolgálat és a mentőhelikopter személyzetének újraélesztési kísérlete ellenére a sérült kínai munkás életét már nem lehetett megmenteni. A szlovák és a magyar hatóságok közös akció során felszámoltak egy hamis cigarettát előállító nemzetközi bűnszövetséget, 5 embert meggyanúsítottak. A nagyszombati járásban a szlovák pénzügyi hatóság közel 8 tonna dohányt, 325 ezer darab adójegy nélküli cigarettát, különféle berendezéseket és gépjárműveket foglalt le. A magyar hatóságok ezzel párhuzamosan egy illegális cigarettagyártósort, további technológiai eszközöket, 156 ezer darab cigarettát és 5,5 tonna dohányt találtak. A jövedéki adókból származó kiesés Szlovákiában elérte a 2,5 millió eurót, Magyarországon pedig meghaladta az 1 millió eurót. Pénteken hatalmas tűzvész ütött ki egy luxusüdülő komplexumban a Dominikai Köztársaságban, amely az épületegyüttes jelentős részét megsemmisítette. A tragédiában egy olasz állampolgár életét vesztette, a helyi hatóságok pedig 1690 embert menekítettek ki. A tűz keletkezésének oka egyelőre nem ismert, a hatóságok vizsgálják az eset körülményeit. Az első információk szerint a lángok a szél miatt terjedtek rendkívül gyorsan, emellett az is hozzájárulhatott a pusztításhoz, hogy a tetőszerkezet egy része nádfedésű volt.
1: Időjárás.
2: Időjárás.
0: A jellemzően napos órákat délután rövid ideig tartó zápor szakíthatja meg. A csúcshőmérséklet 35 fok körül lesz. Enyhülés csak késő délutántól várható, de az esti órákban is még 20 fok fölött marad a levegő hőmérséklete.
2: Közlekedés.
1: Közlekedés.
0: Napközben mozgó trafipaxra kell számítani a 22-es úton, Érsekvadkert és a 2-es út között. Sebességmérés várható a 2-es úton Vácnál, a Balassagyarmati úton, valamint a Gödöllői úton is. Mérik az autók sebességét Etes és Karancsák belterületén. Vezessenek figyelmesen!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És most, ahol a sportos életmód
1: mindig sláger.
2: Fitbit.
4: 3 perccel 2 után a mikrofonnál Házi Attila. 3 dalt hoztam a 80-as, 90-es és a 2000-es évekből. The Shapeshifters és az Incredible szól hamarosan, előtte a 98 Degrees, Stevie Wonderről kiegészülve. True to your heart, most pedig a Level 42, itt a Lessons in Love.

0: idők legnagyobb slágerei. A 80-as évek.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei.

Ez a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. A légkondicionáló helyes használata kulcsfontosságú az egészség megőrzése érdekében. Ajánlott, hogy a kinti és a benti hőmérséklet között ne legyen 6-8 foknál nagyobb különbség, mert a túl nagy eltérés megterheli a szervezetet, és könnyen megfázáshoz, izomfájdalmakhoz vezet. A túl hidegre állított klíma kiszárítja a levegőt, ami irritálja a légutakat és a szemet is. Ugyanakkor megfelelő használat mellett a légkondi segít elkerülni a hőgutát, javítja a közérzetet és az alvás minőségét.

0: Ilyenek ezek a modellek.
1: Ez a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Nyáron szinte minden adott ahhoz, hogy valaki belevágjon a sportolásba. Hosszabb nappalok, kellemes időjárás és számos szabadtéri lehetőség. Sokan ilyenkor döntenek úgy, hogy szeretnének formába lendülni, vagy megőrizni a vitalitást. De hogyan érdemes elkezdeni? Futás vagy kerékpározás? Melyik lehet a megfelelő választás, és mire kell figyelni az első lépések vagy tekerések során? A következőkben konkrét tippeket adok majd kezdők számára, hogy a kezdeti lendület hosszú távon is megmaradjon.

Itt a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Szóval, aki most szeretné elkezdeni a sportolást éppen ilyen jó időjárási körülmények között, azért az ne egyből a legprofibbaknak való távokat és módszereket válassza. A sportolás megkezdésekor az egyik legfontosabb szempont a fokozatosság. Futás esetén célszerű sétával kombinált, rövidebb szakaszokkal indítani, például 1-2 perc kocogás után séta következzen, majd ez ismétlődjön. Kerékpározásnál ajánlott sík terepen kezdeni rövidebb, 20-30 perces távokkal. Mindkét mozgásforma hatékonyan javítja az állóképességet és hozzájárul az alakformáláshoz, és pozitív hatással van a közérzetre. Ugyanakkor a nyári meleg fokozott terhelést jelent a szervezet számára, gyorsabb kifáradást és nagyobb folyadékvesztést okozhat, valamint a túlzott terhelés sérülés veszélyt is hordoz. Kiemelten fontos a megfelelő sportfelszerelés, például a jó futócipő vagy a helyesen beállított kerékpár. Tudom, hogy minden drága, de ha erre nem adunk, abból még nagy baj lesz a végén. Továbbá a bemelegítés és az edzés utáni nyújtás sem elhanyagolható, ezek is hosszú távú kihatással járnak. Ajánlott a kora reggeli vagy esti időpontok választása, valamint a folyamatos folyadékpótlás a nagy meleg miatt. A testjelzéseire való odafigyeléssel a sportolás nem csak hatékony, hanem biztonságos is lehet.

0: Ez a Megafon, a mikrofonnál Házi Attila. Június 21-én az Alajosok és a Leilák ünneplik a névnapjukat. Az Alajos név egy gyakorlatias és meggondolt személyiség kialakítását segíti. Jó vezetői képességekkel és kellő ravassággal rendelkezik. Olyan területen érdemes elhelyezkednie, ahol kamatoztathatja a matematikai hozzáértését és kitűnő tudását az algebra területén. A Leila név felelősségteljes alkotásra ösztönzött barátságos egyéniséget takar, a név viselői legtöbbször könnyen fejezik ki magukat és a szavakkal jól bánnak. Előfordul, hogy erőnek erejével kell visszafogni szóáradatukat, hogy másoknak is teret adjanak. Leilák és Alajosok, boldog névnapot kívánok nektek, és természetesen azokat is ünnepeljük június 21-én, akik ezen a napon születtek.
1: Tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
4: Az idő múlik, de vannak pillanatok, amelyek örökre velünk maradnak. Egy eljegyzés, egy évforduló, vagy épp egy ajándék, amit szívből adunk.
5: A Balassagyarmati speciál óraikszerben segítünk, hogy ezek a pillanatok igazán különlegesek legyenek. Válasszon minőségi óráink, elegáns ékszereink közül, vagy bízza ránk kedvenc darabja javítását.
4: Speciál óraikszer Balassagyarmaton, a Tesco üzlet soron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
2: Reklámot hallottak.
6: 15 óra van.
2: Itt a Megafon.
7: A mikrofonnál Andor Tamás.
8: Hírek.
7: Újabb bizonyítékok kerültek elő a Zsolti bácsi ügyben, állított a pénteki sajtótájékoztatóján Pócs János. A fideszes országgyűlési képviselő szerint az ügy a rendszerváltás utáni korszak egyik legsúlyosabb politikai botrányává nőheti ki magát. A politikus Füssi Angéla nyilatkozatára és Bangó Sándor korábbi megszólalásaira hivatkozva bejelentette, a dokumentumokat a jövő héten átadja az ügyészségnek, és újabb feljelentést tesz. A képviselő Füssi Angéla nyilatkozatára hivatkozva kiemelte, Bangó Sándor rengeteg pénzt kapott a hamis vádak megfogalmazását követően, amely összegből luxus körülmények között kezdődött.

0: stabilizálták az állapotát, míg a balatonlellei körzeti megbízottak felvezetésével megérkeztek a mentőszolgálat munkatársai. A gyors és határozott rendőri intézkedésnek köszönhetően a férfit a mentők stabil állapotban szállították kórházba. Soron kívüli vizsgálatot rendelt el több közgyűjteményben Tar Zoltán. Az Országos Széchenyi Könyvtárban, az Iparművészeti Múzeumban, a Magyar Természettudományi Múzeumban, valamint az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézetben is a szakmával történő párbeszéd részeként vizsgálódna a miniszter. Mint írja, a magyar kultúrában is új korszak kezdődött. Nekünk szándékunkban áll a meghallgatás és a párbeszéd. A vizsgálat részeként arra kérjük az érintett intézmények szakszervezeteit és üzemi tanácsait, hogy juttassák el észrevételeiket minisztériumunkhoz. A dolgozók által feltett kérdések, amelyekre részben vagy egészben nem kaptak válaszokat, nem csak a munkavállalókat, de a magyar embereket is érdeklik. Selena Gomez énekesnő férjének frizurája kiborította a rajongókat. Benny Blanco jellegzetes göndörhajáról ismert, ezért az internetet valósággal sokkolta, amikor a Komplex magazin új címlapján úgy tűnt, mintha a haja felét leborotválta volna, a Skrillex-féle frizurát idézve. A rajongók vegyesen reagáltak. Voltak, akik dicsérték az új külsőt, mások pedig viccelődve sajnálkoztak Blanco felesége Selena Gomez miatt. Később azonban kiderült, hogy a drasztikus átalakulás csak egy ügyesen elkészített protézisnek volt köszönhető. Vagyis egy félkopasz sapkát használtak, így tehát a producer híres göndörfürtjei továbbra is sértetlenek maradtak, az egész csak egy látványos és rendkívül meggyőző átalakítás volt.
1: Időjárás.
2: Időjárás.
0: A jellemzően napos órákat délután rövid ideig tartó zápor szakíthatja meg. A csúcshőmérséklet 35 fok körül lesz. Enyhülés csak késő délutántól várható, de az esti órákban is még 20 fok fölött marad a levegő hőmérséklete.
2: Közlekedés.
1: Közlekedés.
0: Napközben mozgó trafipaxra kell számítani a 22-es úton, Érsekvadkert és a 2-es út között. Sebességmérés várható a 2-es úton Vácnál, a Balassagyarmati úton, valamint a Gödöllői úton is. Mérik az autók sebességét Etes és Karancsák belterületén. Vezessenek figyelmesen!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És most, ahol a sportos életmód
1: mindig sláger.
2: Fitbit.
1: Fitbit.
4: Fitbit. 3 perc elmúlt 3 óra, kellemes délutánt kívánok mindenkinek. Max és Chromeo dala szól hamarosan a checklist, előtte Rúzsa Magdi és az Aduász, most pedig Mikkával indítjuk ezt az órát. Celebrate!

ez a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. A nyári teljesítménytúrázás komoly fizikai megterhelést jelent, különösen magas hőmérséklet mellett. A hőség fokozza a folyadékvesztést, növeli a kimerülés és a hőguta kockázatát, ezért elengedhetetlen a megfelelő mennyiségű víz és elektrolit pótlása. Ajánlott a túrát kora reggel kezdeni, kerülni a déli órák tűző napját, valamint könnyű, világos, jól szellőző ruházatot kell viselni ilyenkor. Fontos a tempó helyes megválasztása is, a túl gyors haladás hamar kimeríti a szervezetet. Ugyanakkor a tudatosan megtervezett túra számos előnnyel jár, javítja az állóképességet, erősíti a keringést, és mentálisan is feltölt. A természetben töltött idő csökkenti a stresszt, miközben a kihívás teljesítése sikerélményt ad. Jó utat!

Itt a Megafon, a mikrofonnál Házi Attila. Hétfőn többnyire napos idő lesz, de a nyár meglepetése, egy rövid zápor is elérhet minket. Délután beborul az ég, és ha képesek vagyunk elérni a felhőket, hogy kiszúrjuk a zsákot, akkor talán lesz is eső. Egyébként jelenleg csak 30% esélyt ad rá az előrejelzés. Kissé mérséklődik a meleg, hétfőn már csak 32 fok várható.

0: Itt a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila, igazi nyári forróság van vasárnap, ilyen legyen az összes hétvége, még a szeptember végéig is, én ezt kívánom. Hiszen mindannyian szeretnénk élvezni a jó időt annak összes előnyével, csak nagyon vigyázzunk magunkra és egymásra, főleg a hidratálásra, ami minden hétvégén itt a Fitbitben főszerepet játszik, sose felejtsük el. 2-3 liter kell naponta folyadékbevitelből az emberi szervezet számára, amihez akár a déli leves is hozzájárulhat. Kerüljük a cukros és alkoholos üdítőket, illetve italokat, biztos, hogy jól fogjuk érezni magunkat ilyen forróságban azok nélkül is. 4 óra van, jönnek a hírek, utána pedig Szóda, Lombos Marcival és vendégével egészen este 8-ig. Mindenkinek további kellemes szórakozást kívánok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő, mggal.hu.
4: Évmilliókon át arra vártam, hogy megtaláljanak. Kemény, tiszta természetemet Viktor kovácsolta. A tűzben engem nemesebbé téve. Minden ütésétől szépültem. A nehéz, hosszú út után válasz engem több száz társam közül, mert én csak téged várlak. A te boldogságodért születtem. 1000 karikagyűrű modellel és csodás gyémántokkal várunk Viktor boltjában. Balassa gyarmaton a Rákóczi út 23-ban a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
5: Balassa gyarmaton, a Madás moziban.
6: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Ó, köszi!
8: Hello, Vici Lili vagyok. Olyan jó játszani veled.
9: Jön a kihalás, már megint.
10: Uri! Jöttem, ahogy tudta.
11: Mi vagy te? Valami öreg új játék?
10: Mi? Azért hisz öregnek, mert kopaszodsz, Budi.
11: Oh! Csak azt akarom, ami a legjobb neki. Pápá játékot.
12: Ide erősítés kell.
13: Éjjel nincs.
11: Még mindig szüksége van rá. Gyerünk, szeme nagy!
14: Toy Story 5 a mozikban.
15: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
16: Szelektíven szuper! Még nem vette át az új szelektív hulladékgyűjtő edényit Balassagyarmaton? Most is van rá lehetőség. A sárga fedelű kuka ingyenesen átvehető azoknak a családi házban élőknek, akik korábban még nem jutottak hozzá. A gyűjtőedényben együtt helyezhetők el a műanyag, papír és fém hulladékok, így több hely marad a háztartási hulladék számára. Az edények átvételét a Városházán biztosítják minden szerdán reggel 8 órától délután 5 óráig. Gyűjtsd külön, védd a környezetet. További információért érdeklődj a Városházán. Szelektíven szuper. Készült a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Megbízásából.
15: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
17: 16 óra van.
15: Itt a Megafon.
18: A mikrofonnál Andor Tamás.
19: Hírek.
18: A hónap iskolaőre elismerésben részesült Cikora Andrea, a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság munkatársa, számolt be róla a rendőrség. A kitüntetést azoknak az iskolaőröknek ítélik oda, akik kiemelkedő szakmai munkájukkal és elhivatottságukkal járulnak hozzá az oktatási intézmények biztonságához. Cikora Andrea hivatástudata, példamutató magatartása és a gyermekek iránti elkötelezettsége a mindennapi szolgálat során is megmutatkozik. Az elismerés odaítélésében fontos szerepet játszott egy rendkívüli helyzet, amelyben az iskolaőr gyorsan, jogszerűen és szakszerűen avatkozott közbe. Intézkedésével sikerült megakadályoznia egy veszélyes konfliktus kialakulását, majd megnyugtatta az érintett gyermekeket, hozzájárulva ezzel a biztonságos iskolai környezet fenntartásához. Az elismerést június 19-én adták át a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányságon. A díjat dr. Vörös Viktória rendőrszázados, az országos rendőrfőkapitányság iskola partnerségi osztályának megbízott vezetője, valamint Péterfi Balázs, a Klebelsberg központ szakmai elnök helyettese nyújtott át a területi szerv bűnügyi vezetőinek jelenlétében. A Balassagyarmati Tankerületi Központ 2026-ban is meghirdette gyermeknapi alkotói pályázatát 5 jeles évfordulóhoz. Janikovszkéva születésének 100. évfordulója, a Mohácsi csata 500. évfordulója, a Balassagyarmati Balassi Bálint Gimnázium 125 éves megalakulása, valamint a Magyar Labdarúgó Szövetség szintén 125 éves fennállása kapcsolódóan, és 3 korcsoportban az intézmény fenntartásában működő köznevelési intézmények diákjai részére. A Az alsósok összesen 322 pályázatot küldtek be, melyek közül végül 6 diákot jutalmaztak. A felsősök bár kevésbé voltak aktívak, de közöttük is kiosztottak első helyzetnek járó díjat és egy külön

0: körzeti megbízottak felvezetésével megérkeztek a mentőszolgálat munkatársai. A gyors és határozott rendőri intézkedésnek köszönhetően a férfit a mentők stabil állapotban szállították kórházba. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök pénteken Kijevben közölte, hogy egy hetet ad Alekszandr Lukasenka fehér orosz vezetőnek az ukrán határ közelébe telepített orosz katonai berendezések eltávolítására, máskülönben az ukrán fegyveres erők lépni fognak. Mint mondta, Lukasenka ismételt kijelentései, miszerint nem kívánja, hogy fehér Oroszország belesodródjon a háborúba, ellentmondani látszanak annak a szerepnek, amelyet az ország továbbra is betölt az orosz hadviselés támogatásában. Zelenszkij szerint Oroszország fehér orosz területeket használ az Ukrajna elleni támadások végrehajtásához, és Minszket azzal vádolta, hogy olyan katonai infrastruktúra működését teszi lehetővé, amely az ukrán civil lakosság elleni csapások irányítását segíti.
1: Időjárás.
2: Időjárás.
0: A jellemzően napos órákat délután rövid ideig tartó zápor szakíthatja meg. A csúcshőmérséklet 35 fok körül lesz. Enyhülés csak késő délutántól várható, de az esti órákban is még 20 fok fölött marad a levegő hőmérséklete.
2: Közlekedés.
1: Közlekedés.
0: Napközben mozgó trafipaxra kell számítani a 22-es úton, Érsekvadkert és a 2-es út között. Sebességmérés várható a 2-es úton Vácnál, a Balassagyarmati úton, valamint a Gödöllői úton is. Mérik az autók sebességét Etes és Karancsák belterületén. Vezessenek figyelmesen!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És most a Megafon budapesti stúdiójából indul Magyarország egyetlen vasárnap délutáni rádiós talkshowja, Lombos Marcival.
4: Szóda.
5: Ezt tudod, hogy ma van a leghosszabb éjszaka, az év leghosszabb éjszaka.
4: Nem tudtam.
5: Képzeld el. És ilyenkor egy csomó rendezvény van általában a múzeumok éjszakájától.
4: Írtuk róla a Rockstarban.
5: Ja. És akkor figyelj, ilyenkor te így ezekre a programokra ellátogatsz? Tehát mondjuk így, ha vége a ma esti műsornak, akkor just nyakadba veszed a várost, és bár elfelejtetted, hogy az év leghosszabb éjszakája, de hogy így van egy-két olyan program a fejedben, amire szívesen elmennél?
4: Hát volt olyan, amiről mondjuk írtunk így a Rockstarban ajánló jelleggel, és akkor már amikor összeállítottuk a laptervet, már tudtam, hogy én ott leszek, és ezek inkább azok, amik ilyen nagyon érdekesek, és nem az, ami ilyen rendszeres. Például volt a Magyar Zeneházában ilyen, hogy hajnali indiai ragák, reggel 7-től, és egy indiai csávó jött, aki valamilyen fogalmam sincsen, milyen indiai hangszerrel játszott, és két fiatalabb srác volt mellett, az egyik azt hiszem magyar volt, a másik meg csak itt tanult sokáig, és akkor a szitár, meg minden, meg ilyen ütős hangszerek. Na az jó volt, arra elmentem.
5: Fia, tele van alapvetően Budapest, de ilyenkor így az év leghosszabb éjszakáján szerintem minden kisvárosban tudod, megnyitják a múzeumokat, meg minden, hogy arra lennék kíváncsi, hogy neked mi a véleményed arról, hogy a jobbnál jobb programokra iszonyú nehéz becsábítani az embereket. Otthon, hát, inkább otthon ülnek.
4: Hát valószínűleg, igen, ez elég érdekes, mert szerintem tökre lehet, hogy mondjuk a fiatalokat nem ezeken a megszokott módokon lehet megszólítani, de viccet meg bohózságot se lehet mindenből csinálni, hogy eléri az inger küszöbüket.
5: Igen.
4: Szóval hát ez... Ja, bár amúgy én a múzeumok éjszakájáról pont így leginkább úgy értesülök, hogy az összes barátom így emlegeti, hogy na most idén elmegyek.
5: Mert azért és azért aztán soha tudod.
4: Hát ők elmennek, de jó, én otthon vagyok.
5: Hölgyeim és uraim, ez itt az év leghosszabb éjszakája, vagy leghosszabb nappala és legrövidebb éjszakája, bocsánat, június 21, a Szent Ivány éj, úgy hívják ezt, az a neve ennek a dolognak. Velem szemben pedig ül Veleg Domonkos, Domi, aki pedig a Rockstar magazinnak a főszerkesztője. Vele fogunk dumálni, szerintem iszonyú izgalmas téma. 2026-ban, ha az ember nyomtatott magazint csinál, de tudom, hogy van online-otok is, az olyan, mint amikor az embernek van egy kicsi félretett pénze, hogy vesz egy autót, és nem úgy dönt, hogy nem megy a szalomba és kigurul egy 0 kilométeres zsírói cumóval, hanem talál valamit a nem tudom, valamik autókereskedésben, vagy valamik ismerősének a nagypapájánál, talál egy régi, mint a 40 éves BMW-t, és úgy dönt, hogy így abba ül bele, és azt újítja föl, és így, hogy én így érzem, és akkor erről fogunk dumálni, meg karrierről, meg arról, hogy a fiatalokat hogy mivel lehet csábítani, hová, múzeumok éjszakájára, blablabla. Bla, bla.

ugye ezt mondtam, hogy ez a műsor, amit hallgattok a Szóda, ahogy megszokhattátok, hiszen minden vasárnap délután 4-től este 8-ig Lombos Marci és egy vendége itt szódázgat a frekvenciákon. Az első dal, amit meghallgatunk, pedig nem más, mint Lizzo, és az About Damn Time.

0: Velem szemben ül Domi, most már így fogom őt nevezni, a Rockstar Domia. Különben nagyon érdekes volt, mert fölhívtam a Nyerges Tomit, ugye ő a lapigazgató, vagy tulajdonos, vagy nem tudom micsoda, és így mondtam, hogy én erről, hogy van egy ilyen, hogy Rockstar magazin, amit így ez meg lehet venni a boltba forintért, érted, oda mennek, készpénzzel fizetnek, kihozzák, lapozgatják, hogy ez egy ilyen old school cucc, akár csak a rádió és a frekvencia. Tehát ugye annyira menekül bele minden, és mindenki az online-ba, hogy egy kicsit luxus, de egy kicsit meg stíló is ez a dolog, miközben azt gondolom, hogy így rohadtul kell. És akkor azt mondta nekem a Nyerges Tomi, hogy hát figyelj, nagyon megtisztelsz, meg minden, de van itt egy fiatal csávó, aki annyira patent, meg jó gondolkodik, meg jó ötletei vannak, meg megbízható, meg minden, hogy őt akarom.
1: És késtem is 15 percet.
0: Jó, érted, és akkor és ezt bevállalod. Hogy figyelj, hogy te így, ezért honnan jöttél te?
1: Mint újság.
0: Mi a Domi sztori?
1: A Domi sztori? Húha. Nekem gyakorlatilag van egy ilyen kettős életem a zeneiparban, mert én egyfelől vagyok újságíró, és az újságírást azt én amúgy alapvetően egy DUE nevű egyesületben tanultam meg. A Diák Újságírók Egyesülete, akik ilyen tehetséggondozás jelleggel médiatáborokat szerveznek nyaranta a Balaton mellé. És én 12 éves koromban...
0: Ne!
1: De, és igen, 12 éves koromban, 10 évvel ezelőtt, tehát most vagyok 22, én ott kezdtem el megtanulni újságírni, de ott tehát az a szerencsés helyzet van. Beiratott azt az osztályfőnököm.
0: Aha.
1: Vagy így megnyertem egy pályázatukat, a DUE-nak egy pályázatát, és utána szerencsét próbáltam. Volt ott egy-két ismerősöm már, akiktől tudtam, hogy ez a DUE ez izgalmas, és hát annyira ott ragadtam, hogy most már 5. éve már én fogom tanítani a most odaérkező fiatalokat újságírni.
0: De szép. De figyelj, grafománia van? Vagy kíváncsiság van, hogy mi történik a világban, és már pedig nekem erről tudnom kell, és már pedig én akarom terjeszteni a hírt? Érted, hogy mi az emberi mozgatórugó most azon felül, hogy az osztályfőnök beírat? De ő se véletlenül téged iratott be, és nem a...
1: Igen, hát volt egy...
0: Juciket.
1: Bár lehet, hogy őt is megpróbálta. Volt egy újságíró szakra, amit tehát Gödön jártam, vagy akkoriban éppen Gödön jártam általános iskolában, és az osztályfőnököm a könyvtáros volt, Birkás Mónika néni, aki azért eléggé szoros kapcsolatban volt a DUE-val, mert minden évben a pályázaton, a tehetségkutató pályázatán a DUE-nak ő leadott jelentkezés diákokkal, akkor már évek óta. És... 5. ő lett az osztályfőnökünk, és engem úgy örökölte meg ő, az osztálytársaimmal együtt, hogy én vagyok az okos gyerek az osztályban.
0: De tényleg az volt-e?
1: Hát sajnos igen.
0: És miért sajnos?
1: Hát azért, mert ott az annyira nem... Szóval azért annyira nem lehetett jó fejnek lenni, hogyha valaki ott jobb képességű volt. Nyilván rossz gyerek voltam, meg nagy pofájú, de hát megfenyegetett, hogy nekem muszáj eljárnom újságíró szakkörre. Ott akkor csináltunk egy interjút a Dragomán Attilával, aki válogatott focista volt, a Fradiban játszott, meg a 96-os olimpián 2 gólt fejelt, tehát egy ilyen viszonylag elég nagy név így a fociban, a magyar fociban. Csináltam vele egy interjút, azt leadtuk a pályázaton, és utána elkezdődött ez a DUE sztori. És hát igazából ez a DUE, ez úgy néz ki, tényleg ajánlom mindenkinek, hogy 10 napig lent vagyunk a Balatonon, és mindenki úgy dolgozik, a 12 éves és a 22 éves is együtt, mint hogyha egy szerkesztőség lenne. Vannak, akik újságírók, vannak, akik rádiósok, videósok, fotósok, és produktumunkat gyártunk. És ez azért nagyon megtanítja az embert profiként viselkedni, hiszen azért...
0: Fél libabőrös vagyok, ahogy mondod, de annyira érzem.
1: És aztán, amikor elmentem az egyetemre, akkor...
0: Tehát ez egy projektszemlélet van?
1: Igen.
0: Tehát nem az a lényeg, hogy hogy végzed el, hogy mi a folyamat, hanem hogy csináld meg, a végén legyen cikk, rádióműsor, ez egy tévéműsor, bármi. Egyrészt, másrészt meg ugye ez a fajta csapatmunka.
1: Igen.
0: Amikor nem számít, hogy ki hány éves.
1: Igen. És ez
0: csodás.
1: Azt hiszem a rendszerváltás előtt 4 évvel rendezték meg először. Olyanok, akik azóta a Petőfi Rádiónak voltak nem akarom rosszul mondani, de azt hiszem alelnöke volt a Szajli Jóska, meg a Kuti Sanyi, aki meg a Magyar Rádiónak a hangmérnöke, most már szerintem több tíz évtizedes viszonylatban, tehát már úgy 30 éve, tehát ténylegesen ilyen szakmailag releváns emberek, és hát ők ilyen szenvedélyként csinálják most már több mint 40 éve ezt.
0: Figyelj, és te ott egyből tudtad, hogy neked ez izgi?
1: Az azért nehéz, mert túl kicsi volt, amikor oda kerültem ahhoz, hogy így igazán társakra leljek, de végül mindig visszamentem, és akkor kezdett el igazán komfortos lenni nekem a közeg, meg maga az újságírás, amikor rájöttem, hogy ebben én úgy a környezetemhez képest tényleg jó vagyok.
0: Oké.
1: Okay.
0: És ez hogy össze?
1: Mondják. Meg élvezem, meg könnyű csinálni. Tehát, hogy sokszor mondjuk az lenne a jó, hogyha úgy menne el az ember interjút csinálni, hogy jó előre fel tudod készülni. De sokszor nem adja ki. És most ez egyáltalán nem arról szól, hogy ezt így kell csinálni, de tényleg van az, vannak olyan interjú szituációk, de hát ezt akik mondjuk a politikában politikai újságíróként, vagy gazdasági újságíróként, közéleti újságíróként dolgoznak, tehát csak ezek a skillek kellenek. Tehát van, amikor odafele úton 5 percet van kitalálni mondjuk egy Koli interjúnak az évét, és akkor is megcsinálod, és akkor is valahogy így látszódik, hogy ezt te csináltad, és hát ezt próbálom ezeket a kis sikereket megtartani.
0: Képzeld el, hogy én együtt dolgoztam hát egy majdnem 3 évet egy Pantl Peti nevű sráccal, aki főszerkesztője volt a többek között a Playboy magazinnak is, az izgi. Na, és egyébként egy nagyon helyes, egy ilyen csibész csávó. Tehát különben ő is ez a típus, hogy egyrészt van egy ilyen csibészsége, egy ilyen bevállalósága, és picit renitens, meg minden, de hogy így mindig tök jó tanuló volt, valahogy úgy könnyen fogta az anyagot. És a Kern András éveken keresztül képzeld el, hogy nem adott interjút senkinek. És valaki a Playboynál megfűzte őt, hogy adjon egy interjút, de így, hogy máról holnapra. És mondta Kern András, jó, akkor jó, jöjjön ide az újságíró. És hát nyilván azt gondolták, hogy erre a Pantl Peti képes, és így gondolkodott, hogy úristen, nézze, mit csinálja a Kern András, aki tudod, óriás művész, minden. Azt mondja, fia, úgy döntöttem, ahogy mentem felé, én bizony veszek egy üveg unikumot. És úgy ülünk le, hogy iszunk egy unikumot. És hogy nem tudta érted a vonalát, ez, amit mondasz, hogy nem tudta az ívét, hogy miről lehet kérdezni. És hogy gyakorlatilag megoldotta így. Tehát, hogy neked is van egy csomó ilyen, hogy az élet dob föl olyan szitukat, amiben nem az előre készülés, hanem a spontaneitás, illetve az improvizáció segít abban, hogy kigyere belőle.
1: Meg hát amúgy kicsit azzal, hogy kell gondolkozni azon, hogy mitől jó egy kérdés, mitől jó egy cikk, és én az ilyen nagyon ilyen statisztikus, meg nagyon elemző, meg önreflexív arc vagyok, tehát én azon, hogy amit én csináltam, az miért nem volt jó, vagy miért volt jó, itt kb. Excel táblásan gondolkodok a fejemben. Sok mindenről ténylegesen no. Excel táblásan gondolkodok.
0: Mesé!
1: Hát például, hogyha van egy kérdés, akkor 100 felé lehet szedni. És ezt már az egyetemen tanultam meg, mert aztán jártam az ELTÉ-re, illetve még járok az ELTÉ-re, csak ez ugye ez így húzódik most már egy ideje, hogy tényleg vannak olyan kérdések, amik funkcióikban működik, de hát egyébként meg egy borzasztóan rossz kérdés. Például mondjuk egy ilyen formátumban nem nagyon...
0: Nem tettem fel még ilyet.
1: Nem. Egy ilyen formátumban nehezebb is szerintem rossz kérdés feltenni, mert most tényleg beszélgetünk. De vannak olyan szituációk, amikor igazából maga az, hogy egy beszélgetésnek érződjön egy interjú, az a nagyon nehéz. És ott, tehát valójában ez az interjú, vagy ez a beszélgetés, amit mi most csinálunk, ez a kapuban kezdődött. Mert már ott meg szólítottál úgy, na és ez egy nagyon nehezen elsajátítható skill szerintem. És ez valójában neked csak a személyiséged. Vagy lehet, hogy nem. De kivitted a kukát, vagy behoztad a kukát, és pont megláttuk egymást, és intettél, és ott már valójában elkezdődött ez a kapcsolódás, és ott már nem kellett kérdésekkel bombázni.
0: És ez tök más, mint amikor mondjuk egy backstage-ben ül, és te említetted a Kolit, ül a backstage-ben a Koli, és minden újságíróra van 10 perce, tehát gyakorlatilag mindenki benyit, vagy lehet, hogy csak az amerikai filmekben van így, Nem tudom, hogy ez Magyarországon így működik-e.
1: Amúgy inkább a külföldi előadókkal van az, hogy ülnek egy Zoom hívás előtt, és akkor 10 perc van az újságíró. A Kolival pont le lehetett ülni. És ott inkább olyanokat csinálok, amikor le tudok.
0: De egyébként meg a Koli szerintem tökre olyasmi fazon, mint amilyen te vagy. Szóval el tudom képzelni, hogy egyből megvan az összhang. Figyelj, és akkor mondjad, hogy jó interjú, rossz interjú, meg Excel tábla?
1: Hát szerintem az fontos, hogy de nem csak a sajátokra, saját interjúkra, hanem én mondjuk szerintem a Rockstarban úgy haladtam úgymond előre, hogy véleményem volt dolgokról. És elkezdtem így értelmezni azt, hogy mondjuk ez a cikk, ez mitől nem annyira jó, vagy az mitől annyira jó, és hát ez ugye ez a kérdéstől a kontextualizáláson át az újságírói nézőpont, tehát valójában semmi olyan extremitás, amit annyira nehéz lenne egy újságíróként elsajátítani, vagy így értékelni, csak alapos vagyok.
0: És ezt mondod a saját cikkedre is, hogy jó vagy nem jó, meg mondod a másért, hogy is.
1: Hát igen.
0: Figyelj, meghallgatunk néhány nótát, és aztán visszajövünk. Curtis és Péli Banna közös nótája következik, a Hófehér Jaguár, ami egyébként egy nagyon, nagyon nagy sláger. És ezt a slágert nagyon jó barátom, nagyon kedves barátom írta. Az nem, hogy ez a Hófehér Jaguár, ez azért lehet azt mondani, hogy megállt az idők próbája.
1: Hát ez bárhol elmegy.
0: Na, akkor hallgassuk meg, és aztán utána jövünk vissza Domival.

0: Beleg Domonkossal, Domival dumálunk, aki a Rockstar magazin főszerkesztője, úgy 22 évesen. Szerintem ez egy elég magas pozíció.
1: Hát igen, főleg azért, mert a zenei újságírás azért ez nem egy túl telített és tág piac itt Magyarországon. Tehát az olyan zenei magazinok, akik mondjuk országos lefedettségűek és nyomtatott magazinról beszélünk, és nem műfaj specifikus. Én senkit nem kirekesztve, de talán a havi megjelenésűek közül szerintem nincsen más, mint a Rockstar. Tehát ebben az egész konkrét kategóriában igen, így elég magasnak tűnik.
0: A tínédzser fiatalok meghallják azt a szót, hogy rockstar, és hogy úgy kötik hozzá a saját karrierjüket, akkor szerintem énekesek, dobosok, gitárosok akarnak lenni.
1: Hát feltehetőleg igen. Igen.
0: És neked ez nem volt soha?
1: De, mert még mondtam, utaltam rá, hogy van az én életemben egy állandó kettőség.
0: Csak nem fejezted be, igen. Leragadtunk.
1: És az egyik az, hogy ahogy így elkezdtem felfejteni, hogy én hogyan váltam újságíróvá, de ugye ez mindig megingott, mert én igazából nem akartam újságíró lenni, meg olyan hű, de nagyon mosse az minden vágyam, hogy újságíró legyek, mert közben én zenélek is. Van egy alternatív zenei zenekarom, a Kisbetűsű Napnapok, és azt visszük. Annak a frontembere vagyok, és ez állandóan így harcolt egymással ez a kettő.
0: És ez nem véletlen? Ez a kettős ide, hogy ez harcol egymással?
1: Hát nem. Valójában szerintem aki zenél, az zenész akar lenni.
0: Hagy kössek. Én szeretek is magamról beszélni. De egyébként én mindig hozok ilyen személyes sztorikat, hogy én 16 éves korom óta állok színpadon, és volt egy időszak 2000-től 2003-ig, amikor egy kiskereskedelmi televízióban dolgoztam. Viszonylag jó pozíciókban voltam szerkesztő, voltam főszerkesztő, és volt műsorom is, amiben én műsorvezetőként ültem. És emlékszem, hogy így hívtam a zenészeket, és jöttek be hozzánk a műsorba, és akkor bemutatkoztak, meg úgy azért én figyelek arra, tudod, hogyha jön valaki, hogy nem azért hívom, hogy így lealázzam őt, hanem hogy tudod, emelni tudjak rajta. És hogy mindig az volt az érzésem, hogy baszki, hívom be az embereket, és közben az kéne, hogy más hív be engem.
1: Igen, abszolút. Igen, hát a másik az én újságírói identitásom az, tehát én azért vagyok zenei újságíró, mert én zenészként kérdezem valójában az embereket, vagy tényleg pusztán az, hogy ami engem érdekel mondjuk egy Beethoven-ban, vagy már említettük a Kolit egy Koliban, vagy progresszív zenekarban, ami nekem a furcsaság, ami nekem a meglepő, én azt fogom megkérdezni, de zenészként.
0: Figyelj, a régi generációban, tökre értem a Hoffit is, meg a Kolit is, és biztos tudnék most hasraütésszerűen mondani hármat, aki érdekel. Tényleg a Gently, érdekel téged a Gently?
1: Igen.
0: Gently the Spitta.
1: Sőt, jobbat rapper. Mondok, szerveztünk most egy fesztivált, ez június 12-től 14-ig tartottuk Délegyházen, az a neve, hogy Berekfest. Ez egy első éves fesztivál volt, amit hát gyakorlatilag az alternatív zenének a legfiatalabb generációja, tehát 21-22 éves srácokkal szerveztük, és a Gently the Spitta volt az egyik fellépünk, ja, és rettentő jobb bulit csinált.
0: Tök jó. Nagyon jó, csávó. Figyelj, hogy ki érdekel téged az idősebb generációban? Mondjuk nézzünk ilyen 30-40-es.
1: Tehát most 30-40-es.
0: Aha. Aki azt mondja, hogy fú, ez olyan karrier, ami úgy izgi.
1: Hogy pont a 30-40-es a nehéz, mert ott még szerintem, amikor egy zenész 30-as, akkor azért még elég sok fele alakulhat. Tehát sok idősebbet és fiatalabban sokkal könnyebben mondanék.
0: De érdekes, hogy azt mondod, hogy alakulhat, mert hogy téged igazából a jövője érdekel, és nem a múltja.
1: Hát igen. Igen, vagy hát egy örökséget, zenei örökséget azért ezt lehet legyalulni, meg nevetségesé tenni utólag.
0: Ja. Tették ezt páran.
1: Igen. Hát én nyilván az ilyen nagy LGT-s vagyok.
0: Annyira tudtam.
1: Nagy emírólezes.
0: De figyelj, ja hát az, igen. Igen, azt nem csodálom.
1: Igen, de ők azért most már hát nyilván a presszerék már a 70 fölött, a 80-ban mennek, a hajóség 50 körül vannak. alapvetően én az alternatív zenében mozgok, ez nyilván nem csak azt jelenti, hogy nem azt jelenti kizárólag, hogy én csak az alternatív zenét szeretem, de azért annak a kultúrközegében mozgok, és ott azért vagyok nehéz helyzetben a 30-as generációban, mert szerintem az a 40-es, 50-es generációhoz képest az alternatív zenében azért egy kevésbé virágzó időszak volt. Tehát a 2010-es éveknek az első fele vagy közepe az egy kicsit szerintem tartalmilag kiüresedett az alternatív zenében.
0: Úgy, ja, az alterban.
1: Igen. Aha. És amúgy ez érdekes, hogy közben meg a kereskedelmi sikere az alternatív zenének, az pont ez az időszak volt, mert hogy Petőfi. Tehát rengeteg alternatív zenekar, produkció, akiket egyébként szeretek, azok nagyon népszerűek lettek, de közben meg mondjuk eltűnt belőle az identitás, vagy mondjuk az a kritika, vagy az ilyen underground szemlélet, ami meg mondjuk a 90-es évek alternatív zenéjében ott volt. És én igazából azt keresem meg, azt várom a 20-as évek alternatív zenéjétől, amit a most 20-tól 26 évesek, 27 évesek csinálnak, hogy újra visszajöjjön az, hogy tétje van ennek a zenének, olyan értelemben, hogy hat az emberekre, hogy elgondolkodtatja őket, és nem rádiózene.
0: Aha. Figyelj, és egyébként arról mit gondolsz, hogy beszélsz erről az elgondolkodtatásról, meg kifejezetten kiemeled, hogy nem rádiózene, de hogy a zenének van egy ilyen szórakoztató, egy ilyen szimplán, könnyen oldódó és szórakoztató funkciója is. Amikor így az ember, tudod, elmész moziba, és mondod, hogy jó, most valami vígjátékot szeretnék nézni, most horrorfilmet szeretnék nézni. Tehát, hogy érted, tudod, hogy mi fog történni, beülsz, és szerencsés esetben másfél órából nettó 12 percet nevet. Nem, hogy értem, hogy egyébként ragd már össze, hogy egy vígjátékban hány percet nevetsz?
1: Sokat. Vígjátékban sokat nevetek azért.
0: Sokat? Én nem tudom.
1: Az ember végig kicsit így előre van dőlve, szerintem. Aha. Tehát jó, még hogy nem is szakad ki a nevetés, de végül is igen humoros. Hát azt, hogy mondjuk az alternatív zene az túl intellektuáliskodó, az egy tökre valós jelenség. De azért az igazán jó zenekarok azért jó koncerteket csinálnak, és a jó koncertekben vannak mélyek, meg vannak magasok. Aha. Például...
0: Pillanatokra gondolsz.
1: Igen. Aha. Igen. Például most a Fiúk zenekar nem egy klasszikusan alternatív zenekar, de mondjuk ennek a kultúrközegnek a részei, de ők nagyon képzett zenészek, Kőbányain végzett zenészek, azt hiszem talán mindegyikőjük, és ők az élő koncertjeiket szerintem nagyon tudatosan úgy szerkesztik meg, hogy erre bulizni lehessen, de mégis közben van egy ilyen, az alternatívhoz kellő intellektuális mélység az egészben, és közben meg tényleg az, amit mondasz, hogy lehet, hogy az, hogy elutasítom a rádió zenei aspektusát, az lehet, hogy hibás, hiszen az alternatív zene az valójában popzene. Tehát, hogy az egyáltalán nem popzene, viszont egy más forrásokból építkező popzene.
0: Aha. Egyébként én azért sok olyan pillanatra emlékszem, amikor rádióban kifejezetten alternatív, kifejezetten intellektuális szövegek szóltak. Nem azt mondom, hogy így 100%-ban, de hogy ami nekem így nagyon megvan, ilyen vadfruttik mentek viszonylag abszolút nagyot rádióban, meg ami nekem nagyon, nagyon nagy kedvencem volt, az a, segíts nekem, Eurovízión, a Tarján Zsófi énekel benne a
1: Honey Beast,
0: de a Honey Beastnek nem a legnagyobb dala, hanem ez, amikor ott hagyom a kis falumat, valami ilyesmi, nem tudom, hogy megvan-e.
1: Címről nem lenne meg, de
0: nagyon, nagyon szép dal. Igen.
1: Hát igazából az van, hogy az altern zenekarokban is azt kell, hogy feltételezzük, hogyha sikeres a zenekar, akkor nagyon jó dalszerzők működnek. Tehát, hogyha mondjuk...
0: Szerencsés esetben.
1: De hát akiket ismerünk, és úgymond befutott alternatív zenekarok, és mondjuk a Budapest Sportban megcsinálnak több ezer embert, ők azért kiemelten tehetséges emberek. Tehát nyilván a 10 dalukból 2 tökre jól működik a rádióban, de nem feltétlenül ez a cél.
0: Uh-huh. Bocsánat a köhögésért. Meghallgatunk néhány nótát a rádió kedvencei közül, kezdődik egy Klub 54-el, igazi rádiós dal, csukd be a szemed, és aztán jövünk vissza hírek előtt Domival.

0: Veleg Domival dumálunk, még a hírek előtt visszajöttünk egy pár percre. Még az elején, az adásunk elején említettük ezt, hogy elrángatni a fiatalokat. Hogy te egy olyan pozícióban vagy, ahol arra bírod meg, arra kéne, hogy rábírd az embereket, így főleg a generációid tagjait, vagy látod, hogy vannak idősebbek is, fiatalabbak is?
1: Alapvetően a zenei magazin az nem elsősorban a fiataloknak szól, ezt látni lehet. Egy zenei magazin meg ugyanazon az elven működik egy nyomtatott zenei magazin, mint egy vinyl. Hogy kicsit arra van, hogy a kezedbe foghasd az élményt, az információt, amit egyébként el is tudnál olvasni a neten, vagy meg tudnád hallgatni a streaming platformokon, csak ennek van egy ilyen többlet értéke. És szerintem ennek azért elsősorban nem a 25 éves alatti korosztály a fő célcsoportja.
0: Ők rábírhatatlanok?
1: Nem. Én úgy kerültem be a Rockstarba, hogy én sokkal fiatalabbként kerültem oda, mint ami a célközönsége volt a Rockstarnak. Meg a mai napig azért célközönsége a Rockstarnak. Tehát itt korábban mi egy kifejezetten azért rockzenei hangsúlyokkal dolgoztunk. Ez most sem tűnt el, tehát most is szerintem nagyjából a magazin egyharmada, vagy több mint egyharmada az kőkemény, metal és rock, külföldi, magyar, de egyszerűen a szerkesztőség is fiatal kezdett lenni. Élem velem, de még sok kollégát hoztam, akik velem egykorúak, és tök természetesen így megjelent az az igény, hogy akkor legyen egy kis hip-hop, legyen egy kis olyan pop, ami nem a rockból építkezik, vagy legyen világzene. És így általunk, tehát a személyem által is, mondjuk az én közegem, ami az alternatív zene, az is egyrészt tartalmilag is reprezentálódik, másrészt meg az embereknek ebből a közegben elkezdett az egy dolog lenni, hogy ja, a rockstar, és az emberek most már ugyanúgy 22 évesen is elmennek az újságoshoz, és keresik a rockstart.
0: Figyelj, láttál már olyan szitut, hogy ott ül a 16-17 éves gyerek, és most direkt nem 22-t mondtam, ami a te korosztályod, hanem mert ott azért itt 5 év, ebben az időszakban az sok. Hogy 16-17 éves gyerek ott ült, és ott volt az ölében egy rockstar magazin, és azt lapozgatta?
1: Láttam, és amúgy ez szerintem vicces mód, ez azért van, mert nis. És az emberek szeretik...
0: Segíts!
1: A nis az ilyen nem sokaknak szóló, ilyen nagyon ilyen magasztosnak tűnő...
0: Tehát cool abban lenni, vagy mi az?
1: Igen, és az kicsit olyan, hogy igazából nem kell neked ahhoz bakelitlemezt venned, hogy te meg tud hallgatni a zenét, de érzed azt, hogy na az egy valami, hogyha te otthon felteszed a lemezt, és igen. Ugyan ezen az elven működik szerintem a nyomtatott magazinozás is.
0: Aha, én abszolút ezt gondolom. Tulajdonképpen erről beszéltem az elején, hogy fél, én raj vagyok.
1: Ja.
0: Tesó, én nem a telefonon olvasom a cikket a Koliról, akkor legyen szó Koliról, hanem ott van előttem az újság és íze.
1: És mondjuk erre ez csúnya lenne mondani, hogy mi rájátszunk, de annyiban mi ezt élvezzük a magazinnál, hogy nem is úgy néz ki, mint egy szórólap, hanem inkább úgy néz ki, mint itt egy szép könyv. Tehát ahogy az oldalak keretei vannak használva, ahogy az üres helyek vannak használva a magazinban, amilyen a betűtípus, ahogy a címlap kinéz, hogy fényes, vagy mikor matt, hogy a képeket kezeljük, ez mind arról szól, hogy ezt nem fogod megtalálni a Rockstart véletlenül elejtve a földön.
0: Vigyázzon rá!
1: Igen.
0: Jaj, de jó! Hölgyeim és uraim, meghallgatjuk a híreket, és aztán folytatjuk a szódát, a második órán következik, amiről talán tudjátok, hogy ez egy tematikus óra lesz. Most még egy picikét hátradőlünk, csinálunk a Dominak egy kávét, ha kér, amíg szól a hírek, és aztán jövünk vissza.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
0: Reklám.
3: Reklám. Az idő múlik, de vannak pillanatok, amelyek örökre velünk maradnak. egy eljegyzés, egy évforduló, vagy épp egy ajándék, amit szívből adunk.
4: A Balassagyarmati Speciál Óra X-erben segítünk, hogy ezek a pillanatok igazán különlegesek legyenek. Válasszon minőségi óráink elegáns ékszereink közül, vagy bízza ránk kedvenc darabja javítását.
3: Speciál Óra X-er Balassagyarmaton, a Tesco üzlet soron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
5: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
6: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Ez a dal sorsfordító volt.
8: Ez az én dalom. Én írtam. Tehát nem loptam a dalt. Halljam az igazságot.
9: Szerinted olyan könnyű slágert csinálni egy dalból?
10: Életem legjobb száma a moziban.
11: Reklámot hallottak.
12: Társadalmi célú hirdetés.
13: Szelektíven szuper. Még nem vette át az új szelektív hulladékgyűjtő edényit Balassagyarmaton? Most is van rá lehetőség. A sárga fedelű kuka ingyenesen átvehető azoknak a családi házban élőknek, akik korábban még nem jutottak hozzá. A gyűjtőedényben együtt helyezhetők el a műanyag, papír és fém hulladékok, így több hely marad a háztartási hulladék számára. Az edények átvételét a Városházán biztosítják minden szerdán reggel 8 órától délután 5 óráig. Gyűjtsd külön, védd a környezetet. További információért érdeklődj a Városházán. Szelektíven szuper. Készült a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Megbízásából.
14: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
15: 17 óra van.
16: Itt a Megafon.
17: A mikrofonnál Andor Tamás.
18: Hírek.
17: Jelentős személyváltozás előtt áll Vác egyik meghatározó kulturális intézménye. Közös megegyezéssel távozik posztjáról Laci Sarolta, a Madách Imre Nonprofit Kft. Ügyvezetője. A döntést a váci képviselőtestület elfogadta, ezzel pedig lezárul egy több mint két évtizedes szakmai pályafutás a városi közművelődés egyik legfontosabb intézményében, írja az ipoinfo.com. A hírportál szerint a képviselőtestületi ülésen jelenlévő ügyvezető ezúttal sem adott részletes magyarázatot távozásának okairól. A napirend tárgyalása során nem hangzott el konkrét indoklás arra vonatkozóan, hogy mi vezetett a döntéshez, így a háttérben álló körülmények egyelőre nem ismertek. A testületi ülésen az sem került szóba, hogy a jelenlegi átmeneti időszakot követően milyen formában választják ki az intézmény új vezetőjét. A jelenlegi döntés alapján 2027 márciusától új ügyvezető állhat a Madách Imre Nonprofit Kft. Élére, várhatóan tájázati eljárás keretében. Ennek részleteiről azonban egyelőre nem született hivatalos tájékoztatás. Tűzeset miatt riasztották a tűzoltókat Salgótarjánban péntek késő este, ahol a Garzonház egyik helyiségében csaptak fel a lángok az Erzsébet téren. A gyors beavatkozásnak köszönhetően a tüzet sikerült megfékezni, így nem terjed tovább az épület más részeire. A katasztrófavédelem információi szerint a Társasház 9. emeletén keletkezett tűz egy mintegy 9 négyzetméteres helyiségben. A tűz keletkezésének okáról egyelőre nem közöltek részleteket. Az eset körülményeinek tisztázása érdekében további vizsgálatok várhatók. A Balassagyarmati Tankerületi Központ 2026-ban is meghirdette gyermeknapi alkotói pályázatát 5 jeles évfordulóhoz. Janikovszki Éva születésének 100. évfordulója, a Mohácsi csata 500. évfordulója, a Balassagyarmati Balassi Bálint gimnázium 125 éves megalakulása, valamint a Magyar Labdarúgó Szövetség szintén 125 éves fennállása kapcsolódóan, és 3 korcsoportban az intézmény fenntartásában működő köznevelési intézmények diákjai részére. Az alsósok összesen 322 pályázatot küldtek be, melyek közül végül 6 diákot jutalmaztak. A felsősök bár kevésbé voltak aktívak, de közöttük is kiosztottak első helyzetnek járó díjat és egy külön díjat. Az első helyezettek rá

0: Ből luxus körülmények között kezdett élni. Pócs János emlékeztetett, a Klik TV műsorában Bangó Sándor elmondta, olyan papírokat írattak vele alá, hogy ha kimondja Zsolti bácsi vezetéknevét, akkor kap pénzt.
1: Közlekedés.
0: Napközben mozgó trafipaxra kell számítani a 22-es úton, Érsekvadkert és a 2-es út között. Sebességmérés várható a 2-es úton Vácnál, a Balassagyarmati úton, valamint a Gödöllői úton is. Mérik az autók sebességét Etes és Karancsák belterületén. Vezessenek figyelmesen!
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most a Megafon budapesti stúdiójából indul Magyarország egyetlen vasárnap délutáni rádiós talkshowja Lombos Marcival.
4: Szóda.
5: Elindul a második óránk, ez itt a Szóda. Én Lombos Marci vagyok, ahogy ezt megszokhattátok. Minden vasárnap délután 4-től este 8-ig. Velem szemben ül velek Domi, a rockstar Domia, aki ugye egy főszerkesztő 22 éves kora ellenére, vagy nem tudom, most ezt így lehet, de szerintem fie, azért alapvetően ez amikor, ha Amerikában egy 22 éves fiú oda kerül egy vezető nyomtatott magazin élére, abból általában filmet csinálnak.
6: Hát várom az operatőröket, szóval de most nem diktálom le a telefonszámomat, de ki tudjátok kutatni.
5: De egyébként azt gondolom, hogy sok dolog történik meg az országban, ami igenis nagy dolog, és csak azért nem tud nagy dologgá válni, vagy annyira ilyen teátrálissá, vagy nagyon híressé, vagy nagyon hype-oltá, ami különben nem biztos, hogy baj, mert hogy egy 93 ezer négyzetkilométeren élő csöppország vagyunk, kicsi piac, sokkal árérzékenyebb, érted, ha ez mondjuk megtörténik egy amerikai Rolling Stone magazinnál, akkor Rolling Stone magazin mögött van annyi pénz, érted, mert annyi magazint árul, hogy fia, azt mondja, oké, akkor ebből csináljunk egy dokumentumfilmet. Érted, hát, itt igen. Meg szerintem Magyarországon nem vagyok abban biztos, hogy minden nyomtatott magazin mögött van annyi.
6: Szinte biztos vagyok, hogy nincs.
5: Ja. Figyelj, a zenehallgatása hogy állsz? Régebbieket, vagy újakat hallgatsz?
6: Vegyesem, és ráadásul itt lenyomtam jó pár évet úgy, hogy single hallgatásban voltam, és nagyon ritkán hallgattam meg egyben lemezt, és ezt tavaly, tehát 2025 év elején úgy döntöttem, hogy ezt megelégeltem, és elkezdtem tudatosan nagyjából csak lemezeket hallgatni, és megszámolni.
5: Full lemezeket hallgatsz, de nem dalokat, hanem...
6: Néha volt, hogy bakelitet is hallgattam, és az vicces, hogy mert pont egy Rolling Stones lemezt hallgattam meg, ami élményre jó volt, de valahogy a lemez meg annyira nem jött át, az aminek az NG van, nem tudnám idézni a címét, szerintem az egy ilyen kifejezetten ilyen közepes lemez. De a lényeg az, hogy számozom, meghallgatok egy évben valahol 100-150 között, és írok róla egy listát. És most ez az egyik.
5: De király, azt mondd meg nekem, hogy most így jelen állapotban mi volt a legfrissebb lemez, amit meghallgattál, és mondjuk így az elmúlt időszakban mi volt a legrégebbi lemez?
6: Hú, a legrégebbi lemez az szerintem valahol 50-es évek bossa nova világa.
5: Én is hallgatok bosszát.
6: Igen, tehát az ilyesmi történetek, de ezt őszinte bevallom, általában a zenét jegyzem meg, és nem az előadókat, aha, tekintve, hogy spanyolul van. És a legfrissebb...
5: Portugálul.
6: Is. Igen.
5: Mert a legtöbb ugye ez Brazíliából származik, és igen, Portugálul. Igen. Én laktam együtt brazilokkal.
6: Hoppá.
5: És az a durva, hogy ilyen tök menő csávók, tudod, akik... hogy ott van a pólójukon, látszik széttetovált formák, és ott van a pólójukon a 40-es évek ez egy bossa nova sztárja. Tehát és mondja, ez a mi zenénk, mondja ki.
6: Ja, hát ez egy kiapathatatlan forrás, tehát nagyon-nagyon szeretem. A legújabb? Az meg hát igazából hétről hétre hallgatom az új lemezeket, tehát meghallgattam nagyjából 40 idei megjelenésű lemezt, magyart és külföldi, de mondjuk, ami legutóbb, még ezek közül hatással is volt rám, tehát nem csak úgy bement az egyik fülemben a másikon, meg úgymond ki, tehát hogy ténylegesen így megülepedett, ez a Paul McCartney-nak volt az új lemeze, ami egy meglepően nagyon-nagyon-nagyon jó lemez szerintem, én nagyon nagy Beatles-ös vagyok, és ugye 2018-ban jött ki az Egypt Station, amiről már lehetett feltételezni azt, hogy ez

0: hogy az utolsó zöngéje lesz egy Beatles tagnak, és az azért akkor kellett volna, nem azért, mert annyira hű, de rossz lemez volt, de igazából volt rajta 4 vagy 5 húzószám. Az I Don't Know, Who Cares...
1: És köszönöm, meghallgatom. Nem találkoztam.
0: Na, amúgy érdemes amúgy képbe lenni a késői, igazán késői, tehát 10-es évek második felétől érkező Paul McCartney lemezekkel. Tehát akkor az Egypt Station nem volt annyira jó lemez, az a 18-as, aztán jött ez a McCartney 3. Ugye a McCartneynek van egy olyan lemez sorozata, amikor minden hangszerelő játszik, amikor minden McCartney, az első volt egy 70-es vagy 71-es lemez, tehát egy frissen Beatlesből kilépett McCartney. Kultikus lemez, szerintem nem egy annyira jó lemez. Aztán volt a 78-as McCartney 2, rajta 1-2 slágerre, meg azért kicsit, tehát hogy elég innovatív volt, és ez a McCartney 3 meg egy, tehát ez, nem tudom, 2021-ben jött ki, vagy 22-ben, tehát az akkor már 80 lett akkor a McCartney abban az évben, hogy ez készült. Ez egy kifejezetten izgalmas lemez volt, de ez az új, ami meg ide jött ki, ez...
1: És 2026-os.
0: 26-os, igen, ez kifejezetten azért jó, mert itt már azokat a technikai korlátokat, amik egy 84 éves ember életkorából adódnak, ezeket nagyon jól tudták. Andrew Watt volt a producer, aki rengeteget dolgozott Dua Lipával például, tehát ilyen igazi pop produkciókon, tehát így kettesben voltak a producerének lemezek, és nagyon jól tudták ezeket ellensúlyozni, és remek rajta a dalszerző.
1: Tök szóval jó.
0: Az elmúlt 20 év legjobb Paul McCartney.
1: Na, meg fogjuk hallgatni. Azért kérdeztem, mert ebben az órában dalokat fogunk hallgatni. Ma ugye 2026. június 21 van, ahogy már mondtuk, ez ugye Szent Iváné éjszakája, a leghosszabb nappal az évben is a legrövidebb éjszaka. Na mindegy, szóval, hogy 21-e van, és ebben a rovadban mindig azt csináljuk, hogy megnézzük azt, hogy az adott naphoz képest 50, 40, 30 és 20 és 10 évvel ezelőtt milyen dalok szerepeltek a billboardista élén, hogy mik voltak azok a dalok, amik az akkori közízlést bejárták, vagy ellene dolgoztak valami társadalmi mechanizmusnak, vagy éppen pont ki tudták szolgálni. Mindezt, és aztán a végén megnézzük azt, hogy néz ki a Billboard top 10-e ezen a napon. Most meghallgatunk néhány nótát, következzen egy Sabrina Carpenter nóta, ez pedig a Tears, különben csak mondom, hogy képzeld el, hogy a héten a legnagyobb lányommal a Gárdonyi házunkban leültünk, kiraktuk hifitononyra a laptopot, és megnéztünk egy Muppet Show-t a Sabrina Carpenterrel, és nagyon vicces volt. Na, hallgassuk meg Sabrina Carpentert.

0: a Bakelitek sztárjai és a Winchesterek zenei csillagai. Minden idők legnagyobb slágergyárosainak tündöklése és bukása.
1: Toplista. Szóda.
2: Hölgyeim és uraim, kedves Domi, 1976. június 21-ét írunk, és mutatom, hogy mi az a dal, ami akkor belepi így az épp aktuális közizlést. És kérem szépen, Domi, tudja, de már az előző...
3: Ebbe beletrafáltam.
2: Az előző megszólásnál már annyira tudtam, hogy képbe leszel.
3: Szívi lapszolt.
2: Abszolút. Ugye mi történik itt? A háttérben van egy világsztárunk, úgy hívják, hogy... De jó ez. Úgy hívják, hogy Paul McCartney. Ugye Beatles már rég vége. Ugye hány éve?
3: Hát 6 éve.
2: 6 éve.
3: Hivatalosan lehet, hogy már 7.
2: És Paul McCartney azt mondja, hogy figyelj, én biztos, hogy nem hagyom abba a zenélést, tesó. És egyébként a Beatles további 3 tagja is ugyanezt mondta.
3: Hát itt egy nagyon jó sztoria van ennek a dalnak. Ezt sokan ismerik. Az volt a zenei sajtó, de talán még az egykori zenésztársak kritikája is a McCartney felé, hogy ő csak ilyen buta, csöpögős, szerelmes dalokat tud írni. Tehát a Lennon, aki azért nagyon meglengette a mindenét a Beatles felé a 70-es években, nagyjából az összes saját daláról is elmondta, hogy értékelhetetlen szemét, de a Strawberry Fields Forever-től kezdve, az mindig egy olyan kritikával is érte McCartney felé, hogy ő mindig ilyen random, hétköznapi emberekről ír ilyen nehezen érthető, csöpögős sztorikat. És a McCartneyhoz eljutott ez a kritika sokadjára, és megírta a Silly Love Songs című dalát, ami ilyen giga sláger lett. És egyébként az is érdekes, hogy ebben az évben, 1976-ban volt a Rock Show nevű turnéja, ami egy eszméletlen performance, készült belőle egy turnéfilm is, tehát azt érdemes megnézni. A McCartney azzal az ilyen undorító 70-es évekbeli mulettel, tehát itt elől egy ilyen fufru, és így lelóg így nyaka alá hátul ilyen, hát tényleg elég ilyen visszataszító módon a hajat, tehát egy nagyon karakteres megjelenéssel, de olyat zenélnek, például ennek a dalnak a basszusgitár lányát, a témáját.
2: Én meg is mutatjuk. Igen?
3: Ugye ezt ő játssza a felvételen is. Na most ezt élőben ezen a turnén 10-szer komplexebben is és grúvosabban játssza, és közben énekel. Tehát ja. Ez, tehát top.
2: Egyébként ez egy tök izgalmas kérdés, hogy van egy emberi tartalmad, érted, van egy múltad, millió dologról tudnál mesélni, atomfizikától kezdve társadalmi problémákon át, és egyébként ebben van helye, és tud siker lenni egy Silly Love Songsnak. Különben erre a szórakoztató rádiós zenére reagálva akarom mondani, hogy szerintem sok olyan szerző van, aki tudna írni nagyon-nagyon jó alternatív dalokat, és egy nehezebb dolgot próbálnak megvalósítani, amikor azt mondják, hogy és a Romhányi Áron hol fehér jaguárja, hogy az annyira brutálisan komplex nóta. Tehát ott harmóniák, meg egyébként a leadnek, ugye az éneknek, a főéneknek az íve is, hogy szerintem ilyen minőségben szórakoztatót csinálni, és ez is ilyen, a Silly Love Songs is. Főleg, hogy beszélsz arról, és ez egy dolog, hogy van egy jó basszus témája, úgynevezett bassline, de hogy ezt eljátsza sokkal durvábban koncerten is. Szóval, hogy én így mindig mondanám így az alter kedvelőknek, hogy higgyétek el, hogy irgalmatlan koponyák vannak a nagy populáris szerzők között.
3: Igazából az alter... Tehát ez egy feeling szerintem az alternatív, ez egy kultúrközeg.
2: Igen,
3: tehát ebben az a nehéz, hogy valójában igazából nincsen szerintem átjárás a kettő között. Tehát hogyha valaki egy hangulatot jelenít meg, mint alternatív zenekar, akkor az valójában ez egy annyira ilyen autentikus valami. Kicsit...
2: De várjál! És akkor mi van azzal, hogy a Heaven Street 7 a 2000-es években, ami abszolút egy alter stílusú cumó, és érzetben egy ilyen alternatív világot képviselő zenekar, de mondjuk megírja azt, hogy fiam maga kifogta én Amerikát, fiam, vagy mi az, ami szól hip-hop music, mi az, ami, nem tudom, hogy ez megvan ez a két dal neked. Igen. Tehát, hogy érted, hogy közben, és itt van neked ugyanúgy igazad az alter védelmében, mint nekem a slágerszerzők védelmében, hogy egyébként ők is megírják a maguk slágereit, ami egyébként kitekint ebből a kicsit sötét, kicsit búsongós, kicsit már zenéjében is az intellektualitást üzenő témáját. Wings és a Silly Love Songs 1976-ban, most pedig megnézzük az 1986. június 21-ei dalt. Kicsit, mintha másként szólna.

0: Jaj, de jó!
1: Ez, én, nekem ez jó.
2: Ez amúgy nagyon vicces 80-as évekkel kapcsolatban. Van ez a 80-as évekbeli dal, Sablon 1. És közben zseniális a dal. Ez. Igen, zseniális a dal, de maga a hangszínek, az ének, ahogy a dob megszólal, ahogy azok a billentyű használat.
1: Ja, igen, igen. Igen. Úgy hívják a hölgyet, hogy Patti LaBelle. A nóta címe Oh My Own. És nem véletlenül nincs vége a mondatnak. Mert hogy közben jön egy ilyen igazi nagy amerikai rock éneklés, ő pedig Michael McDonald. Azt akarom kérdezni, a 22 éves zenei újságíró és a legjobbak egyike, aki itt velem szemben, hogy mi újság a duettekkel ma? Mi újság azzal, érted, hogy 2026-ban egy szerelmes férfi, meg egy szerelmes nő kiállnak a színpadra, és elénekelnek valamit, ami egyébként esztétikus.
2: Igen. Hát ez érdekes, hogy ugye olyan van itt a Magyarországon és a külföldön is, hogy egy dalban megjelenik egy férfi és egy női hang is, de nem interaktálnak úgy valójában egymással, nem énekelnek együtt, hanem inkább igen, én megkapom az első két verzét, én jövök egy célrészsel, tiéd a refrén, de hogy nincsen egy ilyen együtt lélegzés.
1: Meg tudod, mi van, hogy a csávó lereppeli, és igen, akkor énekel egy refrén a csaj.
2: Igen. Hát nem tudom, én nagy duett kedvelő vagyok, meg most, hogyha barátnőm itt lenne, ő már ütni az asztalt, mert neki ez a zenei világ, meg ezek a nagy duettek, meg nagy éneklések, meg ez a szabadság feeling neki, ez a kedvence, és szerintem ezzel nincs egyedül. Nagyon sokan szeretik az ilyen típusú zenét.
1: És miért nincs?
2: Én...
1: Egyébként meg fogja csinálni valaki.
2: Van, aki most üti le innen az ötletünket. De igazából szerintem...
1: Nekem kéne megírnom.
2: Így van. Nagyon előtérbe került az individuum, szerintem. Tehát, hogy ahogy belegondol, zenekarokból sincsen már annyira sok, akik így mondjuk ténylegesen a krémje a popiparnak, mert hát egy Led Zeppelin a popiparnak volt a krémje, a Beatles a popiparnak volt a krémje, hiába voltak rockzenekarok.
1: Aha. És... Figyelj, de bocs! Elefánt, Carson Coma, ezek kit tudok még mondani? Au Revoir, Arthur Rambo az újak között.
2: Hát egyébként hát érdekes, mert ugye a Carson Comának pont van amúgy duettje. Csak aha, ugye az Elvin and the Parazolan, tehát a Fekete Giorgio meg a Vitális Iván énekel egy duettet, ez a kérdőjelek és a válaszok, ami egy... Ez, tehát az duett-szerűen aha, duett.
1: Ja. Figyelj! Mi a kedvenc duetted?
2: Szerintem Ain't No Mountain High Enough.
1: Ja, hát igen. Az nem véletlen. 1996. június 21, ugye ez akkor is, tehát tök mindegy, melyik évben járunk, 21-e az a Szent Iváné. És megint mennyi úgy, de hogy szól másként. Ismerős?
2: Nem.

0: Ugye egy clevelandi hip-hop csapat, Cleveland egyáltalán nem híres a hip-hopról, és különben meg, hogyha ha így belegondolsz, annyira nem is hip-hop, mert hogy... ritmikájában hip-hop, ez... Igen, ők pedig a Bone Thugs and Harmony. A nota címe pedig The Crossroads. De olyan durva, hogy én ugye az a gyerek vagyok, 51 éves srác vagyok egyébként, azt balasi gyarmati csávó, így szoktam mondani, ez az én egyik legfontosabb identitásom, hogy amikor én felnőttem, akkor ilyen 16-20 éves kor, tehát 74-es születésű vagyok, itt voltam 22 éves. És hogy nekem ez így tökre a így a zeném volt, vagy ezek a zeném voltak. Nem tudom, valahogy én ezt pont annyira nem szerettem.
1: Mert igen, szerintem ez kicsit ez az MTV időszak, de talán úgy MTV időszak,
0: és hogy, nem az aranykor.
1: Igen, ez csak így megy, várod, majd valamikor jön egy nem tudom, valami Eminem. Ez igen, nem rossz zene ez, de azért ehhez nem térnék vissza magamtól.
0: Igen.
1: Kicsit ilyen identitás nélkül, és azért nagyon fontos szerintem egy zenei produkciónak, hogy legyen egy jól értető identitása, és most lehet, hogy sokan felördülnek azon, akik gyakorolnak otthon 1000 órát egy nap, 2 órát gyakorolnak fél óra alatt, és akkor ez lehet akár számukra sértő, de nagyon, tényleg nagyon fontos szerintem az, hogy legyen egy erős karaktere.
0: Igen.
1: A zenei produkciónak. Tehát ez nem maradt meg szerintem időtálló slágernek.
0: Nem, én is úgy érzem. És az, ami durva, hogy ugye akkoriban még senki nem beszélt angolul, vagy hogy érted, olyan szinten járt gyerekcipőben az angol tanulás, ugye 90-es években jött a rendszerváltás, és akkor egyszer csak mondták, hogy nem kell orosz tanulni, és orosz tanárok képezték át magukat angol tanárra úgy, hogy volt olyan tanár, aki mondjuk 2-3 órával járt előbb, mint amit tanított. És hogy szóltak ezek a zenék, most, és tök mindegy, hogy Eminemről beszélünk, Dr. Dre-ről, Bonnie M-ről, de most direkt mondom a feketéket, mert hogy így őket hallgattuk legtöbbet, és fogalmunk nem volt, hogy ezek így egyébként így jelentenek valamit, csak így a vibe-ja volt meg.
1: Hát igen, itt a Cseh Tamás Dali szóra erről. Melyik az? De mondjuk az is így nagyjából ez az időszak. A valami Love You, I Love You című dal.
0: Jó, nem ismerem.
1: Amúgy érdemes, hogy kifejezetten jó kis tánczene.
0: Na kérem szépen, 96-nál most így szépen elköszönünk, meghallgatjuk a rádió kedvencei közül most Valmárt és az Áldás vagy átok című notát, és aztán visszajövünk, héten 2006-ot fognak írni. Zsatar.

0: A Bakelitek sztárjai és a Winchesterek zenei csillagai. Minden idők legnagyobb slágergyárosainak tündöklése és bukása.
1: Toplista Szóda.
2: Ügyőtöz, aki folytatódik Domival a Rockstar magazintól, és mutatom neked a 2006. június 21-i number one slágert.
3: Ladies up in here tonight, no fighting. We got the refugees. No fighting.
2: Ez durva, hogy ez 20 éves.
3: No fighting. Shakira, Shakira. I never really knew that she could dance
2: like this. She make a bad one. Nem lett 20 éves. Ez fél 3 éves volt a max. Rohan az idő, gyerekek, mint az

0: Hips Don't Lie a nóta címe, aki énekli, ki, tudod, meg is
1: Shakira.
0: Shakira, és ezt tudod, hogy ők ki?
1: Nem tudom.
0: Jó, Wyclef Jean. A Wyclef Jean megvan neked?
1: Nincsen.
0: Fugees? Nincs meg a Fugees. Figyelj, tök érdekes volt a 90-es években a... Ugye a hip-hopnak volt egy ilyen kb. Arculata a hangzásban, tematikájában, már hogy amiről szóltak a nóták, és akkor jött egy trió, ez volt a Fugees zenekar, akinek az énekesnője volt a Lauryn Hill.
1: Az megvan.
0: És nagyon más volt. Ugye minden, az egész hangzás, az elképzelés, a zenéhez való viszonya a Wyclef Jeannál, mint producer, tök más volt. És aztán ugye szétment a Fugees zenekar, ugye Lauryn Hill megcsinálta szerintem az egyik legfontosabb női lemezt, ez a Miss Education of Lauryn Hill, a Wyclef Jean megkereste az utat. Hála Istennek így azért így sokáig, nem tudom most mi van vele, de sokáig így megtalálta magát. Épp ebben a dalban épp egy akkori brazil, ugye Shakira?
1: Azt hiszem brazil, igen.
0: Világsztár.
1: Vagy kolumbiai?
0: Nem nézzem.
1: Nem mernék fogadásokat.
0: Azt mondja, Shakira, Wikipedia, Kolumbia, de jó. Na. Vagy. Jó, hát azért nem véletlenül te vagy az újságíró.
1: Nem vagy a foci kedvenc.
0: Én meg csak így motyogok, érted, de tényleg.
1: Nekem Shakira jobban van meg a foci kapcsán, nem tudom miért. Hát ugye aztán a hát, VB himnusz.
0: A VB dalát ő írta meg. Igen.
1: Hát ez egy nagyon jó dal. Azt kell mondani, hogy pedig ez szerintem nem ez a... Hát ez a stílus kicsit, ez a cikiségnek a határán mozog, mert ez csak... a buliknak egy adott pontján kezd el megszólalni, meg egy félrekacsintással és iróniával, de azért mégiscsak eszméletlen jó refrén.
0: Ja. Ugye. De érdekes, amit mondasz, hogy vannak ilyen nem tud eldönteni, hogy hová.
1: Igen.
0: Vagy talán az van benne, hogy van egy olyan életszeretet, amit közvetít, hogy bár úgy az egész kultúr, szubkultúrától úgy óckodsz, de igazából azért megvan neked ez az életérzés, ez a have fun. Ja. Most épp repel a Wyclef Jean. Na, és akkor ugrunk 10 évet, 2016, ezelőtt 10 évvel, igen. 2016. június 21-én Szent Iván él. Ez a nóta volt, ami belekte az akkori közízlést. Who is?
1: Az előadó szerintem senki nem tudja, hogy várjál?
0: De. Drake-re
1: tippelek?
0: És de jól tippelsz.
1: De jó.
0: Például ez, vágj ezt, hogy te itt most egy ilyen vizsgál, egy ilyen...
1: Nem,
0: hogy átbukdácsolsz, fél, gyönyörű szépen teljesítettél.
1: Ekkor voltam 7. osztályos, 6 évfolyamos gimnáziumba jártam, tehát itt nekem nagyon megváltozott így a közegem, és 2016, akkor voltam 12-3 éves.
0: Akkor mentél, kérlek szépen, a Due nevű újságíró.
1: Ez ugyanaz az év.
0: Igen.
1: És egyébként ennek az évnek, tehát a 16-os évnek volt azért jó pár nagyon, hát ilyen örökzöld slágerként megmaradt száma, például a Justin Timberlake is valamiért kifejezetten erős éve. Az év, pedig ezek a dalok akkor nem, tehát szerintem akkor ezek ilyen kicsit ilyen, szintén ilyen identitás nélküliségben szenvedtek az én nézőpontomból.
0: Na melyik?
1: Hát például ez a Drake.
0: Ja, Drake.
1: És közben meg most ezt így meghallgatom, és haszta. Tehát ez tényleg ott, ez 2016-ként szól.
0: Én tulajdonképpen 82-ben jött meg a Drake film. 1982-ben. Bementünk a moziba Balassagyarmaton, akkor én voltam 8 éves. És de semmit nem tudsz a filmről, ugye?
1: Nem.
0: Hát figyelj, úgy éljük az életünket, tudod, itt a szocializmusban tényleg...
1: Ez a Hungária
0: nem, sztori? Nem, ez egy amerikai, és Amerikában megcsinálják a break filmet. Akkor kezdenek el foglalkozni, igazából a fehér emberek akkor engedik be az afroamerikaiak kultúráját. Tehát, ugye addig is az van, hogyha valami megy, itt a popkultúrában megy az afroamerikai közegekben, akkor megkeresik a fehér embert, És akkor így van, Elvis Presleytől kezdve rengeteg ilyen nagy sztár van. De hogy így a 80-as években így elkezdik így beengedni a fehérek show bizniszébe a feketéket. És bemutatnak egy szubkultúrát, ami tök idegen volt, ez pedig, hogy ők bréket táncolnak, érted? Hogy tulajdonképpen ez egy gimnasztika van az utcákon, és hogy ez artisták ugrálnak, pörögnek, meg minden. Ráadásul a dalokban nem énekelnek, hanem beszélnek, tudod? Ezért jön egy Ice-T nevű csávó, akiről fogalmunk nem volt, és csak így dumál a zenére. Tudod, és éreztük, hogy ez sokkal több annál, mint ami. Nekem azóta megvan a hip-hop zene. Én azóta nagyon szeretem, és nagyon fontos. Ezt a Drake-et valahogy nem szerettem soha, és képzeld el, most mondom, és majd mindjárt jön rá a válaszod, képzeld el, hogy egyszer csak valaki mondja nekem, hogy közben elindítom, még egyszer szóljon halkan, hogy valaki mondja nekem, hogy hát a Drake egy színész. Hogy ő végzettséget tekintve színész. És rájöttem arra, hogy ezért nem szeretem a Drake-et. Mert nekem egy popstar, egy rockstar, egy rapstar, tök mindegy, mindegyik, ez jó esetben mindegyik rockstar, hogy nekem ő önazonos. Ő nekem nem színész. Érted? A színészben az a nagyon jó, hogy minden karakter tud játszani. De egy rockstar meg tökre se, érted, hozza a büdös hónaljával jön a háromnapos kopott Jackie-ével, és mondja, hogy egyébként, nem tudom, utálom az anyósomat. Érted? De hogy ott abban nincs színészkedés. Ott az vagy lehozza, vagy nem. A Drake meg egy olyan csávó, aki meg most, érted, szerintem egy rapstart játszik.
1: Igen. Nekem még annyi megfigyelésem volt erről a dalról a többihez képest, hogy miközben beszélgettünk, már vége volt a dalnak. Tehát ez az egyetlen, amit duplán kellett hallgatni, és nem feltétlenül azért, mert annyi gondoltunk volt róla, hanem hogy megváltozott az, hogy milyen hosszú egy slágernek az időtartama. De egyébként az is igaz, hogy azért itt nem mennék bele abba, hogy ja, jön a TikTok generáció, meg a kevesebb figyelmi idő, meg állandóan ingereket kell szolgáltatni a hallgatónak, meg már figyelemzavaros mindenki, mert amúgy egy Elvis Presley dal milyen hosszú.
0: Azt akartam mondani, hogy régen is voltak ilyen kettő és fél perces dalok.
1: Igen.
0: Ja. Meg tudod, mi volt az érdekes, hogy nem volt tetőpontja. Uh-huh. Érted, hogy van olyan, igen, hogy így le kell halkítanom a dalt, miközben beszélgetünk, mert egyszer csak ízni Mariah Carey énekel, és közben szaxofon, és kiállás, és visszajön egy gospel kórus.
1: Igen, ez egy ellötyöksz.
0: Igen.
1: A buliban.
0: Egy szőnyeg. De nem bántjuk Drake-et, mert kérem szépen, nem bántjuk Drake-et. Meghallgatunk inkább néhány nótát a rádió kedvencei közül. Bekezdünk egy Celine Dionnal és az I'm Alive-val, és aztán visszajönünk az óra végén, és megnézzük azt, hogy néz ki a Billboard top 10-e. Bármilyen tipped van azzal kapcsolatban, hogy ma, 2026, akár előadó, akár bármi.
1: Előzetesen?
0: Aha.
1: Szerintem, bár nem volt most szerintem annyira friss Taylor Swift megjelenés, talán lesz rajta egy. Meg szerintem sok nő lesz rajta.
0: Megnézzük.

0: Na, a hírek előtt visszajöttünk még egy pár perce itt velem szembe, Domi, és mondott két dolgot. Az egyik az az, hogy, hogy lesz Taylor Swift a top 10-ben, valószínűleg, és a másik, hogy sok nő lesz rajta. Én szerintem egy ilyen 5-6 éve van, hogy számolom azt, hogy hány nő és hány férfi van a Billboard top 10-ben. Egész egyszerűen azért, mert arra vagyok kíváncsi, hogy a pop zenében, így a pop bizniszben mennyire követik le azt, hogy vagy hogy a pop biznisz mennyire tudja lekövetni a társadalom összetételét. Egyszer az is tök izgi lenne, hogy közben csak érted, ez nincs senki ráírva, meg ízé, meg hogy mondjuk ilyen szexuális hozzá, ízé, tudod, a szexuális holtartozást is lehet nézni, csak hát érted most ez se, de érted, mert valaki ezt felvállalja, érted? Tehát mondjuk a Sam Smith, ő így tök nyilvánosan felvállalja. És csajok között is van, aki ezt felvállalja.
1: Még az a tippem van, hogy kevesebb rap vagy hip-hop lesz rajta, mint gondolnánk.
0: És mennyit gondolnánk?
1: Szerintem azt gondolnánk, hogy több, mint a fele rap, hip-hop, de szerintem esetleg a harmada lesz az.
0: Oké.
1: Szigorúan véve rap, hip-hop.
0: Figyelj, arra kérlek, hogy számold az egyik kezeden a fiúkat, a másikon a nőket. Ha olyan duettet mondok, amiben egy férfi, egy nő van, akkor oda mind a kettő számolhatsz egyet. Tizedik helyen Dracula című nóta, Tame Impala és Jenny.
1: Ez egy-egy.
0: Kilencedik helyen egy country nóta, ami Ella Langley és Morgan Wallen, őket ismered?
1: Nem.
0: Fiatal country sztárok az Egyesült Államokban. I Can't Love You Anymore. Nyolcadik helyen Drake és a sebengés. Azért mondtam az előbb, hogy ne bántsuk a Drake-et, mert egyébként sem alapvetően nem bántunk senkit. Meg tudod, így meghalaná a Drake, Los Angelesben ül a rádió, és a Lombos Marci, érted, Magyarországról, Budapestről Drake-et szíd, és elkezdeném, tudod, olyat kapnék, tudod. Egyébként lehet, hogy ott a hírnevemnek.
1: Hát most jött ugye ki egy Drake lemez,
0: igen,
1: amit azért a rajongók nem fogadtak annyira nagy lelkesedéssel, okay, de tud, azért mégiscsak odafért rá.
0: Tud, hogy ezelőtt 3 héttel történt az, hogy én Drake-et nagyon régóta nem láttam a Billboard top 10-ben, hogy a top 10-ből 9 nóta az Drake volt.
1: Jézusom.
0: Ez különben, amikor megjelenik egy Taylor Swift lemez, akkor ugyanez
1: igen,
0: van.
1: Igen.
0: Szóval 8. helyen Drake és a sebeng, meg szóval az van, hogy itt lehet most köpködni, meg minden, hogy ilyen előadó, olyan előadó, meg minden, de az, aki, ugye talán emlékeztek, hogy 10 évvel ezelőtt, 2016-ban egy Drake nótát konferáltam föl, hogy az, aki ezt érted, ilyen szinten tolja évtizedes ívben, vagy időszakot nem lezárva, hogy azért érted, az ott fekete ninjaság. 7. helyen Olivia Dean és a So Easy, 6. helyen szintén Olivia Dean és a Man I Need, ugye nem véletlenül a legkisebb lányom kedvenc előadója Olivia Dean. És mi is beszéltünk róla, mielőtt megérkeztünk, vagy belekezdtünk volna a rádióadásba, hogy te is nagyon szereted, én is. 5. helyen Bruno Mars, I Just Might. 4. helyen Ella Langley, akiről beszéltünk az előbb, és a Be Her, ő egy 27 éves country star. 3. helyen ismét egy Drake nóta, ami különben az első helyen is volt, egy héten keresztül ez a Janice STFU című nóta. 2. helyen megint Ella Langley, a Choose in Texas, ami különben heteken keresztül vezette a Billboard listát. És akkor mutatom az elsőt. Érdekes hangszerelés. Ő pedig Ariana Grande és a Hey That I Made You Love Me.
1: A több a nő.
0: Bizony. És kérlek szépen hip-hop nótát pedig hallottunk kettőt. És mind a kettő a Drake-től.
1: És nem volt Taylor Swift.
0: Bár. Figyelj, én megnézném ezt a Draculát, a Tame Impalától.
1: Az indi.
0: Ha.
1: Egyébként egy zseniális a jó dal. Tame Impalának ugye a... Hát most már azért szerintem több mint fél éve jöhetett ki az új lemeze, és abszolút ez róla a húzó dal.
0: Na így nézünk ki. Ezen a héten is a nők nyertek. Figyelj, azt miért mondtad, hogy szerinted több lesz a nő? Mit látsz?
1: Azért, mert sokszor találkozok azzal a véleménnyel, hogy Magyarországon mennyire kevés női előadó van, pedig... olyan, aki ténylegesen a fősodorhoz tartozik, és amúgy ténylegesen kevés van. Főleg ahhoz képest, hogy külföldön meg a legnagyobb sztárok jelenleg nők, tehát Sabrina Carpenter, Ariana Grande-t halljuk, Taylor Swift-tel már sokat dobáloztam, tehát ő is abszolút ide tartozik. Olivia Rodrigo, akinek egy hét múlva biztosan a 10 dalból 5 Olivia Rodrigo lesz, hiszem június 12-én jött ki neki lemeze, a harmadik lemeze. Tehát női uralom van, aha, szerencsére.
0: Meg hát figyelj, van, aki most nagyon megy, a Ray, biztos ismered őt szintén, és az Olivia Dean, aki és sok az új, sok az új. Te látsz olyat Magyarországon, aki mondjuk így meg tudná ugrani? Tehát aki be tudna lépni a fősodorba?
1: Hát most azt, hogy én látok-e vagy sem, az lehet, hogy nem nekem a tisztem ezt látni, vagy
0: nem
1: megítélni.
0: Nem azért, hogy sok mindent látsz.
1: Hát igyekszek sok mindent látni. Én most így hirtelen nem látom még azt az előadót, akire én mondjuk úgy rá tudnék cuppanni, de ez csak simán abból is lehet, hogy én nem vagyok elég figyelmes. Egyébként azért voltak itt elég impresszív debütálások, például ott van Csinszka, aki egy ilyen nagyon érdekes erdélyi népzenei hatásokat...
0: És bekerült a hangfoglaló programba.
1: Be is került oda is. És közben egy nagyon, tehát főleg az érdekes, hogy nagyon sajátos stílusra van, egy ilyen heavy, autotunolt, elektronikus történet, de az autotunolt ez nem egy ilyen minőséget jelez, hanem mint egy hangszerelési stílusbeli eszközként használja. Aha. Elég ízlésesen hozzáteszem, de persze elég megosztó, tehát így ez valakinek vagy átmegy, vagy nem, de Csinszkeben szerintem abszolút ott van az a potenciál, hogy olyan igazán meghatározó legyen.
0: Fia Nagy Bogi, aki most ráadásul nagyot megy.
1: Szintén, igen.
0: Akit én látok. Figyelj, hát ott van a mi Dolly Partonunk. Az, hát a Nótár Méri.
1: Hát tényleg, igen.
0: És szerintem a Nótár Méri biznisz az annyira brutális lélapátolás, hogy ez kegyetlen. Már nem, jó, nem rossz értelemben mondom, tehát nem úgy kiokoskodják, hogy innen hova lapátoljuk át a pénzt, hanem szerintem az biztos. Tehát meghallgatjuk a híreket, és aztán jövünk vissza.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati Op Art Optika biztosította. Op Art Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
4: Reklám. Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
3: Az idő múlik, de vannak pillanatok, amelyek örökre velünk maradnak. Egy eljegyzés, egy évforduló, vagy épp egy ajándék, amit szívből adunk.
4: A Balassagyarmati speciál óraikszerben segítünk, hogy ezek a pillanatok igazán különlegesek legyenek. Válasszon minőségi óráink, elegáns ékszereink közül, vagy bízza ránk kedvenc darabjai javítását.
3: Speciál óraikszer Balassagyarmaton, a Tesco üzlet soron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
5: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
6: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Ez a dal sorsfordító volt.
8: Ez az én dalom. Én írtam. De hát nem loptam a dalt. Halljam az igazságot.
9: Szerinted olyan könnyű sláger csinálni egy dalból?
10: Életem legjobb száma a moziban.
11: Reklámot hallottak.
12: Társadalmi célú hirdetés.
13: Szelektíven szuper. Még nem vette át az új szelektív hulladékgyűjtő edényit Balassagyarmaton? Most is van rá lehetőség. A sárga fedelű kuka ingyenesen átvehető azoknak a családi házban élőknek, akik korábban még nem jutottak hozzá. A gyűjtőedényben együtt helyezhetők el a műanyag, papír és fém hulladékok, így több hely marad a háztartási hulladék számára. Az edények átvételét a Városházán biztosítják minden szerdán reggel 8 órától délután 5 óráig. Gyűjtsd külön, védd a környezetet. További információért érdeklődj a Városházán. Szelektíven szuper. Készült a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Megbízásából.
14: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
15: 18 óra van.
16: Itt a Megafon.
15: A Megafon hírei következnek 2026. június 21-én. A mikrofonnál Andor Tamás.
16: Hírek.
15: Jelentős személyi változás előtt áll Vác egyik meghatározó kulturális intézménye. Közös megegyezéssel távozik posztjáról Laci Sarolta, a Madách Imre Nonprofit Kft. Ügyvezetője. A döntést a váci képviselőtestület elfogadta, ezzel pedig lezárul egy több mint két évtizedes szakmai pályafutás a városi közművelődés egyik legfontosabb intézményében, írja az ipoinfo.com. A hírportál szerint a képviselőtestületi ülésen jelenlévő ügyvezető ezúttal sem adott részletes magyarázatot távozásának okairól. A napirend tárgyalása során nem hangzott el konkrét indoklás arra vonatkozóan, hogy mi vezetett a döntéshez, így a háttérben álló körülmények egyelőre nem ismertek. A testületi ülésen az sem került szóba, hogy a jelenlegi átmeneti időszakot követően milyen formában választják ki az intézmény új vezetőjét. A jelenlegi döntés alapján 2027 márciusától új ügyvezető állhat a Madách Imre Nonprofit Kft. Élére, várhatóan tájázati eljárás keretében. Ennek részleteiről azonban egyelőre nem született hivatalos tájékoztatás. Tűzeset miatt riasztották a tűzoltókat Salgótarjánban péntek késő este, ahol a Garzonház egyik helyiségében csaptak fel a lángok az Erzsébet téren. A gyors beavatkozásnak köszönhetően a tüzet sikerült megfékezni, így nem terjedt tovább az épület más részeire. A katasztrófavédelem információi szerint a Társasház 9. emeletén keletkezett tűz egy mintegy 9 négyzetméteres helyiségben. A tűz keletkezésének okáról egyelőre nem közöltek részleteket. Az eset körülményeinek tisztázása érdekében további vizsgálatok várhatók. A Balassagyarmati Tankerületi Központ 2026-ban is meghirdette gyermeknapi alkotói pályázatát 5 jeles évfordulóhoz. Janikovszki Éva születésének 100. évfordulója, a Mohácsi csata 500. évfordulója, a Balassagyarmati Balassi Bálint Gimnázium 125 éves megalakulása, valamint a Magyar Labdarúgó Szövetség szintén 125 éves fennállása kapcsolódóan, és 3 korcsoportban az intézmény fenntartásában működő köznevelési intézmények diákjai részére. Az alsósok összesen 322 pályázatot küldtek be, melyek közül végül 6 diákot jutalmaztak. A felsősök bár kevésbé voltak aktívak, de közöttük is kiosztottak első helyzetnek járó díjat és egy külön díjat. Az első helyezettek ráadásul egy-egy tablettel térhettek haza. Újabb bizonyítékok kerültek elő a Zsolti bácsi ügyben, állított a pénteki sajtótájékoztatóján Pócs János. A fideszes országgyűlési képviselő szerint az ügy a rendszerváltás utáni korszak egyik legsúlyosabb politikai botrányává nőheti ki magát. A politikus Füssi Angéla nyilatkozatára és Bangó Sándor korábbi megszólalásaira hivatkozva bejelentette, a dokumentumokat a jövő héten átadja az

0: És most, most a Megafon budapesti stúdiójából indul Magyarország egyetlen vasárnap délutáni rádiós talkshowja Lombos Marcival.
1: Szóda.
2: Ülünk itt ketten Domival, ő a Rockstar magazin Domia, és figyelj, napi információkat kéne beolvasnom, hogy de nyugodtan szólj közben, ha úgy érzed. Mindenki a névnapját ünnepli, ugye először is, ugye ez az év 172. napja, a Gergely naptár szerint, és ez a nyári, a déli félgömbön téli napforduló napja, az évben ekkor a leghosszabb, a déli félgömbön legrövidebb a nappal. És akkor mindenki a névnapját ünnepli, akinek az a neve, hogy Alajos, Leila, Albán, Alojzia, Aloma, Demetria, Phyllis, Chloe, Leila, Léla, Luisa, Olga, Radomér és Ralf. Nekik kívánunk boldog névnapot, illetve hogyha még nem köszöntöttétek föl az előbb említett nevű ismerősötöket, rokonatokat, akkor most itt a lehetőség, kinyitjátok a hűtőszekrényt, ott van bent az aljában évek óta egy üveg édes pezsgő, amit valakitől kaptatok, és úgyse bontjátok föl, akkor ezt most így megfogjátok, átmentek, csöngetés, kinyitja az ajtót. Lelocsolod őt a pezsgővel, és megeszed a rántott húsát, és a vasárnapi húslevesét arra fogva, hogy most névnapot ünnepelsz. Eseményeket mondok, a történelmi események, amik ehhez a naphoz köthetők. Az első, amit a Wikipédia jegyez, 1554-ben Báthori András tölti be az országbírói tisztet. 1771-ben a Szent Jobb Budára érkezik, a kalandos sorsú Erekét Mária Terézia váltotta ki a raguzai domonkos kolostorból. Hát egy picit rólad is szól most.
3: Igen, itt van egy háttérben megbújó domonkos szám.
2: Úgy. Ott vagytok mindenhol. 1990-ben ezen a napon megalakul a budapesti értéktőzsde. Már megint a lé. Születésnaposokat fogok beolvasni. 1732-ben Johann Christoph Friedrich Bach, német zeneszerző, született, csembalista Johann Sebastian Bach 9. gyereke. Az milyen? Bach bácsi ott izé? Nem unatkozott.
3: Hát nem. Vagy lehet, hogy pont, hogy unatkozott.
2: Rámozdult az, vagy igen. És akkor épp nem szerzett valami ízét. Asszony! És akkor mondta neki, amit ilyenkor szoktak mondani. 1905-ben született Jean-Paul Sartre Nobel-díjas francia író. Olyan érdekes, hogy ilyen nagyon korán, ilyen 20 és mondjuk ilyen 20 és 25 között volt egy olyan időszakom, hogy az akkori csajommal így rengeteg, nem dolgoztunk, anyám de pipa volt rám. Mondjuk én jártam főiskolára, és az volt a program, hogy így egy lefeküdtünk egy sarokülőre, az egyik végén volt az ő feje, a másik végén az enyém, és tudod, így összeért a lábunk, és olvastunk napi 8-10 órákat. És én akkor érted, ilyen 20 éves korom elején olvastam Jean-Paul Sartre-t, aki meg egyébként egy csomó drámát írt, meg minden, de meg filozófus volt, és máig se értem. Szóval olyan nehéz olvasmány, és én meg valahogy így zabáltam, hogy valamikor az embernek van erre nyitottsága. 1949-ben született Barbinek Péter Jászai Maridíjas színész és szinkron színész. Szerintem a hangját így tök sokan felismernétek. 70-es születésű Kerekes Viktória magyar színésznő, akivel én dolgoztam együtt, és képzeld el, hogy a Covid-ban ő elkezdett bútorokat felújítani, és olyannyira bejött neki a dolog üzletileg, hogy ebből él, és csak azokban a darabokban játszik, amire úgy érzi, hogy ő ebbe csillogni tud.
3: Hát ez nagyon, nagyon érdekes, és ez milyen szerencsés, hogy jól alakult számára.
2: És képzeld el, és még egy dolog, hogy amit szintén el kell mondanom, hogy azt kitalálta, hogy valahol a 8. kerületben vett, de ilyen elég rossz helyen vett magának házat, hogy a ház előtti kertet elkezdi így szépen megművelni. Ugye az mindenki, de ő egyedül megművelte, és azt mesélte a Kerekes Viki, találkoztam vele talán egy fél évvel ezelőtt, azt mesélte, hogy rengetegszer van olyan, hogy így kimegy, elkezdi csinálni, és hogy egyre többen jönnek ki, és ők is. Tehát, hogy az utcába ez így behozta ezt a divatot, hogy érted, az a kicsi föld, ami ott van, az a tenyérnyi föld, hogy ez miért ne lehessen szép. Szóval ez olyan dolog, amit így el kell mondanom. 85-ben született Lana Del Rey, amerikai énekesnő. És kb. Ennyi, így a híres emberek közül. De nem csak híres embereknek van a születésnapja, hanem

0: olyanok is, akiket érted, lehet, hogy négyen ismernek, mondjuk a röntgen osztályon, vagy az óvodában, meg minden. De hogy is, mivel a Jóisten előtt, meg Szentpéter előtt mindenki egyenlő, és majd nem azt fogják megkérdezni, hogy hány lájkolód volt a TikTokon, meg mennyire voltál híres, hanem hogy mit tettél a te életedben. Ezért nekik ugyanazzal a szeretettel és megelőlegezett bizalommal kívánunk boldog születésnapot. Nemzeti ünnepek, emléknapok, világnapok, ma van a zene ünnepe, La Fête de la Musique, nem tudom, hogy kell ejteni, 1982 óta. Egy francia zenetudós, Maurice Floré és Jacques Lang, francia oktatási miniszter kezdeményezése nyomán. Figyelj! Menj gördeszkázni nap. Gördeszkázás nem hivatalos világnapja. Te gördeszkáztál valamikor is?
1: Nem, de álltam már gördeszkán, és nem estem el, de azért, mert nem mozgott.
0: Aha, jó. Jó, de én meg, ha nem is volt egy időszak, hogy gördeszkáztam, de én meg végbordozok, és ez meg mi tesók vagyunk, a végbordosok, tesók a gördeszkásokkal. És akkor van még egy tök fontos dolog, szerintem ez fontos dolog, sok testnevelés órán vezetném be, és megtanítanám az embereket, hogy felnőttként is az ember élhet test tudatos és minőségi testi életet, úgyhogy ezért mondom be, ez pedig a jóga nemzetközi napja 2015 óta. A jóga az egy iszonyú jó dolog. Én magam is csinálom, és nagyon-nagyon sokat kapok tőle. Meg ahogy szoktam mondani, hogy különben meg bármi, amit meg lehet ünnepelni, azt így ragadjuk meg az alkalmat, hogy áthívjuk a barátainkat, meg a rokonainkat, együnk, ígyunk, mert hogy igazából szerintem ezzel élünk. És érted, hogy most nem tudom, 1 millió forintot kerestél a hónapba, és veszel belőle bélszint, és azt rakod ki eléjük, vagy kerestél mondjuk 100 000 forintot, és szalonnát süttök, hogy egyébként tök mindegy. Tehát az este végén, ahogy ültök a tűz körül, tök mindegy, hogy bélszintettetek, vagy szalonnát. Mert ha nevetés van, akkor jól csinálod. Ha meg ott ülsz egyedül, akkor meg tök mindegy, hogy mennyi pénzt kerestél. Ez van. Hallgassunk zenét!

0: most a Megafon Budapesti stúdiójából indul Magyarország egyetlen vasárnap délutáni rádiós talkshowja Lombos Marcival.
1: Szóda. Ez a rovat elvileg egy telefonos interjú lenne Schön Edinával, akinek van egy kulturális program ajánlója, de sajnos Schön Edina ebben a pillanatban nem elérhető. Úgyhogy azt találtam ki, hogy legyen, ha már itt egy rock újságíróval ülök szemben, hogy legyen ez egy magyar lemezajánló. Hogy mi az 2026-ban, amin az embereknek időt kéne fordítani, most, hogy azért, hogy nem tudom, vidám perceik legyenek, vagy azért, hogy így, nem tudom, tartalmilag kapjanak valamit, bármi.
2: Lehet olyan, ami nem új? Hogy legyen új?
1: Ezt abszolút rád bízom. Egy magyar lemez, ami szerinted minden magyar háztartásban ott kéne lennie. És miért?
2: Én azt mondanám, hogy Cseh Tamástól a Levél nővéremnek 1979 Bereményi Géza szövegével és Másik János társszerzőségével és társ előadásával. Szerintem ez egy ilyen verses, kötetszerű zenés lemez. És akit egy picit is szólított már meg vala a nosztalgia érzése, vagy élt akkoriban, vagy csak kíváncsi arra, hogy milyen a 70-es évek, 60-as, 70-es évek Magyarországa, annak melegen ajánlom Cseh Tamásnak az egész munkásságát, de főleg ezt a lemezt, ami neki az első volt, és akkor hát 79-ben azért a Cseh Tamás név nem volt ismeretlen, így a budapesti undergroundban, meg azért több Jancsó filmben is szerepelt, mint a gitáros fiú karaktere, de hát ez egy tényleg megkerülhetetlen lemez, és bár hozzám se ez áll legközelebb zeneileg, feltétlen, de azért azt kell, hogy mondjam, hogy ez a leges, legjobb angyal lemezek egyike.
1: Aha, itt van előttem, különben tök érdekes, hogy fölmentem, én egy Tidal nevű alkalmazást használok, de egyébként így nem tudom, Spotify, meg Google Play, meg Apple Music, meg annyi minden van, és egyébként általában ezek a cumók fönt vannak a YouTube-on is. És hogy olyan érdekes, hogy 2026-ot írunk, itt van előttem egy kis telefon, érted, itt van egy tök jó alkalmazás, ez a Tidal, és itt van benne a levélnővéremnek. Ja. Figyelj, de az, és van ilyen első levél, Budapest 2, második levél részlet.
2: Hát ez egy koncepciólemeznek tekintető dolog, de arról szól, hogy az énekes Eper 1-ben hazaüzen nővérének, és elmesél történeteket, meg emlékeket a múltból. Szerintem ez tipikusan az, hogy végig lehet hallgatni egyben is, de van rajta azért 5-6 olyan dal, ami minden kontextustól függetlenül is, még számomra is, aki 22 éves vagyok, de már hallgatom 6 éve ezt a lemezt, tehát ezért tud adni. Én nekem a kedvencem róla.
1: Figyelj, de nem egy ne! Ugye mondd, mi a kedvencem
2: az
1: róla?
2: Az Apokalapja.
1: Aha.
2: Apokalapja. Egy szálgitáros dal.
1: Hát ugye általában egyébként ők, és nagyon-nagyon sok dal van rajta.
2: Igen, hát ebből rengeteg átvezető.
1: Jesszusom. Apokalapja. Én képzeld el, hogy nem találom meg ezen.
2: Az első negyedében van, első harmadában.
1: Hogy ez nem az a lemez, amit meghallgatsz, és úgy nehezen
2: de
1: állsz fel belőle?
2: De. Hát ezt nem a buszon kell hallgatni. Lehet a buszon is hallgatni, de ez kicsit az, hogy leülsz otthon, felteszed, és kb. Mint ahogy megnézel egy filmet. Mert azért egy lemeznek is lehet olyan igénye vagy szendéka, mint ami egy filmnek.
1: Igen. Jó. Köszönjük szépen. Cseh Tamás és Bereményi Géza, illetve Másik János közös lemeze Levél nővéremnek. Hallgassatok sok magyar zenét, hallgassatok lemezt egyben. Hogy nem csak a nótákat, hanem mondjuk egy művésznek egy adott időszakát felölelő komplex elgondolását azzal kapcsolatban, hogy néz ki egy dal csokor aktuálisan. Egyébként rohadtul nem mindegy, hogy milyen dallal fejezel be egy lemezt, érted? Hogy a sztorit hogy írod vele?
2: Hát igen. Mindig az is izgalmas, hogyha valami baladisztikus, lezáró, elbúcsúzó, de azért az megkezd, tehát illetve nem kezd, hanem azért ez egy abszolút klisé. amikor egy, mondjuk egy rockzenei albumon beteszik a lírai búcsúdalt a végére, de nagyon sokszor megvan a helye. Engem egyébként mindig eléggé foglalkoztat, hogy hogyan kezdenek és hogyan zárnak le ezeket, mert szerintem az első is nagyon fontos, mert azért az valamit általában megpróbál közölni arról, hogy itt mire számíthat az ember.
1: Hát az olyan, mint amikor bemész egy szobába, érted? Igen. Hogy hello, hogy köszönsz, az olyan szerintem az első nóta, meg igen, az első hang. Igen. Ja.

0: mesél. A következő rovatunk címe, mondom ezt egyrészt a hallgatóknak, másrészt Dominak a Rockstar magazinból, hogy a bennünk élő Clotilde néni. Laktál már társasházban?
1: Nem.
0: Nem laktál. De mondjuk ilyen iskolai portás bácsi megvan, aki...
1: Sőt, lehet, hogy laktam. Laktam úgy, hogy egy volt a kert, tehát közös volt a kert, ez a 16. kerületben, mi az első emeleten laktunk, és fölöttünk lakott egy nő. De minden amúgy közös volt a kert, a kocsi beálló, a kapu, minden.
0: Aha. Hogy megvan az a karakter, aki mindig morog?
1: Igen.
0: Hogy azt vallom én, hogy nekünk is van egy ilyen élünk. Ott lakik bennünk, jól ismerjük, mert előjön. És akkor nem vagyunk jó fejek. Van, aki magának nem jó fej, van, aki a környezetének nem jó fej, van, aki a hozzátartozó közül a legszeretettebb emberrel viselkedik botrányosan. Engem a te Clotilde nénid érdekel. Alapvetően milyen szitukban van az, hogy előjön belőled?
1: Előjön alapvetően, egyértelműen, és leginkább akkor, amikor mondjuk így 24 óra alatt 32 órányi dolgot kellene megcsinálni, és nem azok a dolgok, amiket úgy igazán szeretek csinálni, vagy szeretek megcsinálni, hanem amiket így racionálisan leülök, és így elképzelem, és ez muszáj megcsinálni. Tehát muszáj leadni egy cikket, muszáj, nem tudom, az egyetemre valamilyen adminisztrációt elintézni, tehát ezeket meg kell csinálni. És ezek...
0: Erőfeszítést igényel?
1: Igen, és hogyha...
0: Ilyen belső energiák.
1: Igen, és hogyha úgy szervezem az életemet, hogy ebből irreálisan sok van, ez egy döntés úgy szervezni, tehát nem lett volna nekem muszáj így szerveznem, de aztán valahogy így ott találom magamat, hogy egyébként minden 24 órámra 32 órányi munka jut, és amikor ezt már gyakorlatilag nincsen szabad hely, nincsen benne egy leülés, nincsen benne egy puszi, egy köszönés, egy órás séta, vagy egy randi nem fér bele, hiszen ezek muszáj dolgok, olyankor, amikor azzal szembesülök, hogy ezt nem így kellett volna szervezni az életemet, és bejön mondjuk a barátnőm ebbe a képbe, és ott látom magam előtt, hogy mi az, amit szeretnék csinálni, mondjuk vele lenni, de közben az, hogy ő most éppen odajött, az engem valahol mégis éppen attól távolít el, hogy vele tudjak lenni, mert a 32 órából 40 órát csinálok, hogyha nem haladok vele a 24 órán belül, na akkor sajnos akkor ilyen vagyok.
0: Figyelj, tehát azt jelenti, ezt most lefordítom, hogy te ilyen elodázós vagy különben?
1: Nem.
0: Nem.
1: Nem, csak túlvállalós.
0: Aha, túlvállalós.
1: Túlvállalós.
0: Hogy tulajdonképpen a saját döntéseidből adódóan mondjuk összeraksz magadnak egy nevezzük egy rossz napnak.
1: Ja.
0: Nevezhetjük úgy is, hogy bocsánat a kedves hallgatóknak. Egy szarnapot összeraksz, ami egyébként nyilván a te döntésed. És akkor, amikor ebben az általad összerakott szarnapba megjelenik az, aki egyébként fényt hozna, akkor átváltozok Clotilde nénivé, és rajta vezeted le.
1: Igen, sajnos.
0: Azt a betyár, hogy működik az ember?
1: Igen, de hát ez ugye ez ott az adott szituációban ez egyszerűen nem, tehát ez nem így csapódik le, hanem úgy, hogy Jézusom, egy millió dolgom van, igen. És most egyszerűen muszáj ezt csinálom. És...
0: Igen, leegyszerűsítettem az előbb, de tulajdonképpen igen. Ez történik. Hogy különben az miért van, hogy azok az emberek, akik érted, úgy néznek ránk csillogó szemekkel, hogy így, hogy érted, tehát nem sokan néznek az emberre félistenként. Ez nyilván van Elvis Presley, Kirk Hammett, aki tudod, így ma már emlegettünk, hogy nem, és akkor rajtuk, érted, hogy miért? És tényleg ilyenek vagyunk.
1: Ja, hát és ez elég méltatlan is valójában. De hát az én nem tudom, egy évemnek, vagy de fél évemnek biztosan az a tanulsága, hogy egyszerűen nem lehet így, nem lehet megszervezni a saját dolgaimat. Mert ez a pont ezeknek a fényeknek a kioltását sürgetem ezzel, anélkül, hogy akarnám. De hát most sajnos pont olyan időszakban voltam, hogy rengeteg dolgot, projektet el kellett indítani. És az olyankor nem úgy van, hogy nekem rengeteg dolgom van, és akkor valaki más megbízok, hogy vedd már át tőlem a dolgokat, mert az az én projektem. Tehát, aha, hogyha nem tudom letenni az alapköveit, akkor csak annyi fog történni, hogy nem lesz projektem, amivel delegálni lehet aztán feladatokat, de most pont azt hiszem túl vagyok ezen az időszakon is. Aha. Ezt a Clotilde nénit, ezt tudom bent tartani.
0: Tehát tulajdonképpen, most, ha jól veszem ki a szavaidból, te egy olyan ember vagy, aki képes vagy átszervezni az életedet, hogy van egy belső működésed, és ezt a belső működést, ahelyett, hogy azt mondanád, hogy már pedig én ilyen vagyok, hogy felülbírálod, és azt mondod, hogy akkor most másként fogom csinálni.
1: Hát muszáj. Az de a baj, muszáj. És beszéltünk az újságírásról, de végül is ott is ez van, hogy muszáj önreflexiót gyakorolni, mert különben nem lesz jobb a cikk, nem lesz jobb a magazin. És hát az élet is így van, hogy most én szervezgetem a végtelen ambíciómmal a dolgaimat, és tök sok dolog szerencsésen be is jön belőle, mert tudom, a munkabírásom nagy, de hát közben meg máshol, mint egy potméternél, ez pont a Nyerges Tamás, a Rockstar lap igazgatója magyarázgatta nekem, hogy közben meg mint egy keverőn, egy potméteren nincsen több egységem, mint mondjuk 10, és ezeket a potmétereket kell tologatnom. És hogyha mind a 10-et felteszem a karrierpontokra, meg az ambícióra, akkor a magánélet, barátok, pihenés, vagy hát ugye esetemben ott van még a művészi véna, tehát mondjuk a zene és az alkotás, az meg, tehát nem fogom tudni őket tologatni, mert akkor a pont, hogy az ambíciót és a karriert vissza kellene vennem. Szóval ezeken nagyon precízen kell tudni játszani.
0: Van neked egy főnököd, aki arra biztat, hogy a magánéleteddel foglalkozz többet, meg a művészettel.
1: Hát, igen, mondhatni így is. Mondhatni így is.
0: Fél, azt tudod, hogy sokan nagyon sok pénzt fizetnének az ő ilyen főnökei. De tényleg?
1: Igen.
0: Ez nagyon komoly. És még egy kérdés, ha már beszéltünk a bennünk lévő Clotilde néniről, hogy különben a Supermaned az meg milyen? Mi a te szuperskilled? Megvan az Incredibles nevű mesefilm?
1: Igen.
0: Az csodálatos.
1: Azt szeretem én is.
0: Mi a te szuperskilled?
1: Szerintem empátia. Igen. És ez, de, mint tudom, szóval, és ez kicsit úgy képzelem el, hogy ott van az anyuka az, aki nyúlánk tud lenni, nem? Azt hiszem.
0: Nem, azt hiszem
1: ő az az Incredibles-ben. És van az, amikor annyira nyulánk, hogy tudom én, feltekeredik a keze olyanra is, amire nem akarta, és akkor így szétfeszül. Remélem, hogy nem egy másik karaktert írok le ezzel. Tehát ez így van, hogy nem lehet az ember empatikus mindig.
0: Igen.
1: Mert akkor átvágják, vagy játszanak az idejével.
0: Te figyelj, gyakorlatilag egy ilyen szuper X-Men filmben téged úgy ábrázolnak, hogy így ott vagy, és belebújsz a másik bőrébe?
1: Hát lehet, sajnos lehet.
0: Ja.
1: Sajnos.
0: Szép. Na kérem szépen, ezt az órát úgy fogjuk zárni egy zenei blokkal, várjál, most csak így próbálom kisilabizálni, hogy hol vagyunk. David Guetta, Teddy Swims and Tones and I, Gun című nótáját hallgatunk most így, és aztán utána néhány dal után el fogunk búcsúzni a harmadik óránktól, ahogy szoktuk, egy Siket Norbi verssel.

0: Siket Norbi egy dalos gyarmati költő, aki egyébként a Facebookon szokta a verseit megosztani, és a 10 éve lesz novemberben, hogy itt vagyunk a frekvencián, és 10 éve Lombos Marci mindig beolvas egy Siket Norbi verset. Most egyébként 1 évvel ezelőtt írt versről van szó, aminek a címe E nyár rejtekében. Városomba léptem, álmos lomha lényem új lendület rabja. Dús lelkület adja felépülő lelkem, mellém ülő csendem. Számos tiszta dallam, táncos tiszta hajlam támadja elmémet, átadja eszmémet a létező rendről, a fényt szerző trendről, szemem fürkész, keres, testem tüstén trepes, minden percem drága, igen kedves bája csendül szavaimnak. Repül falainknak, visszhangozza minden ritka pompa zizzen, mikor lányainkat, csinos sztárjainkat látom séta közben. Számos szép dal szökken, megjár ezen éden, e nyár rejtekében. Most pedig következzenek a hírek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika, több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
3: Reklám.
2: Reklám.
4: Évmilliókon át arra vártam, hogy megtaláljanak. Kemény, tiszta természetemet Viktor kovácsolta. A tűzben engem nemesebbé téve. Minden ütésétől szépültem. A nehéz, hosszú út után válasz engem több száz társam közül, mert én csak téged várlak. A te boldogságodért születtem. 1000 karika gyűrű modellel és csodás gyémántokkal várunk Viktor boltjában. Balassa gyarmaton a Rákóczi út 23-ban a Lipóti pékség mellett és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
5: Drágám, azt hiszem az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
6: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
7: Ne drámázzon! Váltson profi hőszigetelt műanyagablakokra. Horizont Ablak Kft. A családi béke új keretek között.
6: Horizontablak.hu.
8: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
9: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: Ó, köszi, köszi!
11: Hello, Vizi Lili vagyok. Olyan jó játszani veled.
12: Jön a kihalás, már megint!
13: Uri! Jöttem, ahogy tudta.
14: Mi vagy te? Valami öreg új játék?
13: Mi? Azért hisz öregnek, mert kopaszodsz, Budi.
14: Oh! Oh! Csak azt akarom, ami a legjobb neki. Pápá játékot.
15: Ide erősítés kell.
16: Éjjel nincs.
17: Még mindig szüksége van rá. Gyerünk, szeme nagy!
18: Toy Story 5 a mozikban.
19: Reklámot hallottak.
20: 19 óra van.
19: Itt a Megafon.
21: A mikrofonnál Andor Tamás.
22: Hírek.
21: Tűzeset miatt riasztották a tűzoltókat Salgótarjánban péntek késő este, ahol a Garzonház egyik helyiségében csaptak fel a lángok az Erzsébet téren. A gyors beavatkozásnak köszönhetően a tüzet sikerült megfékezni, így nem terjedt tovább az épület más részeire. A katasztrófavédelem információi szerint a Társasház 9. emeletén keletkezett tűz egy mintegy 9 négyzetméteres helyiségben. A tűz keletkezésének okáról egyelőre nem közöltek részleteket. Az eset körülményei tisztázása érdekében további vizsgálatok várhatók. Hatalmas sikert értek el a Nógrád vármegyei szakképzési centrum Szent Györgyi Albert Technikum kadétjai, akik egy egész tanéven át tartó kemény versenysorozat után az országos top 10-ben végeztek a Honvéd Kadét Kupában. A megmérettetéseken nem csak a diákok egyéni képességei, hanem maguk az iskolák is rivalizálnak egymással. A paletta rendkívül széles volt, a fiataloknak a fizikai állóképesség mellett elméleti és taktikai tudásukról is tanúbizonyságot kellett tenniük. A Szent Györgyi kadétjai olyan rangos állomásokon gyűjtötték a pontokat, mint az országos haditorna verseny, a Kinizsi Közelharckupa, a Honvédelmi Sportszövetség Lövészkupa, valamint a Kadét Akadályfutó és Sakkbajnokság. A gyarmati diákok bebizonyították, hogy a terepversenyeken és szellemi téren is ott a helyük az országos elitben. Egy kínai munkás a műszakja végeztével kifelé tartott szegedi BD építési területéről, amikor egy kamion alá került. A halálesetet a mentőszolgálat sajtóosztálya, illetve annak körülményeit a Csongrád-Csanád vármegyei rendőrfőkapitányság megerősítette. A rendőrség részleteket is megosztott a baleset körülményeiről. Egy tehergépkocsi a munkaterületen haladva megállt egy ott dolgozó rakodógép mellett. Miután a rakodógép kezelője jelezte, hogy az út szabaddá vált, a teherautó elindult. Ezzel egy időben a két jármű közé belépett egy munkás, akit a tehergépkocsi elütött. A helyszínre érkező országos mentőszolgálat és a mentőhelikopter személyzetének újraélesztési kísérlete ellenére a sérült kínai munkás életét már nem lehetett megmenteni. Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője szerint az elmúlt év nagyobbik részében akár 80%-kal is kevesebb csapadék hullhatott a Balaton vízgyűjtő területeire az átlagosnál. Ám az elmúlt évszázad során egy tucatnál is több olyan alkalom volt, amikor az év ezen időszakában rosszabb volt a helyzet. A jelenlegi vízállás 77 cm, ilyenkor 120 körül szokott lenni, tette hozzá. A jelenlegi előrejelzések alapján a nyár további része szárazabbnak ígérkezik, mint ahogy azt egy hónappal ezelőtt jelezték. Így a tó vízgyűjtő területein is az átlagosnál melegebb és szárazabb idő várható. Pénteken hatalmas tűzvész ütött ki egy luxusüdülő komplexumban a Dominikai Köztársaságban, amely az épületegyüttes jelentős részét megsemmisítette. A tragédiában egy olasz állampolgár életét vesztette, a helyi hatóságok pedig 1600

0: Reagáltak. Voltak, akik dicsérték az új külsőt, mások pedig viccelődve sajnálkoztak Blanco felesége Selena Gomez miatt. Később azonban kiderült, hogy a drasztikus átalakulás csak egy ügyesen elkészített protézisnek volt köszönhető. Vagyis egy félkopasz sapkát használtak, így tehát a producer híres göndörfürtjei továbbra is sértetlenek maradtak, az egész csak egy látványos és rendkívül meggyőző átalakítás volt.
1: Közlekedés.
0: Ma éjjel Salgótarjánban a Füleki úton mérik az autósok sebességét.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És most a Megafon budapesti stúdiójából indul Magyarország egyetlen vasárnap délutáni rádiós talkshowja, Lombos Marcival.
3: Szóda.
4: Siket Norbi versére reagálva, így az írott szó a... Mondjuk te alapvetően írsz, tehát hogy mondjuk naponta mennyit írsz?
5: Cikket?
4: De nem is számban, hanem hogy mondjuk órában, hogy mennyi az, amikor így az ember összeszedi a gondolatait, és leül, és ez írja.
5: Hát,
4: hogy ez így órában kifejezik.
5: Keményebb időszak. Én az vagyok, aki dolgozik egy nap 14 órát, hogyha olyan a... Hogyha megkövetelik a külső körülmények, tehát akkor abból mondjuk... Írás az azért nem 14, mert ez általában inkább intézés, meg szervezés, de azért több órát. Aha.
4: Figyelj, azt te hogy gondolkodsz azzal kapcsolatban? Én tökre szeretem, én is nagyon sokat írok. Én mondjuk kicsit másképp. Bár nekem is előfordul, hogy írok újságcikket. Volt olyan, hogy valakinek így intéztem egy újság megjelenést, és akkor így mondta, hogy azt szeretné, hogyha én megírjam. De én nem vagyok újságíró. De hogy nekem, amikor én írok, akkor én a vidéki csávó vagyok. Hm. Tehát, hogy az az én narratívám, hogy a vidéki balassagyarmati csávó. Aki sokféle szubkultúrában találta meg magát, bla. Tehát, hogy én nem tudom, hogy egy újságíró hogyan gondolkozik. Egy valamit tudok, hogy időről időre az embernek tök fontos lenne mindenkinek, érdekes, hogy a legkisebb lányom naplót írt, tudod, önmagától érzi, hogy zanzásítani kell azt a sok dolgot, ami ott van a fejben, és hogy valahogy ezt le kell tenni, érted? Hogy ez szülessen meg sorokban, mert igazából akkor nyeri el majd a végső formáját. És amikor ezt elolvasod, akkor majd egyszer, akár egy év múlva, 10 év múlva, akkor fölül tudod bírálni, hogy ez mekkora hülyeség volt, ezért, de hogy ott van benne a lényeg, az biztos. Hogy nálam ez az írásnak a mechanizmusa. Most amellett, hogy lehet, hogy tudod, lehet, hogy nem, hogy én tulajdonképpen abból élek, vagy mondjuk a bevételeim egy jelentős forrása abból származik, hogy én másoknak írok dalszöveget, vagy másoknak is. És én ezt így rohadtul szeretem csinálni. Hozzáteszem, hogy a dalszövegírás része az nekem a zenéről szól. Én nagyon szeretem a zenét.
5: Érdekes dolog mondjuk esetemben az öncenzúra, hiszen ugye újságíró mellett én a saját zenekoromban szintén szöveget írok, meg dalt írok, és én is kicsit úgy vagyok, hogy azért a dalírással, tehát a zene részével nagyon szívesen szórakoztatom el magamat végtelen mennyiségben, és az egy játék. Ismerem azokat az eszközöket, amikkel én tudok élni, és mindig nagyon nyitott vagyok arra, hogy mit hoznak be mondjuk a zenésztársaim, vagy miket lesek el, vagy milyen hatások érkeznek. Ellenben a szövegeknél azért nálam, főleg így az elmúlt egy évben, azért komoly szinteken jelent meg az öncenzúra, mert valamit már elkezdtem gondolni arról, hogy én hogyan szólok, és aztán ez rengetegszer egy kicsit így...
4: Hogyan szólok, az mi?
5: Hát, hogy mi az én szerzői nézőpontom? Mi az, ami abban, amit én mondjuk színpadon el akarok, meg tudok énekelni, az mi az, ami belefér? Hogyan, milyen standardek alapján működök, és ez ugye az van, hogy egyébként sokkal könnyebb lenne írni 80 nagyon rossz szöveget, és megírni a 81-et jól, és ugyanez nem egy 2 hónap leforgása alatt, de én inkább az vagyok, aki, jó, akkor írok egy szöveget, és azt érezzem jónak, de akkor eltelik 4 hónap. És ebből próbálok kijönni.
4: Tényleg?
5: Igen, mostában sajnos igen. És ebből próbálok kijönni, mert ugye ez az öncenzúráról szól, hogyha leírok valamit, akkor higgyem már el arról, hogy ez most ez volt az, amit én letudtam

0: írni.
1: Igen.
0: És most például volt csomó olyan dolog az életemben, amit tudtam, hogy ha én ezt most így leírom, és most így felveszük a zenekarról, és így kiadjuk, akkor ez igenis el fog oda jutni, ahol ez másokat megbánt. És akkor volt egy ilyen felismerésem, hogy tehát amikor azt én írtam, mondjuk múlt héten, már nem így gondolom, én múlt héten tényleg azt gondoltam. És onnantól kezdve miért nem mehetek azzal, amit akkor azon a héten gondoltam, mert az egyébként egy tök valid álláspont volt akkor. És azt én igazából szívesen eléneklem később is.
1: Képzeld el, hogy nekem volt olyan, több olyan dalszövegem, amivel valakiket bántottam. Mm. És képzeld el, hogy én azt nem, tehát átírtam, hogy ne bántsak. Egészen konkrétan van egy Budapest lemezemen volt egy nóta, aminek az volt a kokain, az volt a cím, hogy kokain. Egyáltalán nem egy ilyen kábítószerről szóló nóta. Alapvetően úgy indult, hogy zeneipar. És így olvastam, megírtam a szöveget, és olvastam vissza, hogy ezzel a sorral, őket bántom, azzal őket. És egyszerűen az volt az érzés, hogy nem szeretnék bántani senkit.
0: És jobb lett a szöveg attól, hogy
1: jobb lett. Aha. Képzeld el, hogy jobb lett. De azt hozzáteszem, hogy nekem az így tök fontos, hogy nem tudom miért. Hogy hiába, hogy valaki, nem tudom, szépen el tudná énekelni, vannak ilyen fikázós szövegek, tudod, ilyen társadalmi csoportokat fikázós okay. szövegek. És én azt például azért, hogy nekem is volt egy időszak, különben régen, amikor ilyen hardcore zenekarom, én is rockzenével kezdtem, akkor egy csomót írtunk, hogy vesszenek a rádiók, tudod, így üvöltöttünk, meg nem tudom, vesszenek a tévék, vesszenek a gazdagok, tudod, ilyen állandóan megmondtuk a frankót, és aztán utána így picit felnőttebb lettem, meg minden, és nekem ez képzeld el, hogy eltűnt belőle.
0: Én alternatív zenész vagyok, ami ugye ezt már érintettük, tehát hogy azért ott tehát megengedheti magának egy alternatív szöveg, hogy túlzottan elvont legyen. Mert a kultúrkör fel tudja venni.
1: Igen.
0: Tudja értelmezni, sőt szeretné értelmezni, és nem elvárás a hallgató felől, hogy konkrét értelme legyen, vagy kimondott célja a szövegnek.
1: És ezeket szereted írni?
0: Szeretem, de közben szeretek most már egyre inkább tudatosabb lenni, hogy egy-egy dolgot azt én magam, tehát hogy egy szöveg szóljon már rólam. És nem kell, hogy te, ha meghallgatod, vagy te, ha elolvasod, akkor ezt te tudjad, hogy én rólam szól, csak én éreztessem már azt, hogy szólhat rólam.
1: Igen, igen. Figyelj, ha van négy sorod, ami téged kifejez, és már megírtad, vagy ami úgy érzed, hogy az egész munkásságodat, nem biztos, hogy a te gondolataid, de hogy ami úgy igazán te vagy, azt mondd már el nekünk így adásban, hogy az előbb én felolvastam a Siket Nobi verset.
0: Jó. Ez a legújabb dalunknak az eleje így van. Úgy kezdődik, hogy 2 éve nem gondoltam már semmire, csak kiabálnék, de én nem vagyok olyan. Még semmit tevést is tőlem vártatok, hisz belőlem éltek, és önként vállalom. Ez. Most ez vagyok.
1: Na, az első, vagy illetve a negyedik óránkat úgy kezdjük el, hogy meghallgatunk egy Sterbinski nótát, aki Vastag Csabával és Dr. Béressel nyomja az Újra átélném című dalt. Hallgassuk meg.

0: szóda stílus szakértője, Temesi Berci.
1: Hó, kérem szépen, komoly hangok, autóból szóló hangok. Hova mész, Berci?
2: Úton vagyok, mindig úton vagyok.
1: Figyelj, aki itt ül velem szembe, ő Veleg Domonkos, és a Rockstar magazintól.
2: Szép napot. Hello. Az új vezetőség.
1: Ti ismerjük, hát oké, akkor tudtak mindent. Kérlek,
2: nem
1: szép...
2: ismerjük egymást, de nagyon jóban vagyok a Rockstar magazinban, meg a Tomival én sok éven keresztül jó kapcsolatot ápoltam, tok, bármit is mondhatok. Címlapon is voltunk már a Rockstarban, úgyhogy nagyon-nagyon szeretem az újságot, és mindig kapom havonta, hiszen előfizettem. Éves előfizetésem van, és ezt az előfizetésemet úgy használom ki, hogy a Kőbányai Zenei Stúdió növendékeinek mindig beviszem az intézménybe, és lerakom arra az asztalra, ahol én, mint marketing tanár, a print médiára súlyos órákat szánok, és mindig elmondom nekik, hogy milyen fontos, hogy kézzelfogható dolgok is legyenek, és ezért én az összes olyan print médiát, ami zenével kapcsolatos, lerakom az étkezőbe, és hagyom, hogy olvasgassák.
1: Hoppá, edukáció. Figyelj, Domi, amiről mi beszélgetni szoktunk, így az a férfiak és a stílus. Tehát, hogy ilyen megjelenés, köszönés, nem tudom. Tehát minden, ami azzal kapcsolatos, hogy egy férfinek a világban már csak megjelenésében is meg kell állnia a helyét. Nem tudom, hogy erre az adásra mit hozott a Berci. Egyébként lehet, hogy pont ez egy print magazin. Különben gyerekek, az mennyire férfias volt, már emlékeztek, hogy régen, tehát nem biztos, hogy neked megvan, hogy régen a kávézók előtt tényleg az volt, hogy minden asztalon ott voltak a napilapok, politikai oldaltól függetlenül,
2: hát, meg sportlapok, bármi, meg
1: és úgy ültek a manusok, hogy itták a kármékat, tudod, szívták a cíket, volt, aki már reggel 8-kor itt a kis sörecskét, meg az unciát.
2: És megvan az a fa betétes ilyen tartó, amin volt ez a lapozási
1: persze.
2: Lehetőség.
1: Neked ez van, Domi?
3: Nincs, de Párizs képzeltem el. Most Párizsban vagyok éppen.
1: Ezt figyelj, Újlipótváros, Balassagyarmat.
3: Hát is
1: mi érted, minden. Ja,
2: bizony.
1: Szóval, hogy ez egyébként milyen stíl volt? Nem?
3: Hát ez, igen, az egy elég menő dolog.
1: Érted, hogy szerintem így alap volt, hogy az emberek, a férfiak, hogy így tájékozottak legyenek. Ami talán most is van.
3: Most is van, csak ez a telefonban van. Ez az egész, meg az ágyban, meg csipás szemmel, meg nem pacekba szedve, hanem elaludt hajjal. Hát ez ugye itt nagyon hamar bele tudunk szaladni a régen minden jobb útba.
1: Ja, de nem feltétlenül régen úgy volt.
3: Régen úgy volt, igen. Aha. Igen. Hát mondjuk ez sokkal jobb, mint mondjuk a kékfénnyel bombázni az agyadat nap első 30 percébe, tehát legalább, hogyha kisétálsz a sarokra.
1: Ja.
3: Igen.
1: Aga. És a kékfény alatt most nem a műsort érted, nem. Meg nem a szirénát, hanem a képernyő. Igen, hogy a képernyőnek van egy ilyen kékfénye, ami eljutok nagyon rontja a szemet.
3: Igen.
1: Ja.
2: Én használok is ellene mást.
1: Ilyen kékfény szülött. Figyelj, hoztál nekünk egyébként témát, Berci?
2: Abszolút, igen, igen. Köszönhetően annak, hogy csodálatos két napot töltöttem el a Metallica koncerten, és végignéztem kiválóknál kiváló zenekarokat. Sok minden eszembe jutott arról a közösségről, erről 150 kötőjel 170 ezer emberről, aki jegyet vásárolt. Látva ott sok mindent, látva a színpadon a művészeket. Nagyon érdekes, hogy már a 90-es években láttam, ahogy a Kirk Hammett például festi a körmét, látom manapság a fiatal férfiaknál, akár az Andy-ke a Hooligansből, vagy nagyon sokan, akik így élnek ezzel a divat lehetőséggel, és igazából én úgy akarom itt behozni ezt divat és a férfiak témakörbe, hogy én nem vagyok ez a körömfestő típus, tehát én sose festettem a körmet sem, erre még divat céllal sem, meg színpadi attitűd szempontjából sem. Viszont tök fontos az ápoltság, vagy az, hogy az ember hogy ad magára ilyen szempontból, és a körmök nagyon fontosak, és ilyen szempontból csatlakoznék rá mondjuk arra, hogy egy férfi is ugyanúgy el tud menni egy körmöshöz, és nem feltétlenül kell festenie, vagy géllakkoztatni a körmét, ha csak nem akar tényleg körkemet, vagy kis Andy lenni, de nagyon szépen rendbe tudják rakni az ember kezét, ami szerintem tök fontos egy üzleti tárgyaláson, tök fontos egy párkapcsolati kezdeményezés során, bárhol az életben, és én például nagyon hálás vagyok a feleségemnek, hogy ő rávett, hogy havonta egyszer menjek el egy úgynevezett japán manikűrre, ami annyit jelent csak, hogy szépen rendbe rakják az ember kezét, nincs betöredezve, beszakadva, körme is ápol, stb. És ez kap egy olyan kis fényezést, amitől így egy ilyen természetesen jól működő, naturális, de mégis ápolt keze lesz az embernek. Beszélhetünk itt több mindenről is, akár a festett körmű zenészekről, vagy bármiről, de azt gondolom, hogy erre rácsatlakozva szerintem a kézápolás ilyen szempontból tök fontos lehet, független attól, hogy én most a Metallicáról hoztam át ezt a témát.
1: Figyelj, az van, hogy ketté venném a témát, mert egyrészt én dumálnék erről, hogy mi a véleményetek, amikor a férfi kifesti a körmét, vagy hogy voltatok-e ilyen szituba, csak előtte annyit mondanék, hogy mennyire rohadtul igazad van, hogy nekem így viszonylag sokszor mondták életemben nők azt, hogy nagyon figyelik a férfinek a kezét, és nagyon figyelik a férfiaknak a körmét, ami nyilván nem véletlen. Érted? Mert hogy játékos ujjak, meg minden azért a nők, érted, hogy ezt látják, de tényleg...
2: Fürge ujjak.
1: De hogy egyébként tényleg rohadtul fontos, és ez ugyanúgy igaz a lábkörmökre is, amit én például ilyen rettentes trehány módon, ott például egy kicsit kevésbé vagyok. Tehát ott azért úgy van, hogy hagyom, hogy nőjön meg, de szerencsére mezitláb járok nyáron, tehát mindenki látja is. Na, mindegy. Okay. Szóval, hogy figyelj, ebbe egyébként tökéletesen igazad van. Én nem voltam még ilyen körmösnél.
3: Én sem. Aha. Nekem összesen annyi van meg az ilyen különlegesebb köröm ápolásról, hogy én kisgyerekként nagyon rágtam a körmömet, és a nagymamám és anyukám összefogott, és valamilyen ilyen körömrágás gátló lakkal lefestették a körmémet, hogy annak még rossz íze van, és ne rágjam, de akkor is lerágtam. Szóval még itt van még a számban az íze, de most már nem rágom.
1: Ja, de egyébként szerintem még mindig, érted, még mindig jobb, ha le van rágva az a köröm.
3: Hát annak van egy technikája, az sem mindegy, hogy rágod le.
1: Hoppá. Tiéd a szó.
3: Hát cicamosan is le lehet. Na jó, most nem lehet bele ebbe az
1: untorítókba. Tiéd a szó.
3: Hát igen, egyszerűbb levágni.
1: De nem, de tényleg. Gyerekek, de ez egy fontos téma, érted, hogy lehet úgy körmet rágni, hogy az esztétikus.
3: Igen, tehát
2: nem
3: igen,
2: szabad
3: tehát,
2: körmet rágni.
3: Ha már rágjátok, akkor viszont nagyon alaposak.
1: Na ez a beszéd. Körömfestés. Hogy nektek volt már olyan szitu, hogy ki volt festve a körmötök?
3: Nem. És menekülnék, hogyha jönnének utánam, hogy most ki kell festeni a körmömet.
1: Berci?
2: Nem, illetve inkább úgy mondom, hogy nem emlékszem rá.
1: Az nem mindegy, várjál!
2: Mert hogy én magam biztos, hogy nem festettem ki magamnak, viszont gyerekkoromban nekem a szomszédok között rengeteg csaj volt. És voltak, akik átjöttek, és így beöltöztek, meg mit tudom én, és elkezdtek csajoskodni. És nem vagyok 100%-ig biztos abban, hogy nem adtam oda a kezemet, hogy kifessék a körmet, nem emlékszem erre, de vannak ilyen szitúk, bevillannak ilyen gyerekkori, mit tudom.
3: Jó, nekem is voltak ilyen taktikai húzásaim.
1: Figyelj, mondd a nevét a csajnak. A nevét mondd a csajnak, akinek odaadtad volna a körmödet, hogy fessek ki.
2: Basszus, hogy hívták. Van egy közös képünk, és nincs első fogam, arra emlékszem, de nagyon vigyorgok. És valami fülbe klipszet felrakott a fülemre, arra emlékeztem. De foly.
1: A jó Isten éltesse Zsanit. Ja. Képzeljétek el, hogy nekem egyszer gitármánia táborban volt olyan, hogy lettünk ilyen öt rossz fiú egy estére. Nem is tudom, milyen Andrisnak hívják, basszus gitározott, és most ilyen ejtőernyőzik. Berci, te biztos tudod.
2: Igen, a Rolandos
1: azaz,
2: kolléga,
1: azaz.
2: MMP-je volt Kovács Andris, nem Kovács Andris.
1: Csináltunk egy jam session-t öten, és többek között az Andris is benne volt, és kitaláltuk, hogy mi vagyunk az idei gitármánia tábor rossz fiúi, és a kis ujjunkat kifestettük feketére, és tudod, így amikor találkoztunk, akkor felmutattuk, és csak ötünknek volt kifestve, és képzeljétek el, hogy tavaly, pont egy éve, ezen a héten voltam a Berlini Music Video Awards-on, bejutott az egyik klipünk, az Indián fejeste, azt ismered, Berci, bejutott a Berlini Music Video Awards-on, és az ilyen tematikus díját adó gála, hogy minden nap másként kell beöltözni. És volt egy olyan nap, és azt hiszem, hogy ez az utolsó szombati nap volt, amikor kifejezetten egy ilyen fetis nap volt. Tehát ilyen BDSM, fetis, ilyen ilyesmi cumó, és úgy volt, hogy minden rendezvény után volt egy afterparty, és az Berlin különböző klubjaiba volt megrendezve. És a szombat este az egy ilyen fetis klubba volt berendezve, vagy megrendezve, ahol egyébként ilyen face control volt, tehát nem engedtek be, csak akik nagyon fetisbe vannak felöltözve, és akkor, akkor az volt, hogy aznap én kifestettem a körmömet, volt egy budapesti stylist csapat, és akkor ők öltöztettek fel engem mind a három napra teljesen különbözőképpen. És akkor így a harmadik napon ugye rendesen úgy öltöztem be, ilyen hálós póló, tudod, ki volt mellem, de közben zakó meg minden, és kifestettem feketére a körmömet, és egyébként ott Berlinben az egyáltalán nem volt zavaró. Szóval, hogy ott
3: elég eklektikus.
1: Igen,
3: város,
1: igen.
3: A jó értelemben.
1: És akkor tényleg az volt, hogy még ott maradtunk két napig, és levett, tehát hogy már utána nem ilyen dresscode-ban jártam, hanem normálisan póló, farmer, nadrág, minden, és nem töröltem le a kezemről a körömlakot, hanem hagytam, és ilyen tök komfortos volt. De tök érdekes volt, hogy hazajöttünk, és mielőtt felszálltunk a repülőgépre, az volt az első, hogy lemostam róla. Érdekes, érdekes. Egyébként szoktam látni fiúkat festett körömmel.
2: Persze, rengetegen vannak, főleg a médiában, vagy ilyen online platformokon rendszeresen látni, még simán rockereket is, sőt, tehát, hogy rengeteg ilyen van. Most például a Metallica egyik előzenekar az Avatar, volt egy svéd brigád, ők eleve festett arcúak, tehát ilyen nagyon északi világ, és hát ott is voltak festett körmök, festett szájak, nagyon érdekes, de mondom, ez egy különálló dolog, most egy színpadi produkcióról beszélünk, ami egy alkotási folyamatnak az egyik igen. része, és ebben azért fontos, hogy ez egy ilyen szimpatiasabb dolog legyen, főleg az Avatar szempontjából, mert ez egy eleve egy tematikus produkció, de mondom, tehát, hogy ez egy érdekes szitu. Én leválva erről, hogy most körömfestés, hogy sem tök fontosnak tartom azt, hogy azért igényes helyzetben tudjunk megjelenni bizonyos szituációkban, akár én, amikor megyek konferenciákra, szerintem tök fontos, hogy az ember azért kultúráltan jelenjen meg, igen. és ebben benne van az is, hogy az embert fotózzák, videózzák, közelről átad egy kezet fog, átad valamit, akkor az tök fontos, hogy ne egy ilyen tövig lerágott körömmel üljen ott az ember.
1: Igen, igen, hogy a maga módján mindenhol így fölöltözöl, és hogyha az van, hogy épp az a rendezvény az egy rock színpad, és ott áll 80 ezer ember, akkor nem lehet oda menni, érted, egy kockás rövid.
2: És tök érdekes a gondolat is így ezzel kapcsolatban, hogy most arról beszélünk, hogy jó van, hát mit izélünk, hát én pakolom a cuccokat éjjel-nappal a raktárban, meg nem tudom, meg mit tudom én, olajjal dolgozom, mert autószerelő vagyok. Igen, pont emiatt azoknak, akiknek még komolyabban igénybe van véve a kezük, szerintem pont nekik kellene még jobban odafigyelni. Nem is kellene, inkább azt mondom, hogy ez én az ő helyükben odafigyelnék. Tehát én nem igen. akarom megmondani, hogy mit csináljunk, de én például, hogyha ennyire igénybe venném a kezeimet, biztos, hogy sokkal jobban odafigyelnék arra, igen. hogy ápoljam.
1: Igen. Már csak tényleg azért is, mert hogy az az ember, aki ott van mellettünk, annak így fontos lehet, hogy ez, hogy milyen, érted? Hogy ő nem csak magának öltözik fel, nem csak a maga megjelenésére figyel, hanem a hozzátartozó is, tudod? Hogy szóval szerintem tök fontos, hogyha van egy nőd, vagy egy pasid, vagy valami, érted, hogy úgy mész ki vele.
2: Hát persze, megérted, hogyha már két hetente eljársz vadrászhoz, vagy barberhez, vagy bármi, tehát hogy megérted, normális ruhákat veszel, akkor nem, hogy már azon bújjon, hogy most havonta egyszer egy 45 percet nem tudsz eltölteni egy japán körmös szituációban. Szerintem ez egy tök jó dolog. Igen. Tök bírom, és az a 45 percet legalább nem nyomkodott a magocsidat.
1: Ja.
3: Hát úgy. Talán még visszalép, bocsánat, talán visszalépve egyel, akár a táplálkozás is szerintem így az első része annak, hogy ezt a igényességet, meg magunkra odafigyelést elkezdjük, mert most így belegondolva lehet, hogy az autószerelőnek lehet, hogy a kéz lesz az utolsó. Tehát amúgy emiatt ez egy izgi topik, de tényleg azt érzem, hogy az már az ilyen delikátesz.
1: Aha. Ja. Jó, csak hogy egy dolgot szerintem nem szabad elfelejteni, hogy az a test, amit mi kaptunk, az a lelkünknek a háza, érted? És hogy ezt így valamennyire rendbe kell tartani. Nyilván nem érted, hogy tök igazad van, hogy van egy fontossági sorrend, hazamegyek, hullafáradt vagyok, izé, hogy most tényleg még el akarok menni körmöshöz. De tényleg így szerintem így érdemes odafigyelni. Ja.
2: Nekem például a feleségemnek az édesapja, ő autószerelésből élt nagyon sokáig, és ő, mivel rendszeresen olajos kézzel dolgozott, neki olyan vegyszereket kellett használnia, amik ugye lehozzák ezt az olajat a kezéről, és ő szerette tisztán tartani a kezét. És tök érdekes, hogy ő például rengeteget foglalkozik ezzel, én azt látom manapság is, hogy ő háromszor annyi ideig mos kezelt, utána miután megmosta, érzi, hogy száraz bekrémezi. Tehát, hogy tök érdekes, hogy nyilván megvannak aspektusai túlzottan is, meg egyáltalán nem, de a közös megnevezés szempontjából az arany középútnál szerintem az tök fontos, hogy az ember azért időt szálljon arra, hogy ápolgassa így a kezét. Mi muzsikusok is, akik ugye fém húrokon játszunk, igénybe vesszük a kezünket, tök fontos, hogy azért egy ápolt kezünk legyen, mert ha hozzányúlunk a hangszerhez, tök fontos, hogy ne egy zsuvás kézzel nyúljunk hozzá, stb. Tehát én ilyen szempontból kezelítem ezt meg a saját szemszögemből, de nyilván ezt itt a műsorban akár egy hétköznapi hallgató, aki mondjuk pénzzel dolgozik, és folyamatosan pénzt fog, amit mindenki megfog, és azért ott érdemes azért tisztogatni és fertőtleníteni az ember kezét, mert sajnos alkalmasak vagyunk, és akkor kössük össze ezt. Dolgozunk sok pénzzel.
1: Ha már a két testvérem.
2: Nem tök mindegy, hogy most bankról beszélünk, vagy egy étteremről, tök mindegy, miről, pénztárról. Érted? Ott azt, és akkor te hozzászoktál ahhoz, hogy rágod a körmedet, azonnal a szádba veszed. És ez nem egy frankó dolog.
1: Igen.
2: Sajnos.
1: Igen.
2: Sajnos, ez nem egy jó dolog.
1: Egyetértünk. Berci bácsi, jó utat, és ez most szeretném országvilág előtt bejelenteni, tulajdonképpen ez az első adás, amikben, ugye 10 éve vagyunk így itt a frekvencián, és hogy itt van az én barátom, a Temesi Berci, aki kérem szépen egyetemi diplomával rendelkezik.
2: Hát azzal már rég, most a mesterdiplomával.
1: Vagy a na, hát azt mond, igen, mesterdiplomával rendelkezik. Tessék, országvilág előtt dicsekszünk. Berci, engedlek.
2: Nagyon köszönöm, remélem a 15 év múlva majd a doktorit ünnepeljük.
1: Ja, úgy lesz. Ahogy ismerlek, na csók.
2: Legyen így, csók. Sziasztok, szép napot.

0: Adásunk utolsó hosszabb beszélgetéséhez érünk, ami mindig a jövőről szól. És ez úgy lehet általánosságban véve egy ilyen domiféle jövőkép, de konkrét tervek, nem tudom, akár promóciós jelleggel a zenekarod koncertje és bármi videoklipje.
1: Hát mondjuk kezdeném a Rockstarral. Ez egy azért nagyon izgalmas egyébként mindemellett, hogy kézzelfogható magazin csinálunk.
0: Bocs, hogy közben szok, csak iszonyú jó fej vagy. Komolyan. És az, hogy a Nyerges Tomi, érted ezt? Hogy ezzel kezded a Rockstarral?
1: Hát,
0: és nem a saját zenekaroddal, meg a saját életnek karriereddel.
1: Hát,
0: fel fogom őt hívni.
1: Hát köszönöm.
0: Bocs, mondd, ne haragudj.
1: Szóval a Rockstarral az van, hogy ez igazából egy szenvedély nyomtatott magazint csinálni. És ez tényleg úgy működik, hogy ülünk a Nyerges Tomival bent az irodában, és sokszor ott van az ilyen beszélgetéseknél a vonalban Barna Jóci, aki a grafikus a Rockstarnak, és egyszerűen így hirtelen jönnek ötletek, és azon gondolkodunk, hogy hogyan lehetne fejleszteni a magazint. És rengeteg szempontból lehet fejleszteni, de hát olyan kis apróságok, hogy tudom, vegyük full kapitálissal a leadet a cikkekben, mert hogy ez mennyivel egységesebben is jobban néz ki. Tehát ezek,
0: ez mit jelent, hogy full kapitálissal a leadet?
1: Az, hogy minden betű nagy betű a leadben. És egyszerűen úgy néz ki, mint hogyha tehát ilyen konkrétabb, egységesebb. Nekem például most egy ideig volt ez a problémám a Rockstar magazinban a cikkeknek a bevezetőivel, amit ilyen külön egységként kezelünk, félkövérrel írunk, azzal kezdődik a cikk. Tehát a cím és a törzs szöveg közötti hát bevezető, amiben egy-két gondolatot megosztunk az interjú vagy az aktuális cikk kapcsán. Hogy valahogy úgy azt éreztem, hogy nem találtuk meg azt a formátumát, azt a külsőségében, azt a megjelenését ennek a leadnek, ahogy igazán esztétikus lenne ránézni. És például legutóbb ezt változtattuk meg, hogy akkor legyen full kapitális, ahol lehet. Meg még azt változtattuk meg, hogy a lemezkritika rovatunkba kreditáljuk a producereket. És ezek egyébként annyira...
0: Ez mit jelent, hogy kreditáljuk a producereket?
1: Van egy lemezkritika rovatunk, ahol odaírjuk, hogy ki az előadó, mi a cím, nyilván odaírunk egy kritikát róla, 800 karakterbe vagy 400 karakterbe, tehát két terjedelem van nálunk, tehát ezek az rövid hangvételű, inkább ilyen impulzus jellegű lemezkritikák, és ebből van nagyjából 20 egy számban, és odaírtuk eddig, hogy milyen kiadó jelentette meg, tehát sok esetben szerzői kiadás volt, de hát rengetegszer meg egy nagyobb kiadó gondozásában jelent meg a lemez, és most ez egy újítás, hogy hát írjuk már bele a producereket.
0: Tehát az, aki tulajdonképpen a művészi munka egészéért felelős, aki ezt összefogja, ezt a munkát és irányítja, akinek a zenei víziói, vagy mondjuk akár lemezborító víziói megjelennek, hogy az is. Ez egy nagy dolog.
1: Nekem fontos volt.
0: Ez egy tök nagy dolog.
1: És egy zenei magazin nyilván úgy működik, hogy azok, akik olvassák, és azok, akik csinálják, zenei fanatikusok. Tehát innentől kezdve nem is értem, hogy miért nem gondoltunk rá hamarabb, hogy legyenek ott a producereket. Engem nagyon érdekel. És hát ez most a idén 7 éves a Rockstar. Szóval egy nagyon erős évet szeretnénk csinálni. És legutóbbi címlapunkon pont a Mehringer Marci van, akinek most ez Budapest Parkos koncertje, és az is egy tök jó dolog, mert a Mehringer nekem tök jó barátom, mert régóta focizunk együtt. És ez
0: tényleg focisztok együtt?
1: Hát nagy zsugás a Marci, csak keveset passzol. Van egy ilyen zenész focink, keddenként nagy pályán játszunk.
0: De ő a Mehringer Marci, tehát benne van, hogy keveset passzol.
1: Hát igen, abszolút.
0: Mert ő egy főhős.
1: Abszolút. Ő a Mehringer tipikusan az, aki egyértelmű, hogy csak csatárba tudod használni, mert nem fog hátrajönni védekezni. És kapja a csapat a gólokat, és akkor teljesen ilyen destruktívan elkezdi osztani az észt, hogy hogyan kellene csinálni, és akkor néha-néha egy hátrajön belső védőbe, de olyan belső védőbe, aki már érzi, hogy itt már nem hátul lesz a játék, hanem elől, viszont lehet innen hátulról magyarázni, hogy ott most elől miért nem jó a támadás. Múltkor rúgott 5 gólt egy meccsen, azért az szép volt.
0: Az baró.
1: Most ő van a Rockstar-nak a címlapján. Egy jó srác.
0: Ja. Tehát alapvetően azért lehet azt mondani, hogy fiatalít a cikkekben a Rockstar.
1: Igen, igen. Aha. De hát ez mindezt úgy, hogy nemrég volt Alter Bridge interjú például, most van azt hiszem, Jet Rotale interjúnk, tehát hogy...
0: Tehát van a klasszik nagy bandáknak is helye.
1: Igen.
0: Ja. Zenei karrier?
1: Most, hogy pont ezen a héten volt egy Kobucis koncertünk, ami a Máklikörrel közös, és ez az nagyon-nagyon sok erőt adott, meg szereztünk egy fesztivált is, tehát most azért így sok dolog így lezárult, most amire egy régóta készültünk, hát jön a nyári szezon, lemezt írunk, sok változás van a zenekarban, ami most így még nem is publikus, de majd egyszer csak publikus lesz, és hát szépen lassan vesszük a lépcsőfokokat és fejlődünk. Szóval lesz egy...
0: Videoklipet nem csináltok? De szerinted az videoklip sikere mennyire járul hozzá egy zenekar életéhez?
1: Tud, de hát ahhoz nagyon univerzumot kell építeni. Tehát tudni kell univerzumot építeni. Tehát önmagában az, hogy rákölt egy zenekar 2 millió forintot egy klipre, amit azért valljuk be, hogy amit sok esetben rá kell költeni, ahhoz, hogy egy vonzó legyen, az azért szerintem nem térül meg, hogyha nem volt mögött egy tudatos gondolkodás arról, hogy itt legyen egy arculat, egy univerzumépítés, és az tud egyszer kidobott pénz lenni. Igen. Bár én azért nagy klip kedvelő vagyok, de azt tudom, hogy ez már nem az az éra, mint mondjuk a 2010-es évekig bezárólag volt, hogy egyből a klipet nézte meg mindenki. Most már szerintem csak akkor nézi meg a klipet, hogyha vagy olyan az előadó, hogy tudod, hogy neki érdemes megnézni a klipjét, vagy hogy különlegesen jó.
0: Aha. Nem szoktad monitorozni a YouTube legfelkapottabbakat?
1: Már nem annyira.
0: Ha én 2 hetente megnézem. És én azt látom egyébként, hogy akik ott vannak, ők mind költenek.
1: Ja.
0: Tehát, hogy ezek nem... Ez nem ilyen image videoklipek a fotostúdióban.
1: Igen.
0: Hanem hogy oda van pakolva mögé a film. És különben szerintem a... És egy picit elemzek, aztán majd mondod, hogy hülye vagy, Marci. Nincs igazod. Szerintem a Poginál az, a Pogány induló, mondom a kedves hallgatók, hogy az, hogy ennyire brutálisan erős lett, abban szerintem nagyon-nagyon sokat tett hozzá, különben nagyon jó a csávó, de nagyon sokat tett hozzá az, hogy pontosan tudták, hogy képileg mit akarnak megfogalmazni.
1: Igen. És amúgy vicces, mert ugye azt hiszem az Afrobeat című dalához volt egy olyan videóklip, az Anubisszal közös, az szerintem az volt az első ilyen gigaslágere, ami így kultúrközegeken átívelően nagyon jól működött.
0: Hú, nekem már a Gettó csirke az volt.
1: Igen, végülis az is.
0: Képzeld el, hogy én fogyasztok mindent, alapvetően prémiumon van, mindenre van előfizetésem, nem tudom micsoda, és kidobott egy videoklipet nekem a YouTube 6000-es nézettséggel, egy rasztahajú csávó rappelt ott, és nyár végén a Krisivel, Végbordos társasággal, a Krisi akkor volt, mit tudom én, 15 éves, és elindultunk, és ő berakta a telefonomról, az én autóval mentünk át egy másik végbordpályára csúszni, és akkor ő berakta a Gettó csirkét, és mondom, úristen, ezt ismered?
1: Ott elég
0: érkében
1: volt.
0: Akkor 300 000-nél járt. 300 000-nél
1: járt. Azután a robbant. Na azért hoztam fel az Afrobeatet, mert annak például pont olyan a videóklipje, hogy nem, tehát az nem képileg erős, hanem tartalmilag. Tehát ott jár el mindenféle kis falukba, és fotózkodik a helyi erőkkel, és ez egy, tehát úgy néz ki, mint hogyha egy iPhone-os felvétel lenne.
0: 17 milliónál jár a Gettó csirke, várjál? Afrobeat. De az a baj, hogy ezt most így be is tenném, csak tele van a Pogi olyan szavakkal, amiket nem lehet. Afrobeat, Pogány, induló. Én nem tudtam, hogy van videoklipje. Így indul. Aha, 18 milliós. Hát igazad van, tulajdonképpen ment olyan nagyot. Ja, mindegy, ezt kikapcsolom.
1: Igen.
0: Ja.
1: És, de azért az utóbbi időben meg ténylegesen ilyen szenzációsan erős videóklipeket adott ki a Pogány.
0: Kegyetlen. És különben szerintem nem, én annak nagyon örülök, hogy zenész emberek abból, hogy ámol, cédur, tudod, hogy a saját akkordjai, most akartam mondani egy egy nem idevaló igét, hogy, hogy a saját ez fordított D-moll 13-as és nem tudom milyen fekvésben, hogy abból, hogy ennek örülnek, hogy egyébként más területek művészeiről, legyen ez egy grafikus, aki lemezborítót csinál, legyen ez egy videoklip rendező, hogy egyszer csak érted, így segítenek egymásnak, hogy kidugják a fejüket a saját művészetükből, és akarjanak az emberekhez szólni. És ne csak a saját maguk dolgát dicsérjék. Hogy szerintem az egy nagyon jó dolog. Meg érted, önmagában az, amikor művész emberek különböző területről összeülnek. Összedugják a fejüket, hogy csináljunk valamit, csináljunk, legyen ez egy videoklip, vagy érted, hogy azt szerintem iszonyú izgalmas, amikor tudod, meg úgy is az van, hogy tulajdonképpen a művészek is ezért csekkeket fizetnek be, elviszik a gyerekeket óvodába reggel, meg minden, hogyha van az a pici időszak, amikor tényleg alkotni tudnak, meg dolgozni tudnak, hogy akkor az legyen művészi, és hogy legyen behatás más művészektől. Nem tudom, ezt csak így el akartam mondani, vagy most ezt éreztem. Ja, és nektek van egyébként saját stábotok, vagy megvannak azok a művészek, akikkel te szívesen dolgozol együtt?
1: Többnyire igen. Hát van olyan fotósunk, akit nagyon tisztelek emberileg, úgy emberileg, mint szakmailag, ahogy mondani szokták, és közösen fesztivált is szerveztünk, a Krize Marci, aki tényleg egy nagyon jó srác, nálam is fiatalabb, szerintem most már ő is 22 lassan, és az összes fesztiválon gyakorlatilag ott van fotósként, meg egy ilyen nagyon, nagyon precíz srác. A grafikusunk is ugyanígy momén végzett, tehát igazából olyan arcokkal veszik magunkat körbe, akik így velünk, tehát egy fészekből indultunk. Aha. Valahogy.
0: És együtt veszektek.
1: És igen, ja. Igen.
0: Menő. De sok sikert kívánok neked, és a magánéletre is, hogy legyen meg az a fajta profizmusod, ami már megvan.
1: Köszönöm.
0: Így a szakmai életedben. És akkor kérlek szépen, Taeyang, ezt nem tudom, hogy kell mondani, de mindegy, a nóta címe Vibe. Aztán jön néhány, mi meg elköszönünk. Csumi! Yeah!

0: Igen, tisztelt hallgatóim, Budapesten, a Dunakanyarban, Nógrád megyében, Felvidéken, ahol vagytok az autóban, a volán mögött, kedves háziasszonyok, őket nagyon szeretek, hogy épp kevergetik a vacsorát, csinálják meg minden, és közben ezekre a jó zenékre, amiket mi játszunk, ezekre rázzák a kis popoljukat, ők a kedvenceim. Mára elköszönünk tőletek, ugye megszokhattátok, hogy minden vasárnap 4-től este 8-ig Lombos Marci és vendége ül a mikrofonok mögötti, meg benneteket, vagy bennünket hallgattok. Áldja meg a jó fületeket, meg az ízléseteket a jó Isten. Mára befejeztük az adást. Rockstar magazin. Egyébként, ha valaki így, nem tudom, még nem találkozott vele, ezt nyilván meg tudja keresni a neten. Tehát van online-otok is.
1: Van online is. De egyébként nem olyan nehéz hozzájutni, mert az összes ÖMV és Selkúton ott van. Vagy hát a országszerte a legtöbben ott van, és az Immedio és Relay újságárusok mindegyikében ott van.
0: Tök jó. Tök jó. Ha valamit még itt hagyhatná egy gondolatot a hallgatóknak, az mi lenne?
1: Húha! Hát, mindenki rockstar.
0: Yeah! Ez nagy. Ez nagy. Most nálunk szerelmes órák következnek, a Szerelem hullámhosszán című műsor. Hagyjatok a tévét a francba. Ma van ugye a leghosszabb nappal, és a legrövidebb éjszaka, hogy én csak annyit tudok tanácsolni, hogy a zene mellé, amit mi nyújtunk, az jó összebújások, meg minden. Adjatok a gyereknek valamit a kezébe, hogy ne hallja, hogy mit csináltok a háttérben. Sziasztok!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk. 20 óra van.
4: Itt a Megafon. Megafon.
5: A mikrofonnál Andor Tamás.
3: Hírek.
5: A hónap iskolaőre elismerésben részesült Cikora Andrea, a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság munkatársa, számolt be róla a rendőrség. A kitüntetést azoknak az iskolaőröknek ítélik oda, akik kiemelkedő szakmai munkájukkal és elhivatottságukkal járulnak hozzá az oktatási intézmények biztonságához. Cikora Andrea hivatástudata, példamutató magatartása és a gyermekek iránti elkötelezettsége a mindennapi szolgálat során is megmutatkozik. Az elismerés odaítélésében fontos szerepet játszott egy rendkívüli helyzet, amelyben az iskolaőr gyorsan, jogszerűen és szakszerűen avatkozott közbe. Intézkedésével sikerült megakadályoznia egy veszélyes konfliktus kialakulását, majd megnyugtatta az érintett gyermekeket, hozzájárulva ezzel a biztonságos iskolai környezet fenntartásához. Az elismerést június 19-én adták át a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányságon. A díjat dr. Vörös Viktória rendőrszázados, az országos rendőrfőkapitányság iskola partnerségi osztályának megbízott vezetője, valamint Péterfi Balázs, a Klebelsberg központ szakmai elnök helyettese nyújtott át a területi szerv bűnügyi vezetőinek jelenlétében. A Balassagyarmati Tankerületi Központ 2026-ban is meghirdette gyermeknapi alkotói pályázatát 5 jeles évfordulóhoz. Janikovszky Éva születésének 100. évfordulója, a Mohácsi csata 500. évfordulója, a Balassagyarmati Balassi Bálint gimnázium 125 éves megalakulása, valamint a Magyar Labdarúgó Szövetség szintén 125 éves fennállása kapcsolódóan, és 3 korcsoportban az intézmény fenntartásában működő köznevelési intézmények diákjai részére. Az alsósok összesen 322 pályázatot küldtek be, melyek közül végül 6 diákot jutalmaztak. A felsősök bár kevésbé voltak aktívak, de közöttük is kiosztottak első helyzetnek járó díjat és egy külön díjat. Az első helyezettek ráadásul egy-egy tablettel térhettek haza. Végzetes lépésre szánta el magát egy elkeseredett szentendrei lakos, aki szerdán Balatonszemes külterületéről tett bejelentést a 112-re, miszerint öngyilkossági szándékkal felvágta az ereit, de időközben meggondolta magát. A Fonyódi autópályás egységért először a helyszínre, és azonnal megkezdték az első segélynyújtást, olvasható a Somogyvár megyei rendőrség közösségi oldalán. Nyomókötést helyeztek a vérzősebekre, stabilizálták az állapotát, míg a Balatonlellei körzeti megbízottak felvezetésével megérkeztek a mentőszolgálat munkatársai. A gyors és határozott rendőri intézkedésnek köszönhetően a férfit a mentők stabil állapotban szállították kórházba. Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök pénteken Kijevben közölte, hogy egy hetet ad Alekszandr Lukasenka, fehér orosz vezetőnek, az ukrán határ közelébe telepített orosz katonai berendezések eltávolítására, máskülönben az ukrán fegyveres erők lépni fognak. Mint mondta, Lukasenka ismételt kijelentései, miszerint nem kívánja, hogy Fehér Oroszország belesodródjon a háborúba, ellentmondani látszanak annak a szerepnek, amelyet az ország továbbra is betölt az orosz hadviselés támogatásában. Zelenszky szerint Oroszország fehér orosz területeket használ az Ukrajna elleni támadások végrehajtásához, és Minszket azzal vádolta, hogy olyan katonai infrastruktúra működését teszi lehetővé, amely az ukrán civil lakosság elleni csapások irányítását segíti.
4: Közlekedés.
5: Napközben mozgó trafipaxra kell számítani a 22-es úton, Érsekvadkert és a 2-es út között. Sebességmérés várható a 2-es úton Vácnál, a Balassagyarmati úton, valamint a Gödöllői úton is. Mérik az autók sebességét Etes és Karancsák belterületén.

0: Ez az óra véget ért. De hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival. 21 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás. Hírek. Végzetes lépésre szánta el magát egy elkeseredett szentendrei lakos, aki szerdán Balatonszemes külterületéről tett bejelentést a 112-re, miszerint öngyilkossági szándékkal felvágta az ereit, de időközben meggondolta magát. A Fonyódi autópályás egységért először a helyszínre, és azonnal megkezdték az első segélynyújtást, olvasható a Somogyvár megyei rendőrség közösségi oldalán. Nyomókötést helyeztek a vérzősebekre, stabilizálták az állapotát, míg a Balaton-Lellei körzeti megbízottak felvezetésével megérkeztek a mentőszolgálat munkatársai. A gyors és határozott rendőri intézkedésnek köszönhetően a férfit a mentők stabil állapotban szállították kórházba. Egy kínai munkás a műszakja végeztével kifelé tartott szegedi BD építési területéről, amikor egy kamion alá került. A halálesetet a mentőszolgálat sajtóosztálya, illetve annak körülményeit a Csongrád-Csonád vármegyei rendőrfőkapitányság megerősítette. A rendőrség részleteket is megosztott a baleset körülményeiről. Egy tehergépkocsi a munkaterületen haladva megállt egy ott dolgozó rakodógép mellett. Miután a rakodógép kezelője jelezte, hogy az út szabaddá vált, a teherautó elindult. Ezzel egy időben a két jármű közé belépett egy munkás, akit a tehergépkocsi elütött. A helyszínre érkező országos mentőszolgálat és a mentőhelikopter személyzetének újraélesztési kísérlete ellenére a sérült kínai munkás életét már nem lehetett megmenteni. A szlovák és a magyar hatóságok közös akció során felszámoltak egy hamis cigarettát előállító nemzetközi bűnszövetséget, 5 embert meggyanúsítottak. A nagyszombati járásban a szlovák pénzügyi hatóság közel 8 tonna dohányt, 325 ezer darab adójegy nélküli cigarettát, különféle berendezéseket és gépjárműveket foglalt le. A magyar hatóságok ezzel párhuzamosan egy illegális cigarettagyártósort, további technológiai eszközöket, 156 ezer darab cigarettát és 5,5 tonna dohányt találtak. A jövedéki adókból származó kiesés Szlovákiában elérte a 2,5 millió eurót, Magyarországon pedig meghaladta az 1 millió eurót. Pénteken hatalmas tűzvész ütött ki egy luxusüdülő komplexumban a Dominikai Köztársaságban, amely az épületegyüttes jelentős részét megsemmisítette. A tragédiában egy olasz állampolgár életét vesztette, a helyi hatóságok pedig 1690 embert menekítettek ki. A tűz keletkezésének oka egyelőre nem ismert, a hatóságok vizsgálják az eset körülményeit. Az első információk szerint a lángok a szél miatt terjedtek rendkívül gyorsan, emellett az is hozzájárulhatott a pusztításhoz, hogy a tető szerkezet egy része nádfedésű volt.
1: Közlekedés.
2: Ma éjjel Salgótarjánban a Füleki úton mérik az autósok sebességét.
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

nekem csak az a gyönyörű, és veled repülök, te is kapaszkodj belém. Legyőzöl és fülemelsz, s akkor minden az egyéb, s már nem hallok semmit, csak a lélegzet.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival.
1: 22 óra van.
2: Itt a Megafon.
3: A Megafon hírei következnek 2026. június 21-én. A mikrofonnál Andor Tamás.
1: Hírek.
3: Jelentős személyi változás előtt áll Vác egyik meghatározó kulturális intézménye. Közös megegyezéssel távozik posztjáról Laci Sarolta, a Madách Imre Nonprofit Kft. Ügyvezetője. A döntést a Váci képviselőtestület elfogadta, ezzel pedig lezárul egy több mint két évtizedes szakmai pályafutás a városi közművelődés egyik legfontosabb intézményében, írja az ipoinfo.com. A hírportál szerint a képviselőtestületi ülésen jelenlévő ügyvezető ezúttal sem adott részletes magyarázatot távozásának okairól. A napirend tárgyalása során nem hangzott el konkrét indoklás arra vonatkozóan, hogy mi vezetett a döntéshez, így a háttérben álló körülmények egyelőre nem ismertek. A testületi ülésen az sem került szóba, hogy a jelenlegi átmeneti időszakot követően milyen formában választják ki az intézmény új vezetőjét. A jelenlegi döntés alapján 2027 márciusától új ügyvezető állhat a Madách Imre Nonprofit Kft. Élére, várhatóan tájázati eljárás keretében. Ennek részleteiről azonban egyelőre nem született hivatalos tájékoztatás. Tűzeset miatt riasztották a tűzoltókat Salgótarjánban péntek késő este, ahol a garzonház egyik helyiségében csaptak fel a lángok az Erzsébet téren. A gyors beavatkozásnak köszönhetően a tüzet sikerült megfékezni, így nem terjedt tovább az épület más részeire. A katasztrófavédelem információi szerint a társasház 9. emeletén keletkezett tűz egy mintegy 9 négyzetméteres helyiségben. A tűz keletkezésének okáról egyelőre nem közöltek részleteket. Az eset körülményeinek tisztázása érdekében további vizsgálatok várhatók. A Balassagyarmati Tankerületi Központ 2026-ban is meghirdette gyermeknapi alkotói pályázatát 5 jeles évfordulóhoz. Janikovszki Éva születésének 100. évfordulója, a Mohácsi csata 500. évfordulója, a Balassagyarmati Balassi Bálint gimnázium 125 éves megalakulása, valamint a Magyar Labdarúgó Szövetség szintén 125 éves fennállása kapcsolódóan, és 3 korcsoportban az intézmény fenntartásában működő köznevelési intézmények diákjai részére. Az alsósok összesen 322 pályázatot küldtek be, melyek közül végül 6 diákot jutalmaztak. A felsősök bár kevésbé voltak aktívak, de közöttük is kiosztottak első helyzetnek járó díjat és egy külön díjat. Az első helyezettek ráadásul egy-egy tablettel térhettek haza. Újabb bizonyítékok kerültek elő a Zsolti bácsi ügyben, állított a pénteki sajtótájékoztatóján Pócs János. A fideszes országgyűlési képviselő szerint az ügy a rendszerváltás utáni korszak egyik legsúlyosabb politikai botrányává nőheti ki magát. A politikus Füssi Angéla nyilatkozatára és Bangó Sándor korábbi megszólalásaira hivatkozva bejelentette, a dokumentumokat a jövő héten átadja az ügyészségnek, és újabb feljelentést tesz. A képviselő Füssi Angéla nyilatkozatára hivatkozva kiemelte, Bangó Sándor rengeteg pénzt kapott a hamis vádak megfogalmazását követően, amely összegből luxus körülmények között kezdett élni. Pócs János emlékeztetett, a Klik TV műsorában Bangó Sándor elmondta, olyan papírokat írattak vele alá, hogy ha kimondja Zsolti bácsi vezetéknevét, akkor kap pénzt.
2: Közlekedés.
3: Ma éjjel Salgótarjánban a Füleki úton mérik az autósok sebességét.
2: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
2: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival. 23 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
3: Hírek.
2: Újabb bizonyítékok kerültek elő a Zsolti bácsi ügyben, állított a pénteki sajtótájékoztatóján Pócs János. A fideszes országgyűlési képviselő szerint az ügy a rendszerváltás utáni korszak egyik legsúlyosabb politikai botrányává nőheti ki magát. A politikus Füssi Angéla nyilatkozatára és Bangó Sándor korábbi megszólalásaira hivatkozva bejelentette, a dokumentumokat a jövő héten átadja az ügyészségnek, és újabb feljelentést tesz. A képviselő Füssi Angéla nyilatkozatára hivatkozva kiemelte, Bangó Sándor rengeteg pénzt kapott a hamis vádak megfogalmazását követően, amely összegből luxus körülmények között kezdett élni. Pócs János emlékeztetett, a Klik TV műsorában Bangó Sándor elmondta, olyan papírokat írattak vele alá, hogy ha kimondja Zsolti bácsi vezetéknevét, akkor kap pénzt. Végzetes lépésre szánta el magát egy elkeseredett szentendrei lakos, aki szerdán Balatonszemes külterületéről tett bejelentést a 112-re, miszerint öngyilkossági szándékkal felvágta az ereit, de időközben meggondolta magát. A Fonyódi autópályás egységért először a helyszínre, és azonnal megkezdték az első segélynyújtást, olvasható a Somogyvár megyei rendőrség közösségi oldalán. Nyomókötést helyeztek a vérzősebekre, stabilizálták az állapotát, míg a balatonlellei körzeti megbízottak felvezetésével megérkeztek a mentőszolgálat munkatársai. A gyors és határozott rendőri intézkedésnek köszönhetően a férfit a mentők stabil állapotban szállították kórházba. Soron kívüli vizsgálatot rendelt el több közgyűjteményben Tar Zoltán. Az Országos Széchenyi Könyvtárban, az Iparművészeti Múzeumban, a Magyar Természettudományi Múzeumban, valamint az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézetben is a szakmával történő párbeszéd részeként vizsgálódna a miniszter. Mint írja, a magyar kultúrában is új korszak kezdődött. Nekünk szándékunkban áll a meghallgatás és a párbeszéd. A vizsgálat részeként arra kérjük az érintett intézmények szakszervezeteit és üzemi tanácsait, hogy juttassák el észrevételeiket minisztériumunkhoz. A dolgozók által feltett kérdések, amelyekre részben vagy egészben nem kaptak válaszokat, nem csak a munkavállalókat, de a magyar embereket is érdeklik. Selena Gomez énekesnő férjének frizurája kiborította a rajongókat. Benny Blanco jellegzetes göndörhajáról ismert, ezért az internetet valósággal sokkolta, amikor a Komplex magazin új címlapján úgy tűnt, mintha a haja felét leborotválta volna, a Skrillex féle frizurát idézve. A rajongók vegyesen reagáltak. Voltak, akik dicsérték az új külsőt, mások pedig viccelődve sajnálkoztak Blanco felesége Selena Gomez miatt. Később azonban kiderült, hogy a drasztikus átalakulás csak egy ügyesen elkészített protézisnek volt köszönhető. Vagyis egy félkopasz sapkát használtak, így tehát a producer híres göndörfürtjei továbbra is sértetlenek maradtak, az egész csak egy látványos és rendkívül meggyőző átalakítás volt.
1: Közlekedés.
2: Ma éjjel Salgótarjánban a Füleki úton mérik az autósok sebességét.
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

0: Ez volt a Szerelem hullámhosszán. Álmodjanak szépeket. Jó éjszakát.
1: Jó éjszakát. 0 óra.
2: Itt a Megafon.
3: A Megafon hírei következnek 2026. június 22-én. A mikrofonnál Molnár Róbert.
1: Hírek.
3: Egy 2 éves angliai gyermek halált követően az ottani egészségügyi rendszerben önvizsgálatot tartottak, feltárták a hibákat és megerősítették az intézményi struktúrát. Ezzel szemben Magyarországon nem a tanulás lett a reflex, hanem a szőnyeg alásöprés és az egyének hibáztatása. Erről írt az egészségügyi miniszter arra reagálva, hogy pár napja lázgörcsöt kapott és meghalt egy 2 éves kisfiú a tatabányai kórházban. A kisgyermek szülei azt mondták, hogy egy nappal korábban is bevitték fiúkat az ügyeletre, de hazaküldték őket. Hegedűs Zsolt az esettel kapcsolatban úgy fogalmazott, mindent meg fognak tenni azért, hogy megváltozzon a rendszer, amely már nagyon mélyen konzerválta az átláthatatlanságot és a mulasztások eltitkolásának gyakorlatát. Hozzátette, olyan egészségügyet akarnak építeni, ahol az elhallgatás helyett a problémák feltárása, az intézményi önvédelem helyett a betegek iránti őszinteség, a felelősséghárítása helyett pedig a tanulás kultúrája válik természetessé. Több strand nem nyit ki idén a Velencei tavon a rendkívül alacsony vízállás miatt, adta hírül a Fehérvár megyei hírportál. Az üzemeltetők döntése alapján az idei szezonban nem üzemel Gárdonyban a Sirály strand, az Agárdi Napsugár strand, valamint a Panoráma Park szakasz Pisztrángúti strandja. Emellett a Velencei Pagony kemping és strand sem fogad fürdőzőket, mivel jelenleg nem rendelkezik fürdővíz használati engedéllyel. A cikkben hozzátették, a Velencei tó vízszintje már elérte a történelmi negatív rekordot. Június 16-án ismét 53 cm-t mértek az Agárdi vízmércén, ami megegyezik a 2022-es eddigi legalacsonyabb értékkel. A szakemberek szerint a kánikula tovább ronthat a helyzeten, hiszen a fokozódó párolgás újabb centimétereket vonhat el a tóból. Mindez nem csak a fürdőzést, hanem a vízminőséget is hátrányosan befolyásolhatja. Az elmúlt hétvégétől 2-szer annyi vonat közlekedik a Balatonhoz, mint eddig, az ülőhelyek száma pedig meg 3-szorozódik a nyári csúcsforgalomban, tudatta az MTI-hez eljuttatott közleményében a MÁV csoport vezérigazgatója, Hegyi Zsolt. Közölte, a nyári menetrenddel nem csak több járatot indítanak, hanem egy átgondolt, hónapok munkájával előkészített rendszert állítanak szolgálatba annak érdekében, hogy minél többen választhassák a tömegközlekedést a nyaralások során is. A Tópart Express, a Katica Interregio, valamint a Dunakanyarból Fonyódra induló Jégmadár Express vonat is korszerű, alacsonypadlós, klimatizált szerelvényekkel szállítja az utasokat, de Kelet-Magyarországról is közvetlen járatok indulnak a tóhoz. Nem volt könnyű egy híres családban felnőni. Erről beszélt Britney Spears unoka húga nemrég egy interjúban. A 18 éves Medi azt mondta, sokszor összezavarodott a sztárvilág miatt, és egy időben azt hitte, minden énekes a rokonságukhoz tartozik. Bevallotta, azt gondolta, hogy minden híresség a nagynénje, így Gaga néninek és Riri néninek hívta őket. A fiatal lány felidézett egy konkrét emléket is, amikor Britney mellett elhaladva elszomorodott, mert a popstár nem állt meg beszélgetni vele.
2: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
1: Megafon.

0: kérdés, hogy mi a válasz. Megafon.
1: Nagyot szól.
2: Mondd, hogy lehet ilyen pontos, az első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújja ágyba, hogy indulja újra. Ez a szokott szakadt durva film, a dezsevű nevű revű színem a veríték menetrend szerint. Szorít a szájba, karakar, ugyanaz a dal, ugyanaz a fal.

0: ösvönös.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink Vegas lágerei.
1: Megafon. Nagyot szól.
0: Nagyot szól.
2: You know some people just don't know what I'm talking about, but I know you understand.

0: Egy óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: Egy 2 éves angliai gyermek halált követően az ottani egészségügyi rendszerben önvizsgálatot tartottak, feltárták a hibákat és megerősítették az intézményi struktúrát. Ezzel szemben Magyarországon nem a tanulás lett a reflex, hanem a szőnyeg alásöprés és az egyének hibáztatása. Erről írt az egészségügyi miniszter arra reagálva, hogy pár napja lázgörcsöt kapott és meghalt egy 2 éves kisfiú a tatabányai kórházban. A kisgyermek szülei azt mondták, hogy egy nappal korábban is bevitték fiúkat az ügyeletre, de hazaküldték őket. Hegedűs Zsolt az esettel kapcsolatban úgy fogalmazott, mindent meg fognak tenni azért, hogy megváltozzon a rendszer, amely már nagyon mélyen konzerválta az átláthatatlanságot és a mulasztások eltitkolásának gyakorlatát. Hozzátette, olyan egészségügyet akarnak építeni, ahol az elhallgatás helyett a problémák feltárása, az intézményi önvédelem helyett a betegek iránti őszinteség, a felelősséghárítása helyett pedig a tanulás kultúrája válik természetessé. Több strand nem nyit ki idén a velencei tavon a rendkívül alacsony vízállás miatt, adta hírül a Fehérvár megyei hírportál. Az üzemeltetők döntése alapján az idei szezonban nem üzemel Gárdonyban a Sirály strand, az Agárdi Napsugár strand, valamint a Panoráma part szakasz Pisztráng úti strandja. Emellett a velencei Pagony kemping és strand sem fogad fürdőzőket, mivel jelenleg nem rendelkezik fürdővíz használati engedéllyel. A cikkben hozzátették, a velencei túlvíz szintje már elérte a történelmi negatív rekordot. Június 16-án ismét 53 cm-t mértek az Agárdi vízmércén, ami megegyezik a 2022-es eddigi legalacsonyabb értékkel. A szakemberek szerint a kánikula tovább ronthat a helyzeten, hiszen a fokozódó párolgás újabb centimétereket vonhat el a tóból. Mindez nem csak a fürdőzést, hanem a vízminőséget is hátrányosan befolyásolhatja. Az elmúlt hétvégétől 2-szer annyi vonat közlekedik a Balatonhoz, mint eddig, az ülőhelyek száma pedig meg 3-szorozódik a nyári csúcsforgalomban, tudatta az MTI-hez eljuttatott közleményében a MÁV csoport vezérigazgatója, Hegyi Zsolt. Közölte, a nyári menetrenddel nem csak több járatot indítanak, hanem egy átgondolt, hónapok munkájával előkészített rendszert állítanak szolgálatba annak érdekében, hogy minél többen választhassák a tömegközlekedést a nyaralások során is. A Tópart Express, a Katica Interregio, valamint a Dunakanyarból Fonyódra induló Jégmadár Express vonat is korszerű, alacsonypadlós, klimatizált szerelvényekkel szállítja az utasokat, de Kelet-Magyarországról is közvetlen járatok indulnak a tóhoz. Nem volt könnyű egy híres családban felnőni. Erről beszélt Britney Spears unoka húga nemrég egy interjúban. A 18 éves Medi azt mondta, sokszor összezavarodott a sztárvilág miatt, és egy időben azt hitte, minden énekes a rokonságukhoz tartozik. Bevallotta, azt gondolta, hogy minden híresség a nagynénje, így Gaga néninek és Riri néninek hívta őket. A fiatal lány felidézett egy konkrét emléket is, amikor Britney mellett elhaladva elszomorodott, mert a popstár nem állt meg beszélgetni vele.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon, megafon, nagyot szól.

0: két óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: Egy 2 éves angliai gyermek halált követően az ottani egészségügyi rendszerben önvizsgálatot tartottak, feltárták a hibákat és megerősítették az intézményi struktúrát. Ezzel szemben Magyarországon nem a tanulás lett a reflex, hanem a szőnyeg alásöprés és az egyének hibáztatása. Erről írt az egészségügyi miniszter arra reagálva, hogy pár napja lázgörcsöt kapott és meghalt egy 2 éves kisfiú a tatabányai kórházban. A kisgyermek szülei azt mondták, hogy egy nappal korábban is bevitték fiúkat az ügyeletre, de hazaküldték őket. Hegedűs Zsolt az esettel kapcsolatban úgy fogalmazott, mindent meg fognak tenni azért, hogy megváltozzon a rendszer, amely már nagyon mélyen konzerválta az átláthatatlanságot és a mulasztások eltitkolásának gyakorlatát. Hozzátette, olyan egészségügyet akarnak építeni, ahol az elhallgatás helyett a problémák feltárása, az intézményi önvédelem helyett a betegek iránti őszinteség, a felelősséghárítása helyett pedig a tanulás kultúrája válik természetessé. Több strand nem nyit ki idén a Velencei tavon a rendkívül alacsony vízállás miatt, adta hírül a Fehérvár megyei hírportál. Az üzemeltetők döntése alapján az idei szezonban nem üzemel Gárdonyban a Sirály strand, az Agárdi Napsugár strand, valamint a Panoráma Park szakasz Pisztrángúti strandja. Emellett a Velencei Pagony kemping és strand sem fogad fürdőzőket, mivel jelenleg nem rendelkezik fürdővíz használati engedéllyel. A cikkben hozzátették, a Velencei tó vízszintje már elérte a történelmi negatív rekordot. Június 16-án ismét 53 cm-t mértek az Agárdi vízmércén, ami megegyezik a 2022-es eddigi legalacsonyabb értékkel. A szakemberek szerint a kánikula tovább ronthat a helyzeten, hiszen a fokozódó párolgás újabb centimétereket vonhat el a tóból. Mindez nem csak a fürdőzést, hanem a vízminőséget is hátrányosan befolyásolhatja. Az elmúlt hétvégétől 2-szer annyi vonat közlekedik a Balatonhoz, mint eddig, az ülőhelyek száma pedig megháromszorozódik a nyári csúcsforgalomban, tudatta az MTI-hez eljuttatott közleményében a MÁV csoport vezérigazgatója, Hegyi Zsolt. Közölte, a nyári menetrenddel nem csak több járatot indítanak, hanem egy átgondolt, hónapok munkájával előkészített rendszert állítanak szolgálatba annak érdekében, hogy minél többen választhassák a tömegközlekedést a nyaralások során is. A Tópart Express, a Katica Interregio, valamint a Dunakanyarból Fonyódra induló Jégmadár Express vonat is